0: Jó napot kívánok! Az Országgyűlés őszi ülésszakának 9. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Rózsahegyi Áron és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja világszerte. A rózsaszín szalag és szín viselése jelképes, mégis fontos üzenetet hordoz. Együttérzésünket fejezzük ki a betegségben szenvedők és családjaik részére. Felhívjuk a társadalom figyelmét a megelőzés, a korai felismerés és a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Nem csak a mellrák, hanem más betegségek elkerülése érdekében is biztassuk egymást a szűrővizsgálatokon való részvételre, mert életet menthet. Tisztelt Országgyűlés, napirend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, Tudásközpont a jövő lehetősége címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr tegnapi hosszú napirend előtti felszólalásában megint ugye nagyon sok mindenről hallottunk, de például arról részletes beszámolót nem, hogy az IMF delegációja pontosan mit is mondott az önök kormányának. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy akár az energiapolitikánkról, akár a rezsicsökkentésről esette bármilyen szó, egy részletes tájékoztatás szerintem megérdemelnek a magyar emberek, és nagyon szeretnék arról beszélni, hogy milyen olyan nemzeti, a szuverenitásunkat erősítő projekteken kellene a kormánynak dolgoznia, amelyekről megint nem nagyon hallottunk, de újra és újra a Mi Hazánk mozgalom szolgál ilyen példákkal. Ehelyett azt kell, hogy mondjam, hogy amit ígértek, akár nemzeti szuverenitás területén, akár a korrupcióellenes harc területén, hát abból nem csak, hogy keveset valósítanak meg, hanem az önök hitelessége folyamatosan romlik. Itt van most az a képviselőjük, pontosabban nincs itt, ha jól tudom, fölfüggesztették, ugye Kaprinyák Tibor képviselőjükről, a tiszapárti képviselőről van szó, akinek az ügyeiről önök már nagyon régóta tudnak, a választási kampányban is megírta ezt a sajtó, de önök nem léptek, és élek a gyanúperrel, hogy ennek az az oka, hogy most akarnak lépni és le akarják cserélni ezt a képviselőjüket, hogy rájöttek arra, hogy a vagyonosodási vizsgálat ki fog majd terjedni 2 év múlva erre a képviselőjükre is, mert valójában itt nem is az az igazi nagy botrány, hogy oroszlánokat lőtt ki, bár ez is botrány, de valójában az, hogy több 10 millió forintos hobbija volt, rendszeres hobbija volt ennek a képviselőjüknek, akiknek egyébként megtakarítása az több mint 100 millió forint, 81 ingatlan van a nevén, és 1994 óta gyakorlatilag mostanáig 2024-ig egy 100%-ban állami tulajdonú céget vezetett. Baromira kíváncsi lennék arra, hogy a vagyonosodási vizsgálat hogyan fogja megmagyarázni azt, hogy több 10 millió forintos rendszeres ilyen afrikai vadászati hobbija volt, 100 milliós megtakarítás, 81 ingatlan, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, és remélem, sőt kifejezetten javaslom önöknek, hogy tartsák meg ezt a képviselőjüket mondjuk még 2 évig, hogy a vagyonosodási vizsgálat rá is kiterjedjen, és látni szeretném majd annak a végeredményét. De akkor nézzük a szuverenitási projekteket, amelyek szintén nagyon rosszul állnak, és egyre több jel mutat arra, hogy valójában, ezért is lennék kíváncsi az IMF-vel való zárt ajtók mögötti tárgyalásukra, egyre inkább az látszódik, hogy önök nem a magyar nemzeti szuverenitás, nem a magyar vállalkozások, nem a magyar gazdaság megerősítésén dolgoznak, hanem ahogy a

0: Már korábban nagyon sokszor elmondtam, szóról szóra, pontról pontra végrehajtják azt, amit az Európai Unió vezetése önöknek leírt. És ezzel kapcsolatban volt egy javaslatunk még a nyáron, júliusban Szabad István képviselőnk, dr. Páli Jenő, a Mi Hazánk egyik professzora, szakembere, csak hogy ilyeneket is mondjak, miniszterelnök úrnak szereti sértegetni a mi hazánkosokat, tehát vannak ilyen remek szakembereink. Az általa kidolgozott javaslatról tettünk egy olyan írásbeli kérdést Tanács Zoltán miniszternek, hogy tervezi-e a kormány a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Biztonsági Intézet létrehozását. Erre ugye a minisztérium augusztus 7-én beérkezett válasza szerint az Európai Uniós AI Act-tel összhangban a Mesterséges Intelligencia Hivatal a Mesterséges Intelligencia Biztonsági Intézet feladatait is ellátja. Nem volt ez megnyugtató válasz, és mi kifejezetten azt kérjük a kormánytól, és azt várjuk el a kormánytól, hogy bizonyítsa azt, hogy valóban a magyar emberek érdekeit képvisel egy olyan ügyben, amely a következő előttünk álló évek már ennek a parlamenti ciklusnak meghatározó témája lesz, és ez pedig a mesterséges intelligencia, amely segítheti is a magyar gazdaságot, de veszélyeztethet rengeteg magyar munkahelyet, nem beszélve a különböző kiberbiztonság és egyéb kockázatokról. Ezzel kapcsolatban tehát nem kaptunk megnyugtató válaszokat, kiderült az, hogy 125 millió euróval akar részt venni a magyar kormány egy lengyel vezetésű konzorciumban. Ugye ez a lengyelországi úgynevezett AI gigagyár, amelyet magyar RRF hitelből, tehát magyar emberek pénzéből akar támogatni a kormány. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez nem jó irány, saját például egy tudásközpontnak nevezett központban kellene egyesíteni az ilyen feladatokat, minden magyar tudást, magyar innovációt, és persze a mesterséges intelligenciát kiemelten magyar kézben kell tartani, mert ismerjük az ilyen módszereket, ismerjük az ilyen központosított nemzetközi intézményeket, ez a magyar technológiai szuverenitást fogja veszélyeztetni. Tehát ehelyett mi azt várjuk el a kormánytól, hogy tartsa ezt magyar kézben, legyen Magyarországon ilyen tudásközpont, a mesterséges intelligencia fejlesztésre akár külföldről hozzák haza azokat a magyar fiatalokat, szakembereket, akiket agyelszívás keretében elvisznek Magyarországról, és ez segítheti a magyar gazdaság fejlődését, a magyar technológiai szuverenitás kérdését. Várom válaszukat, köszönöm szépen.
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván reagálni valaki. Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam! Nagyon fontos témákat hozott föl, bár sok összefüggés nem volt a beszéd eleje meg a vége között. Nagyon röviden reflektálnék csak a beszéd első felében elhangzottakra. Azt hiszem, ez mindenki számára világos, az elmúlt 16, sőt, talán az elmúlt 35 évben nem sok minden történt ebben az országgyűlésben, ami arról szólt volna, hogy politikusok vagyonosodását, tisztességes működését vizsgálja egy parlament, és olyan intézményeket hozzon létre, amik ezt szolgálják. A Tisza kormány létrehozta a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt, bevezette a vagyonadó intézményét és a vagyonvizsgálatot, amelyet minden érintett számára el fog rendelni, és azt gondolom, hogy ha bármelyikünk, önök, az ellenzék, még megmaradt tagjai, vagy a Tisza képviselői tisztességtelen módon gyarapodnak, azt ezeknek az intézményeknek ki kell vizsgálnia, és minden ilyesfajta tevékenységre fényt kell deríteni. A kérdése vagy a felvetése érdemi részére hadd reflektáljak a mesterséges intelligencia kapcsán. A szuverenitás valóban nagyon fontos. Az elmúlt évek gyakorlatában ennek valójában nyomát se láttuk. Az orosz érdekeket szolgálta ki gyakorlatilag az egész működésük, és technológiailag egy elavult, összeszerelő üzemmel is irányították az országot, tudásközpontról elmékedett a felszólalásában, de tudásközpontról kérdezett a felszólalásában, de az elmúlt évek gazdaságpolitikája az arról szólt, hogy a tudást azt megsemmisítsék az országban. Lezülesztették az alapfokú oktatást, a tudományt elnyomták, és összeszerelő üzemeket meg akkumulátorgyárakat hoztak ide az országba. Önök 16 éven keresztül ezt az egészet végig asszisztálták. Én nem hallottam, hogy hatalmas, hangosan felszólaltak volna ezek ellenében. Az elmúlt időszakban ennek a politikának egyébként az volt a következménye, hogy 0% növekedés volt az elmúlt időszakban, és tegnap itt hallottam a beszélgetést, meg a médiában most zajlik, hogy adóvonalon milyen kritikái vannak most a kormányzattal szemben az ellenzéknek. Tegnap este kíváncsiságból összeszámoltam. Közel 60 adóemelést hajtott végre az elmúlt 16 évben a Fidesz. 60-at. Több mint 20 000 milliárd forint plusz terhet rakott az országra ez. Nem a tudást építették, nem a tudást fejlesztették, nem az alapfokú oktatást fejlesztették, nem az egyetemeket fejlesztették, hanem adóból próbáltak behozni egy tehetségtelen gazdaságpolitikának a következményeit. A TISZA számára nagyon fontos lesz a tudás és a tudásközpontok létrehozása, ezért jött létre egy olyan minisztérium, ami a tudománnyal és a technológiával foglalkozik. És itt is elkezdtük azt a szép, alapos, lépésről lépésre történő felszabadító munkát, amit az elmúlt évek pusztításai után muszáj volt alaposan megtervezni, és most útra indítottuk. Nem tudom, feltűnt önöknek a hírekből, a tegnapi nap lemondott a Hurren elnöke és vezérigazgatója, meghallották a tudós közösségnek azt a kérését, hogy ezt a lépést végre tegyék meg. Valódi tudásalapú társadalmat fogunk építeni Magyarországon, és ezt az alapfokú oktatástól fogjuk elkezdeni. Ezért fókuszálunk arra, hogy az alapfokú oktatástól kezdve a középfokú oktatáson keresztül az egyetemeken át egy valódi tudástranszfer indulhasson meg a gazdaságba, mert végső soron mindennek a gazdaság érdekeit kell szolgálnia, és a társadalom érdekeit. A mesterséges intelligencia egy olyan technológia, amivel jó magam is nagyon régóta foglalkozom. Ezt nem lehet magyarországi szinten kezelni, és csak magyarországi szinten kezelni. Ez egy európai, sőt, ez egy globális probléma. Egymásnak feszül az Egyesült Államok, Kína, a Közel-Kelet, Európa, és nekünk Magyarország felelős vezetőiként olyan megoldásokba kell gondolkodnunk, amik Magyarország számára biztosítanak hosszú távú helyet ebben az egyre fokozódó versenyben. Ezt a célt szolgálja egyébként az ön által is említett AI Gigafactory program, ami az Uniónak egy közös vállalása, nem Magyarország és Lengyelország vállalása, hanem az összes uniós tagállam részt vesz ebben. Hatalmas olyan számítási központokat fogunk építeni, amelyek szuverén módon, európai modelleket futtatva olcsón tudnak majd a gazdaságnak, a tudománynak és a vállalkozásnak számítási kapacitást biztosítani. A mesterséges intelligencia problémáival és megbízhatóságával is kell foglalkozni. Ebben élen járunk. Az Unió számára épp a tegnapi nap küldtem el egy olyan magyar iratot, amely megpróbálja a mesterséges intelligencia biztonságosabbá tétele érdekében befolyásolni a jelenleg is folyó nagyon sokrétű uniós jogalkotást és nemzetközi fellépést. Mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezt a modern technológiát ki tudjuk használni, és biztonságosan, de annak minden előnyét maximálisan kihasználva tudjunk vele élni. Köszönöm szépen.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, magukra hagyott és kizsigerelt gazdák címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Épp fél éve voltak Magyarországon az országgyűlési választások. Azóta már a TISZA felelőssége, hogy az egyes területeken mit tesz, vagy épp mit nem tesz kormányzás címén. Így van ez a mezőgazdaság területén is. Sajnos, amit eddig láttunk, vagy éppen nem láttunk, az aggodalomra ad okot, mert úgy tűnik, hogy a természet és az asszály mellett a TISZA kormány is sújtja a magyar gazdákat. A Keresztény Demokrata Néppárt több olyan kezdeményezéssel is élt, amely segítené a gazdákat, segítene a kormánynak is, amely láthatóan inkább csak szavakban segíti az asszálykárosult gazdákat. Javasoltuk, hogy a súlyos asszályhelyzetre tekintettel a gazdálkodók kiegészítő támogatásban részesüljenek, még az idei költségvetés módosításával. Ennek alapját a terület alapú támogatások adnák, az alaptámogatás 20%-os, az újraelosztás támogatás 20-40%-os emelését, illetve a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának 50%-os emelését javasoltuk. És segítünk akkor is, amikor a kormány megfeledkezik éppen az ígéreteiről. Ezért a zöldségek és a gyümölcsök általános forgalmi adójának csökkentéséről a múlt héten törvényjavaslatot nyújtottunk be. A módosítás lényege, hogy december 1-től a jelenlegi 27%-os áfakulcs helyett a legnépszerűbb hazai zöldségek és gyümölcsök a kedvezményes 5%-os áfakörbe kerüljenek. A támogatások és az áfa csökkentés együttesen versenyelőnybe hoznák a hazai termelőket a külföldiekkel szemben. Sajnos a KDNP terület alapú támogatásra vonatkozó módosító javaslatát a Tisza nem támogatta. Meglátjuk, hogy a zöldség és gyümölcs áfa csökkentésére vonatkozó törvényjavaslatunkhoz, amit ne feledjünk, az önök azonnal megvalósítandó ígérete volt, mit fognak szólni a szavazás során. Volt azonban a Tiszának, helyesebben van azonban a Tiszának egy saját ötlete, amire a gazdák azt mondják, hogy bár ne lett volna, ne lenne, ez pedig a vagyonadó, méghozzá abban a formában, amit társadalmi vitára bocsájtottak, mára mennyire társadalmi vitának lehet nevezni egy ilyen horderejű kezdeményezést, másfél napos internetes konzultációra történő kiküldését. Ha jól látjuk, ebben a vitára bocsájtott tervezetben a vagyonadó adóla megállapításánál figyelembe kell majd venni a vállalkozási, őstermelői tevékenységhez kapcsolódó ingó vagyonelemeket, ha ezek után költségelszámolás történik. Márpedig a gazdáknál történik. Az adóalapot növelni fogja a termőföld, mint az ingatlan értéke is, vagyis ha egy gazdálkodó jelentős értékű saját földterülettel rendelkezik, annak értéke bizony az előzetes ígéretekhez képest úgy tűnik, növelni fogja az adóalapot. A gazda által fizetendő adó alapját vagyonelemként kell a tervezet szerint meghatározni, ebből pedig az fakad, hogy ha a termelőnek van egy traktora, van kombánja, modern mezőgazdasági eszköze, ami elvárás annak érdekében, hogy versenyképes legyen a magyar mezőgazdaság, van gazdasági központja, akkor ezeket nem közös vagyonként értékelik, hanem külön-külön az adott vagyontárgyra vonatkozó általános szabályok szerint. Ha ehhez még hozzátesszük a bonyolult értékbecslési szabályokat, az elektronikus adminisztrációt, a bürokratikus szabályok túlburjánzását, nem túlzás azt mondani, hogy ha úgy fogadnák el a vagyonadó törvényt, ahogy most áll a tervezet szerint, az a magyar gazdatársadalom és különösen az őstermelő családok ellehetetlenítését jelentheti. Felmerül a kérdés, vajon nem képesek kezelni a gazdák problémáit, vagy nincs rá idejük? Mert arra bizony viszont szakítottak időt, hogy Brüsszel elvárásainak megfelelően egy olyan törvénymódosítást készítsenek, amely több elemében is enged a gender lobbinak, erről beszéltünk tegnap, engedjék meg, hogy ezúton is elmondjam, hogy mi a problémánk vele. Sok jó rendelkezés van a ma elfogadásra kerülő törvényjavaslatban, de három olyan dolog van benne, ami számunkra keresztény demokraták szerint vörös vonal átlépését jelenti. Önök a tervezet szerint a következő rendelkezéseket fogják megszüntetni ma. Tilos a 18 éven aluliak számára a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, tilos a 18 éven aluliak számára a nem megváltoztatását, és tilos a 18 éven aluliak számára a homoszexualitást népszerűsíteni, megjeleníteni. Azok a rendelkezések, amelyeket bevezetnek, az a gender lobbynak való engedés, ezt mi nem tudjuk támogatni, úgyhogy mi nem támogatjuk a kormánynak azt a törekvését, ami úgy szól, hogy gender igen, gazdák viszont nem. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
1: Kormány nevében megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, kedves képviselő úr! A feltett kérdésre én tudok egy választ adni, hogy magukra hagyta-e valaki a gazdákat. Azt gondolom, hogy igen, de az nem a Tisza kormány volt. És induljunk ki abból, hogy milyen helyzetet örököltünk. Önök egy olyan agráriumot hagytak nekünk, ami nem volt fölkészülve azokra a kihívásokra, amikkel szembe kellett nézniük. És nagyon sok olyan dolgot kell megvalósítanunk, hogy ezt a társadalmi réteget felkészítsük ezekre a kihívásokra. Csak néhány a meg nem valósított és elvárt intézkedésekből. Nem történt meg a klímaadaptáció. Szerintem mindannyian láttuk, hogy milyen jeleket kap folyamatosan az ország arra vonatkozólag, hogy erre komoly energiát, pénzt és nagyon sok cselekvést kellett volna fordítani. 2012-ben volt egy nagyon jelentős országos aszály. 2022-ben ez megismétlődött. És 2026-ban jön szembe a valóság olyan szinten, hogy több mint 1.600.000 hektáron jelentettek aszálykárt már a gazdálkodók, nincsen piacvédelmük, és ez összességében azt jelenti, hogy nagyságrendileg több mint 800 milliárd forint kárt okoz az ágazatnak és az ágazati szereplőknek. Itt komplett termékpályákról beszélünk. Ennek a felkészítése nem történt meg. Mi nem történt meg? Nem történt meg a termelői együttműködések kiépítése. Folyamatosan megkapjuk azt, hogy támogatásokkal kell megoldani azokat a problémákat, amik a nem megfelelő jövedelmezőségből adódnak. Megfelelő jövedelmezőséget megfelelő érdekképviselet mellett lehet elérni. Én irigykedve nézem azokat a kollégáimat, akikkel találkozom időről időre a tanácsüléseken. És büszkén most mesélnek arról, és mondják el, hogy hogyan működnek a termelői együttműködések, hogyan működnek azok a terméktanácsok, amik a termékpályákat szabályozzák. És ezek az alapjai annak, hogy jövedelem maradjon az agráriumban, és jövedelem maradjon az élelmiszer termékpályán. Tettek önök ezért valamit az elmúlt 16 évben? Szerintem nem tettek. Látszatát azt megtették, de nem voltak fenntarthatóak azok a termelői együttműködések, amik a jövedelem biztonságot kellett volna, hogy garantálják. Ön azt mondja, hogy kiegészítő támogatással lehet kezelni ezt a helyzetet. Igen, azt gondolom, hogy az idei évben kénytelenek leszünk segíteni ebben a formában is a gazdálkodókat. De nem ez a megoldás. Azt kell megérteni, hogy úgy kell átszervezni az agrárium struktúráját, úgy kell megszervezni a termékpályákat és a piacokat, hogy azok valóban képesek legyenek jövedelemtermelésre. Az egyik legnagyobb bűnük az, hogy ma olyan magyar termékek vannak a hústermékpályán sok helyen, ami nem magyar alapanyaggal dolgozik. A termékpálya szereplőivel mi leülünk, folyamatosan egyeztetünk. Próbáljuk megértetni velük, hogy a saját túlélésük, a saját együttműködésükön alapszik. Ezt meg kell értetni és el kell fogadtatni velük. Azt mondja, hogy a zöldség-gyümölcs áfa csökkentés nekünk egy választási ígéretünk volt, valóban. De senki nem volt arra felkészülve, hogy mit kaptunk örökül. Nem voltunk. Amikor önök átadták a kormányzást, akkor még arról volt szó, hogy 6,5-6,7%-os hiány lesz. Ehhez képest, amikor átvilágította Kármán András és csapata a 26-os költségvetés, kiderült, hogy 8,3% a hiány. Erre nem lehetett felkészülni. Azok a választási ígéretek, amik elhangzottak a Tisza részéről, én azt gondolom, hogy igenis helytállunk, és nagyon sokat teljesítünk, azokra a számokra alapultak, amit önök trükkökkel folyamatosan elrejtettek. Ez tény, ez nem gyenge, ez tény. Lehet lázongani és lehet hőzöngeni, de a tények azok makacs dolgok, én ezt szoktam mondani. A vagyonadó kérdése. Kérem, nézzék meg pontosan, hogy mi a számítási metodika és a számítás alapja. Azok a gazdálkodók, részben az önök tevékenysége okán, akik valóban a gazdaságukat úgy építették föl, hogy azokkal a minimális jövedelmekkel tudták felépíteni, megfelelő hitelállománnyal is rendelkeznek. Nagyon kevesen fognak abba a körbe beleesni, akiknek valóban vagyonadót kell fizetniük. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Palóc André, a Fidesz képviselője, Falnak vezették a gazdaságot címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
5: A szót, elnök asszony, tisztelt ház, itt elhangzott a kormány részéről, mi történt meg, mi nem történt meg. Nos, ami megtörtént, az létrejött 1 millió munkahely az elmúlt 16 évben, és adócsökkentések voltak. Ami nem történt meg a választások óta, a védett árat nem tartották fönt, azt kivezették, ha már itt a gazdák problémáiról beszélünk. És a gazdaság adataira, a gazdaság folyamataira sokféle magyarázatot lehet adni, de az emberek egyszerű dolgokból látják, mi történik. Van-e munkahely? Van-e megrendelés? Mi a helyzet a beruházásokkal? Meg tud-e élni a vállalkozás, ahol dolgoznak? És ma egyre több aggasztó jelet látunk. Augusztusban például lehetett látni, hogy a 7,3%-os turisztikai visszaesés már egy igencsak markáns jele annak, hogy a turizmusban, abban a szektorban, ami 400 ezer megélhetést biztosít, rengeteg probléma lépett fel. Sőt, tovább megyek, nem csak ott lehet látni problémát, hanem a foglalkoztatásban. A fiatalok esetén a 24 év alattiaknál 16,5%-os a munkanélküliség, vagyis gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden hatodik fiatal nem talál munkát. Augusztusban pedig ma reggeli adat, az építőipari új szerződések volumene 55%-kal esett vissza, vagyis a felével csökkennek egészen pontosan. Ez valami elképesztő visszaesés mutat. És csak hogy árnyaljuk a képet, látszik, hogy a beruházások volumene is 9,1%-os visszaesést mutat. És ami ma csökkenő szerződésállomány az építőiparban, és csökkenő beruházási adat, az holnap egy újabb gyárbezárás, újabb megszűnő munkahely, és újabb családi tragédia. Ezt mindig fejben kell tartania egy felelős kormánynak. A gyárbezárások következtében pedig már 4500 olyan már megszűnt, megszűnő, vagy annak a közelében lévő munkahelyről beszélhetünk, amit fenyeget az, hogy megszűnik. Tehát van, ami már bezárt, és van, ami be fog idén zárni. De ami a legnagyobb baj, hogy a tószegiek, a győriek, vagy éppen a bonyhádiak semmilyen segítséget nem kaptak a kormánytól, és 5 hónap alatt most lett foglalkoztatási államtitkáruk. És egy szemléletes példa a foglalkoztatásról, csak augusztusban 7000 honfitársunk veszítette el a munkahelyét, vagyis naponta 233-an, többen, mint amennyien ebben a parlamentben amúgy ülnek. És ehhez jön a drága üzemanyag. A 95-ös benzin 6,42, a dízel gyakorlatilag 7,10. A fuvarozóknak adtak egy ötödnyi segítséget ahhoz képest, amit ők kértek, a védett tár meg sehol. Pedig Magyar Péter március 3-án, idézem szó szerint, elég a dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinástoppot 480 forinton a magyar benzinkutakon. Aztán április 16-án, tehát a választásokat követően azt mondta, illetve egészen pontosan írt a közösségi felületén. Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után. Hát ez látható módon nem sikerült. Ezek Magyar Péter saját mondatai, amelyeket önök itt nem tartanak be, következetesen átverték a magyarokat. És hasonló történt a Kata ügyében is, Magyar Péter azt ígérte szó szerint, visszaállítjuk a kataadózást, illetve azt is mondta róla, ugyanolyan egyszerű és olcsó lesz. Aztán 138 ezer katás honfitársunk szembesült azzal, hogy az egyszerű és olcsó azt jelenti, hogy 50 ezerről 100 ezer lesz az adója. Ez se nem egyszerű, se nem olcsó. Ez vegytiszta adóemelés. Az adóemelés pedig mindig két dolgot eredményez a gazdaságban. Csökkenő fizetéseket és megszűnő munkahelyeket. Fél év alatt azt látjuk tehát, mióta a választások voltak, zuhanó beruházások, megfeleződő megrendelések az építőiparban, 7-10-es dízel a 4,80 vagy a 6,15 helyett, gyárbezárások és megszűnő munkahelyek. A magyarok nem ezt várták, nem erre adtak felhatalmazást, a kormánynak pedig cselekednie kéne, például a védettár vonatkozásában, ha nincs jobb ötletük, fogadják el, amit mi javasoltunk. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm szépen az elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ki is kérdezhetne gazdasági kérdésekben megfelelőbben, mint ön, Nagy Márton, gazdaságfejlesztési, visszafejlesztési miniszter volt szóvívője, és egyben a Gazdálkodj hogy okosan digitális polgári kör egyik alapítója. Én nagyon remélem, hogy gyerekkorában a Gazdálkodj okosan társasjátékban sikeresebb volt, mint a repülőrajtról és egyéb huncutságokról beszélő Nagy Márton szóvívőjeként. Én azt tudom önnek mondani, hogy amikor ön ott volt, egyetlen egy számot nem találtak el. Az önök kormányzása alatt, az önök gazdaság visszafejlesztése alatt nem 5%-kal, 30%-kal zuhantak például a beruházások. Ahogy a miniszter úr az előbb elmondta, háromszorosára növelték el az államadósságot. Mondhat itt ön bármit, önök Európa legszegényebb és legkorruptabb tagállamává tették Magyarországot. Önök alatt Magyarországon volt a legmagasabb az infláció. Volt olyan év, amikor az élelmiszerinfláció majdnem az 50%-ot elérte. Akkor nem hallottam, pedig egyébként, ha jól emlékszem, akkor a századvég elemzőintézetnek is a munkatársa volt. Annak a századvégnek, amely sok-sok 10 milliárd forint közpénzt égetett el, egy-egy oldalt például milliókért készített el, gondolom ön is megkapott ebből a pénzből sokat. Akkor nem hallottam arról beszélni, hogy miért nő egyes élelmiszerek ára a duplájára egy év alatt. Ahogy arról sem hallottuk beszélni, hogy nem gond, hogy az uniós pénzeket, azt a sok ezer milliárd forintot az Orbán kormány önök Nagy Mártonnal nem hozzák haza, hanem inkább felvesznek kínai és egyéb hiteleket 5-6-7-8%-os dollárkamatokkal, és viszik csődbe az országot. Ön nem beszélt arról, ami már itt elhangzott ma, hogy 3,6%-os hiánnyal terveztek, és a végén ebből lett 8,3%. Tudja, hol van ilyen hiány a világon? Tisztelt elemző úr, képviselő úr, DPK alapító úr, Jemenben, ahol folyamatos polgárháborúban. Önök ezt tették a magyar gazdasággal, a magyar költségvetéssel. Az önök kormányzásának utolsó évében nem 100, nem 200 munkahely szűnt meg, hanem több mint 50 ezer fővel nőtt egy év alatt, amikor ön ott dolgozott a gazdaság visszafejlesztési minisztériumban a munkanélküliek száma Magyarországon. Amikor ön ott dolgozott a századvégnél milliókért, vagy éppen Nagy Márton, akinek még egy jósdája is volt, bár egyetlen egy számot sem tudtak eltalálni, akkor tisztelt képviselő úr, több éven keresztül jóval magasabb volt a benzin és a dízel ára, mint ma Magyarországon. Azt megint elfelejtette elmondani, hogy Közép-Európában, Magyarországon a legalacsonyabb a dízel és a benzin ára, bár tegnap csinált egy videót és kivágta belőle, amikor válaszolok a Közép-Európában szót, és elkezdte magyarázni, hogy Máltán mennyi a benzin és a dízel. Ezt csinálják önök, és azt hiszik, hogy ha a hazugságot elmondják 5-6-szor a fehér az, hogy fekete, akkor még bárki hisz önöknek. Ez önök szerint a politika. És amit még örököltünk önöktől, és amit most a költségvetés, a 27-es költségvetés összeállításánál átnéztünk, azok az egyedi kormánydöntések, ami az önök minisztériuma alatt készült, együtt Szijjártó Péterrel, Szergej Lavrov jó barátjával és a kínaiak ügynökével. Több mint 1000 milliárd forint közpénzt fordítottak szennyező akkumulátorgyárakra, kínai és dél-koreai gyárak támogatására. És még a 2027-es költségvetésben is az önök vezetésével több mint 200 milliárd forint közpénzt a magyar adófizetők pénzét tették be különböző például debreceni, komáromi, iváncsai akkumulátorgyárak, a Gödi akkumulátorgyár támogatására. Mennyit tettek be a magyar KKV-k támogatására? Ennyit, képviselő úr. Lehet, hogy az önöknek fáj, mi ezt átalakítjuk. A mi kormányzásunk alatt nem a dél-koreai vagy kínai akkumulátorgyárak fognak újabb 100 milliárd forint közpénz támogatást kapni, hanem inkább a KKV-k. Mi nem eladósítjuk az országot, hanem hazahoztunk 6000 milliárd forint uniós forrást, igaz, önök leszavazták, ahogy ma le fogják szavazni a gyermekek védelméről szóló törvényt is. Én értem, hogy a Mészáros frakciónak ki van adva, hogy lőni kell minden módon a vagyonadót, a milliárdosok vagyonadóját, de van egy rossz hírem, képviselő úr, bárhogy is lobbizik, mint Németh Balázsa a dohánytermékek adóemelése ellenére, be fogjuk vezetni, és több száz milliárd forintot fognak fizetni például Mészáros Lőrinc, Szíj és a többi oligarha, aki a magyar embereken gazdagodott meg, akár tetszik, akár nem, és ezek a pénzek a magyar KKV-k, a magyar kis és közepes vállalkozóknak a támogatására fognak menni. Önök, ahogy a miniszter úr elmondta, több mint 60 adónemet vezettek be, több mint 20 ezer forinttal növelték a magyar emberek terheit, mi pedig bevezetjük a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programot, a Vekerle Sándor lakhatási programot sok-sok ezer milliárd forint értékben, és például vízmegtartó beruházásokat fogunk készíteni. Önnek pedig jó gazdák, hogy okossá játékot. Köszönöm szépen.
1: Szeretném megkérni a képviselőtársaimat, hogy azt a gyakorlatot próbáljuk meg megszüntetni, hogy a felszólalások alatt folyamatos beszélgetés és bekiabálás zajlik. Köszönöm szépen. Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Virág Gabriella Mária, a Tisza képviselője, az emlőrák elleni küzdelem világnapja címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
7: Elnök asszony, tisztelt ház! Az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából szeretném felhívni a figyelmet egy olyan népegészségügyi kihívásra, amely a nők 100 000-eit érinti világszerte, és amelynek terhe alól hazánk sem kivétel. Az egészségügyi világszervezet egyértelműen fogalmaz. Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége mind a fejlett, mind a fejlődő országokban. A várható élettartam növekedése, a városiasodás, a modern életvitel következményeként a betegség előfordulása folyamatosan emelkedik. A hazai rosszabb halálozási mutatók hátterében pedig döntően az áll, hogy a daganatot sok esetben késői stádiumban ismerik fel. Ezért is bír különös jelentőséggel, hogy október hónap minden évben az emlőrák elleni küzdelem jegyében telik. A betegség tudatosságát szolgáló kampányokkal. Október 1-én a figyelemfelhívás első napját tartjuk, október 1. szombatján a Lánchíd rózsaszínbe borul, a hónap 3. hetét a ritkában előforduló, ezért gyakran háttérbe szoruló férfi emlőrák elleni küzdelemnek szenteljük. Az emlő rossz indulatú daganata legtöbbször fájdalmatlan csomóként jelentkezik, melyeket a betegek saját maguk vagy klinikai szűrővizsgálaton fedeznek fel. Európában az újonnan diagnosztizált daganatok közel 29%-a emlőrák. A kialakulás esélye az életkor előre haladtával drámaian nő. A férfinő arány 1-100-hoz, ami azt jelzi, hogy a férfiak érintettsége sem elhanyagolható. Magyarországon évente mintegy 2500 nő veszti el életét emlőrák következtében, ami a daganatos megbetegedések közül a második leggyakoribb halálok, a tüdőrák előzi meg. Ez a 2500 elvesztett élet azért nagyon fájdalmas, mert az időben felismert emlőrák szinte kivétel nélkül gyógyítható lenne. Tisztelt ház! A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a szervezett mammográfiás szűrés a korai felismerés leghatékonyabb eszköze. Hazánkban a 45-65 év közötti nők 2 évente kapnak meghívást mammográfiás vizsgálatra. Ezt a törvény által biztosított lehetőséget azonban az ország számos térségében az érintettek nem tudják igénybe venni, vagy a személyzet, vagy a rendelkezésre álló eszközök hiánya, vagy a földrajzi távolság miatt. Sajnos ez a probléma a választókörzetemben Kispestre is jellemző. A szükséges emberi és tárgyi feltételek hiánya miatt a mammográfia csak diagnosztikus vizsgálatok céljára áll rendelkezésre, népegészségügyi szűrésre nincsen kapacitás. A mammográfia fájdalmasságáról és veszélyességéről a hölgyek körében továbbra is olyan tudományosan nem igazolt tévhitek terjednek, amelyek tovább csökkentik az amúgy sem nagy hajlandóságot az egyébként is nehezen elérhető szűrési időpontok igénybevételére. A korai felismerés célja egyértelmű. A már jelenlevő panasz nem okozó betegség idejében történő diagnosztizálása, ilyenkor a gyógyítás esélye lényegesen nagyobb, a beavatkozás kisebb károsodásokkal jár, és a kezelés költségei is alacsonyabbak. Ebben a stádiumban a komplex emlőrák szűrés jelenti az egyetlen hatékony jelentőséget. Mint már említettem, az idejében felismert emlőrák gyógyítható, a gyógyulás azonban nem egy pillanat, hanem egy hosszú és következetes folyamat. A társadalom biztosító felismerve a probléma jelentőségét épp a napokban jelentette be, hogy újabb műtéti eljárásokat finanszíroz, ami kétségkívül erőlerépés, de koránc sem elegendő. A kezelést követően tartós tünetmentesség eléréséig rendszeres ellenőrzések szükségesek, a páciens tudatos hozzáállása, valamint a szomatikus, pszichés, szociális támogatást, beleértve a nagyon nehezen hozzáférhető onkopszichológiai segítséget is, évekig, sokszor élethosszig kiemelt jelentőségű lenne. Sajnos az ilyen típusú ellátásokhoz való hozzáférés is nagyon egyenlőtlen hazánkban. Tisztelt képviselőtársaim! A Tisza kormány egyik legfontosabb vállalása, hogy az egészségügy prioritást kap. Ebben a daganatos betegségek elleni küzdelem, különösen az emlőrák korai felismerése és korszerű kezelése rendkívüli jelentőségű népegészségügyi kérdés. Az emlőrák elleni küzdelem hónapja nem csupán egy jelképes alkalom, nem csupán egy felvonulás a Lánchídon. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel el kell érnünk a szűrővizsgálatok népszerűsítését, a működő szűrőpontok számának növelését és az előjegyzési idők rövidítését. A programunk eredményességét végső soron abban fogjuk tudni mérni, hogy csökken-e az emlőrák miatt elveszített nők, édesanyák és nagymamák száma hazánkban. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: A kormány nevében válaszadásra megadom a szót Hegedű Zsolt miniszter úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, pár számot és statisztikát az elején. Az emlőrák a nők leggyakoribb rossz indulatú daganata Magyarországon, a női daganatos esetek mintegy 26%-át adja. Évente hozzávetőleg 8000 új esetet és 2100-2200 halálesetet tartanak nyilván. A KSH a 2025-ös regiszter adata szerint 100 000 nőre 156,4 új emlő daganatos eset jutott. Az 5 éves nettó túlélés a hazai elemzések szerint 2011 és 2019 között 85%-ról 86,8%-ra javult, ugyanakkor a 75 év alatti nők elkerülhető emlőrák halálozása 2021-ben 100 000 főre vetítve 24 volt, az uniós átlagnál több mint egy negyedével magasabb. A szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegség együtt magyarországi halálozások több mint 70%-áért felelnek. A daganatos betegségek korai felismerése ezért kiemelt népegészségügyi feladat. Magyarországon 2002 óta működik az országos kiterjedésű szervezett népegészségügyi célú emlőszűrés. A jogosult tünet- és panaszmentes, átlagos kockázatú 45 és 65 év közötti nők 2 évente személyre szóló meghívót kapnak mammográfiás vizsgálatra. Az országos szűrési rendszer 2026. augusztus 31-ig feltöltött közfinanszírozott adatai szerint 2018 óta csaknem 4,66 millió meghívót küldtek ki, miközben csak 1,53 millió szűrési részvételt rögzítettek. A Eurostat 2026. október 2-án, tehát nagyon friss közzétett 2024-es adatai szerint az 50-69 éves szűrésre jogosult magyar nők csak 27,2%-a vett részt az előző 2 évben szervezett emlőszűrésben. Ez a legalacsonyabb az uniós arány között. Dániában ez a 27,2%, 82,1%, Svédországban 82%, Finnországban 81,6% volt. Angliában a meghívásos szűrés részvételi aránya múlt évben 70,6%-ra emelkedett. A korhatárok és a mutatók módszertana eltér, de az üzenet egyértelmű Magyarországnak. Lépnünk kell sürgősen. Sajnos az előző ágazatvezetés nem tudott jelentős eredményt elérni, pedig volt rá 16 évük is. A Nemzeti Rákellenes Program fontos célokat tűzött ki, ám az érdemi források hiánya, a tudás, a szervezés, a logisztika miatt nem valósult meg a szükséges előrelépés. A lakosság egészségi állapotának javítása a Tisza kormány prioritása, ezért a területére a minisztériumon belül önálló, dedikált szakmai államtitkárság felel professzor Vokos Zoltán vezetésével. Tudjuk, hogy nagyon sok a teendő, megkezdtük a szervezett szűrések átfogó átvilágítását, az eredményesség, a minőség, a hozzáférés és a fenntarthatóság javításáért. Angliában az NHS célzott kampányokkal, mobil mammográfiával és SMS emlékeztetőkkel segíti a részvételt. 2025 áprilisától ismét konkrét időpontokat küld az embereknek, és 28 napos diagnosztikai standardot alkalmaz. Ezeket a megoldásokat is vizsgáljuk. Több fejlesztési lehetőség között még azt, hogy a rugalmas időpontokat adjunk, a szűrés munkaidő utáni esti vagy hétvégi elvégzésének a lehetőség. Mérlegeljük. Könnyebben elérhető helyszíneket, ez mobil mammográfiás kapacitásokat és országos lefedettség felülvizsgálatát jelenti, különös tekintettel azokra a térségekre, ahol nehezebb eljutni a szűrésekre. Felülvizsgáljuk a korhatárt, személyre szabott vizsgálati előrehetőséget, hosszabb távon megnézzük egy olyan rendszer kialakításának lehetőséget, amely nem csak az életkort, hanem az egyéni mellékkockázatokat is figyelembe veszi, illetve hogy milyen kiegészítő vizsgálatok alkalmazhatók eredményesen. Nem győzzük hangsúlyozni a szervezett szűrés eredményességéhez a részvételi arány, az időben történő kivizsgálás és szükség esetén a kezeléshez jutás is mindenképpen hozzátartozik. Nem elég csak kiértesíteni a betegeket, illetve a nőket. Az emlőrák korai felismerése életeket mentett, hiszen felismeréskor mutató stádium meghatározza a prognózist. A meglévő szervezett szűrési program eredményességét a részvétel növelésével, valamint az egyenlő hozzáférés és a teljes betegút követésén alapuló minőségbiztosítás és minőségfejlesztés kialakításával lehet tovább javítani. Kérjük a hölgyeket, vegyenek részt az ingyenes szűrésen, és bátorítsák erre környezetükben élőket is. A férfiak, fiúk is támogassák a hölgyeket, igenis vegyenek részt az ingyenes szűréseken. Ez az egészségügyi ellátórendszer feladata az, hogy ez minden nő számára elérhető segítséget biztosítson, és folyamatosan keresse, hogyan teheti ezt még könnyebbé, korszerűbbé és biztonságosabbá. Mi ezért dolgozunk. Köszönöm a figyelmet.
0: Napi rendelőtti felszólalások során személyes érintettséget érzékelt Palócz Andrea Fidesz képviselője, megadom a szót 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Sajnos azt hallottam, hogy miniszterelnök úrnak nem voltak érvei, így elkezdett személyeskedni. De ha már az önéletrajzomról beszélt, akkor felhívom a figyelmét, hogy ne az én önéletrajzommal foglalkozzon, hanem azon magyarok ezreinek az önéletrajzával,
0: elnézést,
2: akik a gyárbezárások miatt elvesztették a munkájukat.
0: A személyes érintettségét fogalmazza meg, sajnos ez nem volt ez, de köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyáikat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben. Működik?

Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyről szóló 1997. évi 154-es törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006 évi 97-es törvény módosításáról szóló törvényhez a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási Bizottság T/668/12-es számú módosító javaslatát? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 137 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik, amelynek során a ki nem hirdetett törvénynek a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatával módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a ki nem hirdetett törvény rendelkezéseit az imént elfogadott módosításokkal? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosult, ki nem hirdetett törvényt 138 igen szavazattal, 50 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik a Magyarország 2026 évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69-es törvény módosításáról szóló TÉPER 566-os számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés. Tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48. szakasz 4-es bekezdése alapján a Mi Hazánk képviselőcsoportja a 14, a 20 és a 32-es számú, a KDNP képviselőcsoportja pedig a 34 és a 35-ös számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Ezekről képviselőcsoportonként a frakcióvezetők által megadott sorrend szerint határozunk most. A 14-es számú módosító javaslat Novák Előd képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 138 nem ellenében, 44 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. A 20-as számú módosító javaslat Dócs Dávid képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 7 igen szavazattal 138 nem ellenében és 43 tartózkodással nem tartotta fenn. A 32-es számú módosító javaslat Szabadi István képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 138 nem ellenében és 44 tartózkodással nem tartotta fenn. A 34-es számú módosító javaslat dr. Latorcai Csaba képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 137 nem ellenében és tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Mivel az országgyűlés módosító javaslatot, és ez kimaradta, köszönöm, a 35-ös számú módosító javaslat szintén dr. Latorcai Csaba képviselő indítványa, kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? De bocsánatot kérek, a kollégáimmal egyeztetnem kell, mert az előbb is a 35-ös számúról döntöttünk. Bocsánat, akkor összefog. Köszönöm szépen. Akkor megismétlem, elnézést kérek. A 35-ös számú módosító javaslat szintén dr. Latorcai Csaba képviselő indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja a javaslatot. Kérem, szavazzanak most.

Az országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal, 138 nem ellenében és tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Mivel az országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 139 igen szavazattal, 49 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi 194-es törvény és a házszabály rendelkezései alapján az országgyűlés elnöke az előterjesztő által benyújtott T/566/52-es számú egységes javaslatot megküldi a költségvetési tanács elnökének. A tanács a stabilitási törvény szerinti véleményét írásban megküldi majd az országgyűlés elnökének. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadott napirendünknek megfelelően a zárószavazásra az október 19-i ülésnapon kerül majd sor. Most soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló T/680-as számú törvényjavaslat határozathozatala. Kérem, hogy csendesen kövessük a határozathozatalt. Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság az összegző módosító javaslattól elkülönítve túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott. Emellett a benyújtással egyidejűleg a házszabály 72. szakaszának első bekezdése szerinti javaslatot is tett, amelyben a túlterjeszkedő módosító javaslat vonatkozásában azt javasolja, hogy a házszabály 71-es szakasz 3.-tól 8.-ig terjedő bekezdéseinek alkalmazására ne kerüljön sor. A fentiekre tekintettel először a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről, majd a 72. szakasz első bekezdése szerinti eljárásról szavazunk. Ezek elfogadása esetén kerül sor a túlterjeszkedő módosító javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság előzetesen jelezte, hogy nem állít előadót. Megkérdezem, hogy az előterjesztő kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségével kapcsolatban 2 perces időtartamban. Nem kíván élni az előterjesztő. Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, szabályszerűnek minősíti-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a túlterjeszkedő módosítójavaslatot 138 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül szabályszerűnek minősítette. Most a házszabály 72. szakaszának első bekezdése szerinti javaslatról döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az országgyűlés hozzájárulásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71-es szakasz 3-tól 8-ig terjedő bekezdéseinek alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 138 igen szavazattal 50 nem ellenében tartózkodás nélkül a javaslathoz hozzájárult. Most a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról határozunk. Arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a túlterjeszkedő módosítójavaslat minősített többséget igénylő részét 138 igen szavazattal, 50 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a túlterjeszkedő módosítójavaslat egyszerű többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a túlterjeszkedő módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 138 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48. szakaszának 4-es bekezdése alapján a Mi Hazánk képviselőcsoportja a 2-es és a 3-as számú, a Fidesz képviselőcsoportja pedig a 4-es és az 5-ös számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Ezekről képviselőcsoportonként a frakcióvezetők által megadott sorrend szerint határozunk. A 2-es számú módosító javaslat Dúró Dóra indítványa.

kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen szavazattal 139 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Kimondtam a határozatot, jegyzőkönyvbe vesszük, hogy igennel szavazott volna. Köszönöm szépen. A 4-es számú módosító javaslat dr. Hegedűs Barbara és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most.

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal 139 nem ellenében tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Az ötös számú módosító javaslat dr. Hegedűs Barbara és képviselőtársai indítványa. Kérdezem, a tisztelt országgyűlést fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most.

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal 139 nem ellenében tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozat hozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 139 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 140 igen szavazattal, 50 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Tekintettel arra, hogy az országgyűlés a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot és az összegző módosító javaslatot is elfogadta, a zárószavazás során a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egészéről döntünk. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 139 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 139 igen szavazattal 51 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.

figyelmeztetem Novák előtt képviselőt, hogy bekiabálással ne zavarja a határozathozatalt. Köszönöm szépen. Soron következik a büntetőjogú... Csöndet szeretnék kérni, köszönöm szépen. Soron következik a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló TPER 568-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Azért kérem a képviselőtársaimat, hogy ne beszéljenek a határozott hozatalok alatt, mert nem tudom, hogy ilyenkor azt próbálja valaki jelezni, hogy nem működött a szavazógépet, tehát nem tudom megfelelő minőségben végezni a munkámat. Köszönöm szépen. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 144 igen szavazattal, 44 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 44 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról szóló H/638-as számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a házszabály 48-as szakaszának 4-es bekezdése alapján a KDNP képviselőcsoportja a 2-es számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először erről határozunk, a 2-es számú módosító javaslat Rétvári Bence és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 46 igen szavazattal, 138 nem ellenében és 6 tartózkodással nem tartotta fenn. Mivel az országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 139 igen szavazattal, 44 nem ellenében és 7 tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi 14-es törvény módosításáról szóló TPER 569-es számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslatot 139 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Soron következik az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 46-os törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi 163-as törvénynek, a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról szóló TPER 570-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 189 igen szavazattal, nem is tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 190 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala következik. A Battonyai Járásbíróság indítványozta dr. Gurzó Mária, a Tisza képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak, amely megtárgyalta azt, és benyújtotta a H/834-es számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagyedit képviselőasszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés! A Battonyai Járásbíróság indítványozta dr. Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásban. Képviselőasszonnyal szemben egy magánszemély tett feljelentés 2026. április 7-én. A feljelentésben foglalt tényállás szerint a feljelentő 2026. április 4-én egy mezőkovácsházi áruházba ment vásárolni. Ebben az időben ki volt téve egy Tisza aláírásgyűjtő pult, ahol 4 ember tartózkodott, de a feljelentő csak Gurzó Máriát tudta megnevezni, mert ő indult a Tisza párt képviselőjeként. Az itt lezajlott párbeszédük során a feljelentés szerint dr. Gurzó Mária a feljelentő személyére és származására nézve sértő, a becsület csorbítására alkalmas kifejezéseket használt. A mentelmi bizottság az ügyet 2026. október 12-i ülésén megtárgyalta. Dr. Gurzó Mária az ülésre meghívót kapott azzal, hogy élhet a meghallgatás jogával. Képviselőasszony a bizottsági ülésen megjelent, és előadta, hogy kéri mentelmi joga felfüggesztését, mert a bíróság előtt tudja igazolni, hogy a feljelentő által írt vádak nem valósak. Kifejezetten hangsúlyozta képviselőasszony, hogy közlésének tartalma nem volt bántó, nem volt agresszív, a feljelentő személyére és származására vonatkozóan semmilyen sértő megjegyzést nem tett. Csak egy általa ismert tényt közölt, tehát határozottan elutasítja a vádban és a feljelentésben foglaltakat. A mentelmi bizottság elnökeként jelen ügyben a mentelmi jog fenntartására irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztam, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban követett gyakorlatának. Javaslatomat a bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. A mentelmi bizottság javaslata tehát az, hogy dr. Gurzó Mária képviselőasszony mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Most megadom a szót Gurzó Mária képviselőasszonynak, aki élni kíván a felszólalás lehetőségében a mentelmi ügyében. 5 perces időkeret áll rendelkezésére, parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy a mentelmi ügyem túlmutat egy egyszerű rágalmazási ügyön. A te nem vagy orvos mondatomat dr. Farkasné Jakab Ilona Margit átfogalmazta a feljelentésében, és olyan kijelentéseket és magatartásra tanúsított irányomban, és olyan dolgokat állít, amelyek soha nem tettem, és a számon és nem hangzottak el a számból. Valószínűleg etnikai, fai megkülönböztetés irányába szeretné terelni az ügyet. Határozottan visszautasítom azt a vélt feltételezését, hogy nekem bárkivel szemben származása, nemzetisége vagy etnikai hovatartozása miatt előítéleteim lennének. Teljes bizonsággal igazolni tudom, hogy a feljelentő állításai nem felelnek meg a valóságnak. A kijelentésem a mezőkovácsházi pennyüzlet mellett 2026. április 4-én a választási kampány során hangzott el. Egy fehér ruhába öltözött fekete hajú nő, miután meglátta az öltözékemet, kiabálva kampányolt a Fidesz mellett. A parkoló közepétől egészen a bejáratáig ordítozva kampányolt a Fidesz mellett, magam is meglepődtem, mert a bejáratban megfordult, kezéből töltsért formált, és tovább ordítozta magasztalva Fideszt és Orbán Viktort. A kijelentésem
0: Kérem, hallgassuk figyelemmel a felszólalót, köszönöm.
2: Miután kétszer is kijelentette, hogy ő maga orvos. A boltban többen rászóltak viselkedése miatt. A saját állítása szerint, mivel miután kijött a boltból, önszántából odajött hozzánk, bocsánatot kért viselkedése miatt, kezet nyújtott, bocsánatkérését elfogadtam, kezet nyújtottunk egymásnak, és abban egyeztünk meg, hogy győzön a Jobbik. A közösségi média oldalairól tudtam meg.
0: Egészen méltatlan, hogy mindenki viccet csinál a képviselőasszony felszólalásából. Kérem, hogy hallgassuk tisztelettel, köszönöm szépen. Mégiscsak a mentelmi ügyéről van szó.
2: A közösségi média oldalaiból tudtam meg, hogy feljelentett. Megdöbbenéssel szembesültem mindazzal, amivel vádol. A hölgy nem ismer engem. Nem tudja, hogy magam is egy magyarországi nemzetiséghez tartozom. És világéletemben küzdöttem a származásból adódó megkülönböztetés ellen. Román nemzetiségiként a mai napig is tapasztalom a saját bőrömön, származásomból adódó megkülönböztetést egyes emberektől. Az évszázadok során kiharcolt jogainkat nekünk, nemzetiségieknek, kötelességünk megvédeni, és fellépnünk az egyéni visszaélésekkel szemben. A törvény nem válhat mások megkurcolásának eszközévé, és nemzetiségi hovatartozás nem lehet, nem szolgálhat pajsként vállalhatatlan vádaskodások mögött. Tisztelt képviselőtársaim! Magam és a Tisza aktivistái a választás során minden egyes esetben, mindenhol a társadalmi együttélés szabályai szerint jártunk el. És még annál is tisztességesebben. Célunk az emberek informálása, és hogy minél több embernek eljutassuk a Tisza programját. Ez magába hordozta, és ebben kizárta a kulturálatlan, agresszív, vagy esetleg becsmérlő magatartást. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Szeretném önöket megkérni, mentelmi ügyem felfüggesztését adják ki, hogy bíróság előtt tudjam igazolni igazamat, mert tudom, hogy igazam van. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
0: Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság a javaslatában úgy foglalt állást, hogy a... képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e dr. Gurzó Mária országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Gurzó Mária mentelmi jogát 10 igen szavazattal, 178 nem ellenében, 2 tartózkodással nem függesztette fel. Tisztelt országgyűlés, a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta Torockai László, a Mi Hazánk képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak, amely megtárgyalta azt és benyújtotta a H/835-ös számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit képviselőasszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni, 5 perces időkelet áll rendelkezésére, parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, ismételten. Tisztelt országgyűlés! A Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványozta a Tolockai László mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásban. A képviselővel szemben egy bírósági végrehajtó tett feljelentést, egy tévéműsorban elhangzott a végrehajtói rendszer korrupciós működésével kapcsolatos kijelentései miatt. Tolockai László a feljelentő által sérelmezett beszédében előadta, hogy a végrehajtók által számára átadott titkos hangfelvételek szerinte egyértelműen alátámasztják bűncselekmények gyanúját, illetve bizonyítják a végrehajtó maffia korrupt működését. A feljelentés szerint Tolockai László e videójában az abban megnevezett politikusok vonatkozásában olyan tényeket állított, illetve olyan tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használt, mely szerint az általa megnevezett politikusok jogszabályokkal ellentétes módon jutottak bírósági végrehajtókat végrehajtói irodákhoz. Tolockai László ebben a kontextusban utalt egy végrehajtóra, akinek egy korábbi miniszter segített a végrehajtói helye megszerzésében, majd a TV műsorban konkrétan meg is nevezte a feljelentő személyét. A feljelentő szerint Tolockai László a videóban nem véleményt formált, hanem tudatosan a becsület csorbítására alkalmas tényekre közvetlenül utaló kifejezést használt. A mentelmi bizottság az ügyet szintén 2026. október 12-i ülésén tárgyalta meg. A bizottság ülésén Tolockai László nem jelent meg, pontosabban megjelent, talán csak nem tudta kivárni a sorát, mert a bizottság ülése egy kicsit elhúzódott. A mentelmi bizottság elnökeként jelen ügyben is a mentelmi jog fenntartására irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztam, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban magánvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának, illetve azon általános elvnek is, amely értelmében a mentelmi jog védelmet nyújt az országgyűlési képviselők számára a képviselői minőségükben gyakorolt szabad véleménynyilvánítás tárgyában. Javaslatomat a bizottság 6 igen szavazattal elfogadta. A mentelmi bizottság javaslata tehát az, hogy az országgyűlés Tolockai László mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Megkérdezem Tolockai László képviselő urat, hogy kívánna élni a felszólalás lehetőségével. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, a végrehajtó maffia mocskos ügyeinek a feltárása során az elmúlt lassan közel egy évtized alatt rengeteg fenyegetést kaptunk dr. Fiszter Zsuzsannával együtt, rengeteg ilyen ügy van már mögöttünk, és több olyan ügy volt, amikor konkrét végrehajtók fenyegettek azzal, hogy a bírói és egyéb kapcsolataikkal fognak minket tönkretenni, hogyha tovább nyomozunk a végrehajtói visszaélések ügyével kapcsolatban. Ami azért is veszélyes, és majd, hogyha ez az országgyűlés megalkotja az eddiginél sokkal jobb non-profit rendszert, akkor majd erre is figyelnie kell, hogy volt közöttük olyan végrehajtó, aki korábban bíró volt, tehát olyan bírói kapcsolatokkal rendelkezhet, hogy akár vissza is tud ezzel élni. Tehát több ilyen ügyünk volt, ez a konkrét ügy is ehhez kapcsolódik, és egy olyan végrehajtó jelentett föl még a tavalyi esztendőben, aki azt gondolom, hogy ezzel próbált megfélemlíteni, hogy ne beszéljek az ügyéről, de azóta azért nagyot fordult a világ, és az általam vezetett végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság éppen, ha jól emlékszem, 2 hét múlva fogja meghallgatni azt a végrehajtó kollégáját ennek a feljelentőnek, aki különböző bizonyítékokkal, közöttük hangfelvételekkel fogja bizonyítani azokat az állításokat, amelyek miatt engem most feljelentett, illetve tavaly még feljelentett ez a végrehajtó. Úgyhogy nagyon pikáns ez az ügy, ez a történet, akár a vizsgálóbizottság előtt, akár bíróság előtt természetesen én az állításaimat hajlandó vagyok megvédeni. És ami a konkrét mentelmi jog, illetve magát a mentelmi jog felfüggesztését illeti, Ezzel kapcsolatban az álláspontom az olyannyira ismert, hogy még a nyáron benyújtottam egy javaslatot az országgyűlés elé, ami arról szólt, hogy az én javaslatom, ez személyes véleményem is, hogy a politikusok mentelmi jogát közvádas ügyekben el kellene törölni, és akkor nem lennének ilyen helyzetek, mint amelyekkel rendszeresen foglalkozik az országgyűlés, míg magánvádas ügyekben, pont ez a mostani eset is mutatja, amivel akár vissza lehet élni, és politikusokat meg lehet próbálni megfélemlíteni. Azt gondolom, hogy nálunk ez nem sikerült, mint ahogy ezt a mellékeltábra mutatja. Tehát, hogy magánvádas ügyekben tartom esetleg indokoltnak a politikusi mentelmi jogot, de közvádas ügyekben pedig nem. Ezt ugye nyáron benyújtottam az országgyűlés elé, aztán néhány héttel ezelőtt miniszterelnök úr szóról-szóra egy ugyanilyen javaslattal előállt, közben az azóta eltelt időben az én javaslatomat leszavazta a Tisza párti többség, tehát nem tudom, hogy most mi a helyzet, akkor a Tisza párt fog-e változtatni a politikusi mentelmi jog gyakorlatával kapcsolatban, tehát most akkor a Tisza párt benyújtja ugyanazt, amit én a nyáron még benyújtottam, várom és remélem, hogy ez majd hamarosan kiderül. Én addig is továbbra sem szeretnék semmilyen ügyben, még akár egy ilyen egyértelmű politikai megfélemlítő ügyben sem a mentelmi jogom mögé bújni, tehát az országgyűlésbe bízom a döntésemet. Döntését köszönöm szépen.
0: Köszönjük, most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés Torockai László mentelmi jogát 7 igen szavazattal, 176 nem ellenszavazattal és 4 tartózkodással nem függesztette fel. Tisztelt országgyűlés, soron következik az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026 május 9-i OGY határozat módosításáról történő határozathozatal. Az S/841-es számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Varga Gábor jegyzőurat, hogy ismertesse a személyjavaslat tartalmát.
1: Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026 országgyűlési határozat negyedik pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés a Digitalizációs és Technológiai Bizottságba Varga Balázs Tisza helyett Járosi Pétert, Tisza a bizottság elnökévé, Járosi Péter Tisza helyett Varga Balást Tisza a bizottság alelnökévé megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
0: Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 189 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással elfogadta. Soron következik a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 30/2026. június 8-i OGY határozat módosításáról történő döntés. Az ESPER 842-es számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Rózsahegyi Áron jegyzőurat, hogy ismertesse a személyi javaslat tartalmát.
1: A spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 30/2026 6.8 OGY határozat első pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés dr. Sárosi József Tisza helyett Lovkó Csabát Tisza a bizottság elnökévé, Lovkó Csaba Tisza tagsági helyére Veres Ádámot Tisza a bizottság tagjává megválasztja. Ez a határozat az elfogadáskor lép hatályba.
0: Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 187 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa tagjainak megválasztása. Tisztelettel köszöntöm a jelölteket, az országgyűlés valamennyi állandó meghívottját és vendégeinket, akik részt vesznek ülésünkön. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Média Tanács tagja dr. Tóth Máté 2026. október 5-i hatállyal lemondott tisztségéről. A lemondott tag helyére a Művelődési Bizottság dr. Radecki Andrást jelölte új tagként. Emellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény alapján az országgyűlésnek ismételten szavaznia kell Pindrok Ferenc és Szabó László jelöltekről, mivel bár az első szavazás alkalmával nem kapták meg a megválasztáshoz szükséges többséget, ugyanakkor bírták a képviselők harmadának támogatását. Ezek alapján Esper 831-es számú javaslatomban dr. Radecki Andrást, Szabó Lászlót és Pindrok Ferencet 2026. október 14-i hatállyal 4 évre a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa tagjává javaslom megválasztani. A javaslatokat, valamint a jelöltek életrajzát képviselőtársaim a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, a Média Tanács tagjait az Országgyűlés külön-külön a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3 igen szavazatával választja meg. Most a határozathozatalok következnek. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy megválasztja-e dr. Radecki Andrást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsa tagjának. Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot, az országgyűlés dr. Radecki Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának 189 igen szavazattal 1 nem ellenében és tartózkodás nélkül megválasztotta.

Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy megválasztja-e Pindrok Ferencet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának. Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot, az országgyűlés Pindrok Ferencet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa tagjának 53 igen szavazattal, 127 nem szavazattal és 9 tartózkodással nem választotta meg. Tisztelt országgyűlés, tekintettel arra, hogy az országgyűlés Pindrok Ferencet nem választotta meg, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185-ös törvény 126. szakaszának első bekezdése szerint új jelöltet kell állítani. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy kérem, hogy figyelemmel dolgozzunk. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Szabó Lászlót a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Szabó Lászlót, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa tagjának 52 igen szavazattal 131 nem ellenében 7 tartózkodással nem választotta meg. Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés Szabó Lászlót nem választotta meg, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185-ös törvény 126. szakaszának első bekezdése szerint új jelöltet kell állítani. Tisztelt Országgyűlés! Most a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiatanácsa új tagjának ünnepélyes eskütételére és az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem a megválasztott tisztségviselőt, hogy fáradjon az ülésterem közepére és tegye le esküjét. Felkérem Varga Gábor jegyzőurat, hogy olvassa elő az esküszöveget, a tisztelt Országgyűlést pedig arra kérem, hogy felállva hallgassák azt.

0: Én, Radecki András,
1: fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom, nemzeti média és hírközlési hatóság médiatanácsa tagi tisztségemet, a magyar nemzet javára gyakorolom.
0: Isten engem úgy segíjen.
2: Tisztelt ország! Tisztelt Országgyűlés, most az esküokmányok aláírására kerül sor. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányt, a megválasztott tisztségviselőt pedig kérem, hogy kézjegyével lássa el azt.

Engedje meg, hogy az országgyűlés nevében megválasztásához szívből gratuláljak, munkájához jó egészséget és eredményes, sikeres munkát kívánjak. Köszönöm szépen!

0: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseinek titkos szavazással történő megválasztása. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a jelölteket, dr. Ötvös Károlyt. Dr. Gellért Károly Árpádot. És dr. Terhes Tibor Dávidot. Valamint családtagjaikat, az Országgyűlés valamennyi állandó meghívottját és vendégeinket, akik részt vesznek ülésünkön. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Esper 832-es számú javaslatában dr. Ötvös Károlyt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettesévé, dr. Gellért Károly Árpádot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vádemelésért felelős elnök helyettesévé, valamint dr. Terhes Tibor Dávidot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal fellebbviteli elnök helyettesévé 2026. október 15-i hatállyal javasolja megválasztani. A bizottság javaslatát, valamint a jelöltek életrajzát képviselőtársaim a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseit az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választja meg. Az országgyűlési törvény alapján a szavazás titkos. A titkos szavazás menete a következő. A képviselők az Országház alsóházi üléstermének Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat, a nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból ABC sorrendben 4 csoportban. Tájékoztatom Önöket, hogy a szektoroknál 3 darab szavazólapot, továbbá 1 borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazás során szavazófülkét is igénybe lehet venni. Felkérem Rózsahegyi Áron jegyzőurat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait, Önöket pedig tisztelettel kérem, hogy ezt a helyükön hallgassák végig.
1: Tisztelt Országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, neve melletti igen, nem, vagy tartózkodom négyzetben elhelyezett 2 egymás metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve hogyan szavazott. Semmi is az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegző lenyomat, illetve a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és a helyébe új lapot adnak ki.
0: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a szavazási idő alatt az alsóházi ülésterem folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatok leadására 30 perc áll rendelkezésre. Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat. A titkos szavazás eredményének ismertetésére várhatóan 11 óra 52 perckor kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, a titkos szavazást elrendelem.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a jegyzőkből álló szavazatszámláló testület befejezte munkáját. Megállapította, hogy a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Ismertetem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 139 képviselő vette fel a szavazólapokat. Dr. Eötvös Károly személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 139 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Az érvénytelen szavazatok száma 0, az érvényes szavazatok száma 139. Ebből igen szavazatok száma 139. Nem szavazat 0, tartózkodom 0. Ezek alapján az Országgyűlés dr. Eötvös Károlyt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettesévé megválasztotta.

Dr. Gellért Károly Árpád személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 139 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazatok száma 139, nem szavazatok száma 0, tartózkodom szavazatok száma szintén 0. Ezek alapján az országgyűlés Dr. Gellért Károly Árpádot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vádemelésért felelős elnök helyettesévé megválasztotta.

Dr. Terhes Tibor Dávid személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 139 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazatok száma 0, az érvényes szavazatok száma 139. Ebből igen szavazatok száma 139, nem szavazatok és tartózkodom szavazatok száma 0. Ezek alapján az országgyűlés dr. Terhes Tibor Dávidot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal fellebbviteli elnök helyettesévé megválasztotta. Tisztelt Országgyűlés, most az ünnepélyes eskütételek és az esküokmányok aláírása következik. Felkérem dr. Ötvös Károlyt, dr. Gellért Károly Árpádot és dr. Terhes Tibor Dávidot, hogy fáradjanak együtt az ülésterem közepére és tegyék le esküjüket.

0: Felkérem Rózsahegyi Áron jegyző urat, hogy külön-külön olvassa elő az esküszövegeket. Először a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettesének eskütétele következik.
1: Én,
2: dr. Ötvös Károly.
1: Fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatali közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségemet.
2: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatali közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségemet.
1: A magyar nemzet javára gyakorolom.
2: Isten engem úgy segéljen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vádemelésért felelős elnök helyettesének eskütétele következik.

0: A magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segélyen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal fellebbviteli elnök helyettesének eskütétele következik.
2: Én
3: dr. Terhes Tibor Dávid,
2: fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
3: jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom,
2: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatali fellebbviteli elnök helyettesi tisztségemet.
3: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatali fellebbviteli elnök helyettesi tisztségemet.
2: A magyar nemzet javára gyakorolom.
1: Tisztelt Országgyűlés, most az esküokmányok aláírása következik. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott tisztségviselőket pedig kérem, hogy kézjegyükkel lássák el azokat.

Tisztelt tisztségviselők, megválasztásukhoz az országgyűlés nevében szívből gratulálok, eredményes munkát és hozzá jó egészséget kívánok Önöknek. Köszönjük!

Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm együttműködésüket, az elnöklést átadom dr. Latorcai Csaba alelnök úrnak, és 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat. Most soron következik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2026. évi 51. törvény módosításáról szóló előterjesztés kivételes eljárásban történő összevont vitája. Melitei Barna Márton, a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés Téper 779-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! Először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy nyitóbeszédre, a vitában történő további felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll rendelkezésére. Most megadom a szót Melitei Barna Mártonnak. Parancsoljon, képviselő úr!
1: Nagyon szépen köszönöm, talán nem lesz ennyire sok időre szükség. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat nem túl hosszú és alapvetően technikai jellegű. A legfontosabb rendelkezés a lényegében az, hogy a hatályba lépést elhalasztja 2026. október 20-áról november 4-ére. Talán jobban is illik egy ilyen tragikus nap ehhez a törvényhez, mert biztosak lehetünk benne, hogy sok-sok szomorú és egyben felkavaró információ kerül majd napvilágra. A minősített iratok felvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, illetve az ABTL előtt hatalmas munka áll, a megsemmisítések ellenére is töménytelen mennyiségű irat van, így szükséges két hét haladék ahhoz, hogy a bizottság pontosan fel tudja mérni a feladat nagyságát és azt, hogy a minősített adatok soron kívüli és teljes körű felvizsgálata várhatóan mennyi időt fog igénybe venni. Évszázadokat vártunk erre a pillanatra, a rendszerváltás óta várjuk valójában ezt a pillanatot. Az iratnyilvánosság a rendszerváltáskori elit soha nem törlesztett és soha el nem évülő adósága. Ezzel tartoztak volna az áldozatoknak, de tartoztak volna nekünk is, akkori gyerekeknek, fiataloknak, ahogy azóta eltelt és azóta élő nemzedékeknek is. Mi megpróbáljuk jóvá tenni ezt a mulasztást, amennyire lehet, mert sajnos tudjuk, hogy teljesen nem lehet, hiszen iratokat sem is tettek meg, és az áldozatok nagy része már nem is él. Sokaknak ez már túl késő. Mégis úgy gondolom, hogy az ország mentális egészsége nem állítható helyre úgy, ha nem tárjuk fel a múltat, ha nem értjük meg, és nem tudatosítjuk magunkban, hogy mi történt itt, miben éltünk 1989 előtt, és élünk 89 óta is. Nagyon rövid indoklásként ennyit szerettem volna előadni. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat a törvényjavaslat támogatására. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni. Igen, Bódis Péter államtitkár úr jelzi felszólalási szándékát. Parancsoljon, államtitkár úr!
2: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársak, én is rövid leszek. A Téper 779. számú törvényjavaslat az állambiztonsági iratok nyilvánosságának hatékony érvényesülését szolgáló jogszabályi felkészülés segíti elő. A javaslat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2026. évi 51. törvény hatályba lépésének időpontját október 20-ról november 4-re módosítaná. A halasztás célja, hogy a levéltár időben és kellő alapossággal készülhessen fel a proaktív közzétételi kötelezettségek teljesítésére, valamint az érintett iratanyag hiánytalan felmérésére és feldolgozására. Az iratnyilvánosság nem pusztán jogszabályi előírás, hanem a múlt feltárásának és a közérdekű információkhoz való hozzáférésének is fontos garanciája. Ennek tényleges érvényesüléséhez elengedhetetlen a gondos előkészítés és a megfelelő intézményi felkészültség. A javaslat kizárólag a hatályba lépés időpontját módosítja, egyéb érdemi tartalmi változtatást nem tartalmaz. A kormány a javaslatot támogatja. Köszönöm a figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Berki Ákosnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Ház, a Törvényalkotási Bizottság 2026. október 12. napján tartott ülésén a házszabály 62. paragrafus 5. bekezdése alapján kivételes eljárásban lefolytatta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2026. évi 51. törvény módosításáról szóló T per 779. számú törvényjavaslat részletes vitáját. A jogszabály végrehajtását biztosító intézkedések jelenleg is zajlanak, és az előirányzatnál valamivel több időt vesznek igénybe, amint egy két héttel későbbi hatályba lépés lehetőséget teremt a teljesebb körű felkészülésre, valamint az iratanyag átfogó áttekintésére. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62. paragrafus 8. és 9. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Így kérem a jogszabály módosítási javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom a figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésre. Az időkereteket az üléstermi táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselőasszony!
4: Igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház, néhány héttel ezelőtt az Országgyűlés már elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló 2026 évi 51-es törvényt, és ezzel megkezdtük egy több mint három évtizedes történelmi adósság törlesztését, és lehetőséget teremtettünk arra, hogy végre teljesebben szembenézzünk a közös múltunkkal. A most előttünk fekvő törvényjavaslat ezen a célon és az elfogadott szabályozás érdemi tartalmán továbbra sem változtat, ahogy ez már előttem is elhangzott. Ez mindössze egy technikai jellegű módosítást jelent, így a törvény egyes rendelkezéseinek hatályba lépése október 20-áról november 4-ére helyeződik majd át. Ugye az indok is már elhangzott, hogy a végrehajtás előkészítése, különösen a munkát végző személyek átvilágítása, az iratanyag előzetes áttekintése az eredetileg tervezetnél valamivel több időt fog majd végén. Menni. Tisztelt képviselőtársaim, 36 év után joggal várhatjuk el mindannyian, hogy a múltunk feltárása minél hamarabb megkezdődhessen. Ugyanakkor egy ilyen összetett és érzékeny iratanyag esetében az is alapvető követelmény, hogy az iratok feldolgozása kellő körültekintéssel következzen be. Az állambiztonsági iratok ugyanis nem egyszerűen egy letűnt rendszer működésének a core dokumentumai, emberek személyes történeteit, sok esetben életük legérzékenyebb részleteit is tartalmazzák azok. Az egykori állambiztonsági szervek nem csak politikai tevékenységeket figyeltek meg, hanem információkat gyűjtöttek az emberek családi kapcsolatairól, egészségi állapotáról, vallási meggyőződéséről, magánéletéről is. Ezeknek az adatoknak a kezelése pedig különös felelősséggel jár. A korábban elfogadott törvény éppen ezért részletesen meghatározza, hogy mely adatok hozhatók nyilvánosságra, melyeket kell anonimizálni, és milyen esetekben indokolt a személyes adatok fokozott védelme. Ennek értelmében más szabályok vonatkoznak az állambiztonsági szervekkel együttműködő személyek azonosításához szükséges adatokra, és mások azokra, akik a megfigyelések elszenvedői voltak. A múlt feltárása nem járhat együtt azzal, hogy a megfigyelések áldozatainak magánélete indokolatlanul a nyilvánosság elé kerüljön. A történelmi igazság megismeréséhez fűződő közérdeket és a személyes adatok védelmét egyaránt folyamatosan érvényesítenünk kell. A mostani módosítás ennek biztosításához ad további 15 napot. Ez az idő lehetőséget ad arra, hogy a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság érdemi munkát végezhessen és megalapozott tájékoztatást adjon a teljes körű felülvizsgálat várható időigényéről. Tisztelt Országgyűlés! A célunk továbbra is változatlan, az állambiztonsági múlt minél teljesebb feltárása és annak biztosítása, hogy az erről fennmaradt iratok a lehető legszélesebb körben megismerhetővé váljanak. A mostani módosítás, ahogy elmondtuk, egy technikai módosítás, ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm!
0: Következő felszólaló dr. Takács Árpád, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A helyzet úgy látom, hogy ezt a törvényjavaslatot önök se kiköpni, se lenyelni nem tudják, és ez jellemzi a kormányzást is, hogy átgondolatlanság, kapkodás, szervezetlenség, kettőt lépnek előre, négyet lépnek hátra, aztán oldalra, egy helybe toporognak, hiszen ez a törvényjavaslat, ami már ugye harmadszor fekszik itt előttünk, és ami mostani módosítás csupán az, ami elhangzott, hogy két héttel kitolja, vagy eltolja a hatályba lépésének a napját. Tehát, ahogy említettem, ez a harmadik módosítás a májusi kormányalakítás óta, és a Tisza párt, a Tisza kormány önök óriási hírveréssel, nagy ígéretekkel indultak neki az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának, és erről beszéltünk ugye az elmúlt két vita alkalmával is. Azt hirdették önök, hogy átláthatóság lesz, és minden a helyére kerül, és önök határozták meg ennek a idejét is, 2026. október 20-át, ezzel is adózva a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának vagy az áldozatok emléke előtt. Az pedig egy elég fura ok, hogy megint szakemberekre, meg kutatókra fogják ennek az eltolását, mert nincs kétségünk afelől, hogy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának a munkatársai, a kutatók rájuk bízott feladatokat tisztességesen, határidőre és szakmai alapon végezték el. Ez az önök részre egy újabb kifogás, meg mutogatás, amely azt gondolom, hogy eléggé kifogásolni való, amit önök mondtak, illetve amit államtitkáról is említett. Felmerül a kérdés a részükről, hogy vajon mi ok van a halasztásra. A valódi ok inkább az lehet, hogy az utolsó pillanatban a kormány rájött arra, amit mi az előző vitákban is mondtunk, korábban jeleztünk, tehát a nyilvánosságra hozatal tényleges következményeitől is tartanak. Rádöbbentek arra, hogy az akták megnyitása egy-egy ügyben az igazság kibontása nélkül védekezés lehetőségének hiányában méltatlan helyzeteket eredményezhet, személyes és jó kapcsolatokat tehet tönkre még családon belül is. Ezért tekintettel a közeledő nemzeti ünnepre a kormány inkább úgy döntött, hogy az ünnepet követően halasztja a publikálást, és ennek az új időpontja 2026. november 4-e, önök így adóznak november 4-én a forradalom és szabadságharc áldozatainak emléke előtt. És ez a két hét nyilvánvalóan nem fogja feloldani az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával járó társadalomban kialakult feszültségeket és konfliktusokat, elodázza inkább, de nyilvánvalóan a felelősség önöket fogja terhelni. És ami a dátumválasztást illeti, önök vagy nem ismerik a magyar történelmet, azt azért nem gondolom, vagy szándékosan cinikusak, mert november 4-e a magyar történelem legtragikusabb, legfájóbb nemzeti gyásznapja, és ezen napon tiporták el a szovjet tankok a forradalmat és szabadságharcot. Mit üzen ez a magyar embereknek ez a módosítás, és a diktatúra áldozatainak saját jogukat illetően? Mert az áldozatok között nem csak a megfigyeltek vannak, nem azok közéből kerülnek ki az áldozatok, és jóvátétel nem csak nekik járhat. Mit üzen ez azoknak, akiket egyszer már megpróbáltak zsarolással beszervezni egy diktatúrikus rendszerbe, most pedig lehet, hogy meghurcolják ezért őket. A múlt feltárása fontos és általunk is támogatott cél, de ehhez az eszközöket önök választották. Köszönöm a figyelmet.
0: Most dr. Simicskó Istvánnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót. Parancsoljon, képviselő úr!
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Sok minden elhangzott már, valóban mindenki igyekezett röviden lényeget tudjon felszólalni a témához illeszkedően. Én is szeretném emlékeztetni a tisztelt országgyűlést, hogy a KDNP frakciója partner a múlt feltárásában. Ezt több ízben elmondtuk, az általános vita kapcsán is elmondtuk. Sőt, mi odáig mentünk, hogy a tartózkodás mellett néhányan a KDNP frakcióban meg is szavaztuk a törvénymódosítást. Tehát ez is mutatja, hogy hitelesen partnerek vagyunk abban, hogy valóban a múlt bűnei kerüljenek nyilvánosságra. Azonban akkor is jeleztük az általános vita során, hogy nem szerencsés az október 20-ai, tehát az október 23-a előtti hatályba léptetése ennek a törvénymódosításnak, mert ahogyan Takács Árpád képviselőtársam elmondta, valóban ünneprontó lehet sok esetben és sok családnál. Tehát egy szenzitív kérdésről van szó. Akkor is föltettem azt a kérdést itt a ház falai között, hogy létezhet-e témakörben egyáltalán abszolút igazság. Tehát segítjük-e az igazság kiderülését, vagy pedig adott esetben az elmúlt 36 évben sok minden történhetett ezekkel az aktákkal, sok minden kikerülhetett egyes személyekről, sok minden bekerülhetett egyes személyekről, és ez adott esetben valóban családok életét teheti tönkre, és nem segíti az abszolút tisztánlátást. Ettől függetlenül mi, mondom, támogattuk a törvénymódosítást. A technikainak nevezett törvénymódosítás most, ami előttünk fekszik, hogy 15 nappal későbbre kerül a hatályba léptetése, és pont november 4-ére, ami valóban nemzeti gyásznap, szintén nem a legszerencsésebb nap. Ezért mi nem fogjuk tudni támogatni a módosítást, ettől függetlenül általánosságban azt tudom mondani, hogy továbbra is támogatjuk az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Valóban, ami objektívan, tárgyszerűen, tényszerűen föllelhető és igazolható módon ez nyilvánosságra hozható, akkor ezt lássa a magyar társadalom. Bízunk benne, hogy közelebb kerülünk az abszolút igazsághoz, még hogyha nem is találjuk meg teljes mértékben az igazságot. Úgyhogy a KDNP frakció, a tisztelte frakcióvezető helyettes úrnak a javaslatát, ezt a módosító technikai javaslatot nem tudjuk támogatni, pont azért, mert november 4-e nekünk nemzeti gyásznapot jelent. Valóban a szovjet tankok elpusztították és lerohanták Magyarországot, a forradalmat és szabadságharcot vérbe döntötték. Nem beszélve arról, hogy ha megnézik a kis okost, akkor még azt is láthatják, hogy 44. november 4-én robbantották föl a Margit hidat is, tehát számos olyan esemény történt ezen a napon, ami nem teszi alkalmassá és méltóvá ennek a törvénynek az ilyen módon való hatályba léptetését. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Most Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót, aki a pulpitusról kívánja hozzászólását előadni. Parancsoljon, képviselő úr!
7: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés, már megint igazam lett. Módosítani kell az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2026-os törvényt, mert nem tudják teljesíteni a nyilvánosságra hozatal saját maguk által ígért, vállalt határidejét. Június 30-án itt ezt mondtam a felszólalásomban, idézem, akkor sem hallgattak meg. A miniszterelnök az ABTF főigazgatójával állapodott meg az október 22-i nyilvánosságra hozásról, de a szakmai közélemény csak meghirdetett politikai célként kezeli, gyakorlatilag végrehajthatatlannak tartja ilyen rövid idő alatt. Ezt mondtam, hiába, ezért most ismét tárgyaljuk, harmadszor tárgyaljuk tulajdonképpen külön indítványban ezt a toldozgatott, foltozgatott ügyet, törvényt, mivel nem hallgattak meg, és hát, hogy ne legyen törvénysértés, most módosítják a törvényt. Ráadásul a tervezett munka eleve nem lesz teljes, hiába javasoltam azt is, hogy a múltfeltárás és az információs kárpótlás teljessége érdekében a levéltárak számára átadandó iratokat a nem minősített iratokkal is ki kellene egészíteni. Ugyanis a levéltári törvény szerint az intézményeknek be kell szolgáltatniuk az iratokat bizonyos idő eltelte után a levéltáraknak, de nincs szankcionálva a mulasztás. Így sokan nem teszik. Például a MUOSZ irattára is tele van 1990 előtti anyagokkal, amelyekhez nem lehet hozzáférni. A levéltári törvény módosításával szankcionálni kellene a mulasztásos törvénysértést. Illetve azt is hiába kértem, hogy meg kellene vizsgálni, hogy az 1990 előtti iratok, valamint a privatizációk során keletkezett iratok kapcsán értelmezhető-e, illetve megalapozott-e a minősített adat kitétel, hiszen erre hivatkozással számos levéltárban őrzött irat kutathatósága korlátozott ma is. Itt egykori állami vállalatok iratairól van szó elsősorban, de érintettek lehetnek a pártállami minisztériumok, pénzügyi szervezetek, például az MNB is. Vagyis az irat nyilvánosságot ki kellene terjeszteni az állambiztonsági iratokon túl is. A korábbi vitákban nem kaptam választ arra sem, és hát azért sajnos továbbra is aktuális az a kérdés, hogy miért élveznek továbbra is védelmet és titkosságot azok a pártállami ügynökök, akik 2020 után is nemzetbiztonsági alkalmazásban maradtak, akár jelenleg is nemzetbiztonsági alkalmazásban vannak, ami önmagában botrány, de hogy még külön védettséget kap az ő múltbéli rendszerváltás előtti tevékenységük is, az egészen elképesztő. A valódi nyilvánosság elve alapján az időbeli korlátozás indokolatlan. Csak remélni tudom, hogy ez a szép kivétel nagyon kevesekre, adja Isten, hogy esetleg már senkire se vonatkozik, nincsen pontos információnk, hogy hány egykori, mondjuk 3x3-as ügynök mentette át hatalmát, pozícióját, és van még most is titkosszolgálati alkalmazáson, mindenesetre a törvény ilyen szinten védi őket még most is. Tisztelt országgyűlés, láttunk már ilyen törvényjavaslatot a kommunista múlt rendezésének ügyében is, hogy egy törvénytelenséget a törvény megváltoztatásával orvosolt a Fidesz kormány. Az még megtisztelő volt számomra, hogy 2012-ben Wittner Máriával közösen nyújthattam be azt a nyugdíjtörvény módosító javaslatot, melyet el is fogadott az országgyűlés, és ami alapján meg kellett volna vonni a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat. De a Fidesz kormány szabotálta, sőt, titkosította is az adatokat. 2012-ben a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200 személy kap évente összesen 200 millió forintot, például a Vörös Csillag érdemrend, vagy fegyveres harcokban részt vett partizán, és még 17 féle hasonló jogcímen. Később ezeknek a számoknak az alakulását már nem árulta el a Fidesz kormány, titkosították ezt, de most az új kormánynak benyújtott írásbeli kérdésemre válaszul, megtudhattuk, ezt köszönöm a most jelenlévő pénzügyminiszter úrnak is, hogy érdemben válaszolt, amit a Fidesz kormány korábban titkosított, miszerint a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonását előíró törvény ellenére 97%-uk a mai napig is kapja alanyi vagy özvegyi jogon, aki még él, hiszen a végrehajtásért felelős Navracsis Tibor miniszter először teljesen szabotálta a Wittner Máriával közösen benyújtott törvényünket. A határidőig senkitől nem vonták meg a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékot, majd többszöri számon kérésemre a törvénytelenséget a törvény módosításával orvosolta, hogy azt ugye most is látjuk, kitolták a határidőt. Végül a kormánya szocialista hazáért érdemrend és hasonló kitüntetések után járó nyugdíjpótlékoknak, tehát a 97%-áról állapította meg, hogy méltó azokat folyósítani az állítólagos rendszerváltás után 25 évvel is, ami azt gondolom, hogy az előző kormányok nagyon súlyos felelőssége. Tisztelt országgyűlés, az elmúlt 3-4 évtized az MDF, MSZP és a Fidesz kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg. Az állambiztonsági múlt feltárása, így többek között az úgynevezett ügynöklisták összeállítása, persze a tartótisztekre fókuszálva, reméljük így fog ez most is megtörténni. A pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből, sőt állami cégek éléről is történő kitiltása az úgynevezett lusztráció, amire láthatunk például Lengyelországban is példát, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, melyet jobb késő, mint soha alapon tavaly előtt Csehországban is törvénybe foglaltak, miközben hazánkban még a kommunista kitüntetések után is esetenként még mindig járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, bár ez talán már csak szimbolikus lehet. Egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadságtéri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényuralmi jelképeivel együtt. Egy olyan köztársaságban élünk, melyet az a Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nem csak az MSZNP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi féle MDP-ben kezdte. És aztán a rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, csak immár Szájer József nevével fémjelezve. De legalább már nincs 3/2-es, a 3/2-es ügynök Horn Gyuláról közterület elnevezve. Ez a Mi Hazánk Mozgalom antikommunista sikere, hogy jogi kezdeményezésünk nyomán a bírósági ítélet óta immár hivatalosan nincs Horn Gyula sétány. Az utcanév táblákat mégis kint hagyták, ezért azokat Balogh Csaba 13. kerületi önkormányzati képviselőnkkel távolítottam el 2024-ben, helyreállítva a törvényes rendet. Az utcanév táblák azóta sem kerültek vissza. Bár az ügyben a kormányhivatal a nekem küldött első válaszát még úgy zárta, hogy idézem, törvényességi felügyeleti intézkedés nem tehető, nem adtuk fel. Viszont válaszom, jogi érveim és az utcanév táblák először még csak letakarásával előmozdított társadalmi nyomásunk hatására dr. Sára Botond főispán úr végül igazat adott nekem, törvényességi felhívást bocsátott ki, amelyben felkérte a fővárosi közgyűlést, hogy a jogszabálysértő helyzetet szüntesse meg, azaz a közterület nevét módosítsa. Végül persze a fővárosi törvényszékig kellett menni, az mondta ki, hogy a kommunista utca elnevezés törvénytelen volt. Horn Gyula az 56-os forradalom vérbe folytóit aktívan kiszolgálta pufajkásként, felelőssége persze elsősorban munkássőrként és magasrangú pártfunkcionáriusként állapítható meg, de ami még kevésbé köztudott, hogy 3/2-es ügynök volt harcos fedőnéven, bár ő erről természetesen nem emlékezett meg emlékirataiban. Még 10 éve sincs, hogy ez az információ napvilágot látott, Ungvári Krisztián történész tárta fel 2017-ben. Ami a 3/2-es ügynökök rendszerváltás után is megmaradt befolyását illeti, sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Megyesi Péter, későbbi miniszterelnök, egykori kollégája, egy szintén 3/2-es ügynök, Martonyi János, aki Magasdi és Marosvásárhelyi fedőnével jelentett, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3/2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, de nem ismerjük a részleteit számos, akár még pozícióban lévő ex-ügynök munkájának. Nem ismerhetjük meg az ígért 70. évfordulóig sem, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáig sem. Talán nem sokkal később végre igen. Pedig fontos volna, fontos lett volna főleg az elmúlt évtizedekben ez, hiszen ezek a személyek akár zsarolhatóak is voltak a múltjukkal, vagy zsarolhatók még mindig, ki tudja kicsoda, így ez nemzetbiztonsági kockázat is. Például ilyen zsarolható személy lehetett még nem is olyan régen a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet vezetője is, Horváth József, aki egykor 3/3-as ügynök volt, tehát a magyar szuverenitás védelmezését abszurd módon pont a szovjet időkben sikerült a belügynél elkezdenie, és az egykori spicliből állami vezető lehetett a Fidesz jóvoltából. És micsoda farizeus politika úgy emlékezni például Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek néhány évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxusnyugdíját, Biszku Béláéhoz hasonlóan, ahogy több más még élő vérbírónak, AVH-s vallatótisztnek talán a mai napig is. Persze az elszámoltatás leginkább a 90-es évek elején kellett volna, legkésőbb az első Orbán kormány idején, 1998-tól, de még mindig itt élhetnek kommunista luxusnyugdíjakkal, Szűrös Mátyások, vagy például kevesen tudják, de Schmidt Pál is Kádár János miniszterhelyettesi rangban szolgáló diplomatája volt. Az elmúlt évtizedekben csak időhúzás és maszatolás folyt, csak csepegtették a titkosított információkból az aktuális kormánynak kedvezőket. Például 3 éve hozta nyilvánosságra az ABTL azt a jelentést, amelyet Vikidál Gyura írt zenésztársáról, Nagy Feróról, 40 évvel ezelőtt az István a király premierje után. De nem ismerjük a részleteit számos kormánypárti ex-ügynök munkájának, akiket akár zsarolhatnak is a múltjukkal, így tehát ez súlyos nemzetbiztonsági kockázat. Tisztelt országgyűlés, amikor 2016-ban lemondtam az országgyűlési képviselői mandátumomról, Schiffer Andrással egy időben, mert akkor úgy tűnt, hogy a magunkfajta idealistáknak nem volt helyük az akkori politikában. Nos, akkor az utolsó parlamenti felszólalásomat így kezdtem, idézem. Az úgynevezett ügynöklistákat is tartalmazó állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről szóló Schiffer András által jegyzett törvényjavaslattal egy problémám van, hogy nem nekem jutott eszembe a benyújtása. Persze, szégyenkeznem sem kell a tétlenség miatt, hiszen Gaudi Nagy Tamás képviselőtársammal közös javaslatunk vezetett a legközelebb a sikerhez, ezért azt gondolom, hogy az ő neve is illő, ha itt elhangzik, hiszen a Fideszben 55-en voksoltak a frakció fegyelemmel szemben 2011. december 23-án egy általunk kért név szerinti szavazáson, amikor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kötelező feladatául szabtuk volna, hogy nevezze meg és tegye közzé a BM volt állambiztonsági főcsoport főnöksége hivatásos, nyílt és titkos állományának tagjait, valamennyi hálózati személyeit, ügynökeit, továbbá a katonai hírszerzés állományát és hálózatát. Tisztelt országgyűlés, zárásként úgy illő tehát, hogyha Schiffer András neve akár kétszer is elhangzik itt ma, hiszen a NER-rel szemben ő küzdött a legtöbbet az állambiztonsági múlt átláthatóvá tétele érdekében. Tucatnyiszor nyújtott be precíz parlamenti indítványt is a titkosítások feloldása érdekében, és ő az is, aki korán sem elégedett a Tisza mostani törvényével sem. Idéztem már néhány hónapja azt a Facebook bejegyzését, melyben rávilágít a globalista atlantista körök lobbiára, hogy a Tiszás akta nyilvánosság most változatlanul azt jelenti, hogy ha mondjuk egy Impexest annak idején egy nyugati titkosszolgálat átállított, azt bizony épp úgy nem ismerhetjük majd meg, ahogy az elmúlt évtizedekben sem. Tisztelt országgyűlés, végezetül fölhívnám a figyelmüket arra, hogy egy önök által csak technikainak nevezett törvénytelenség, törvénymódosításra való orvoslása, a késlekedés, az milyen komoly bűnnek is tekinthető. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy múlt héten hunyt el az utolsó széles körben közismert 1956-os hős, Pongrácz András, Korvin közi szabadságharcos, aki a Szálinszobor ledöntésében lángvágóval is közreműködött, és amikor itt júniusban szóvá tettem, hogy még állami kitüntetés sem kapott soha, akkor meglepetésemre miniszterelnök úr egészen nyitottnak mutatkozott arra is, hogy állami kitüntetést kapjon. Azonban az elmúlt hónapokban semmilyen lépés nem történt sajnos az ő irányába, ezt fájdalommal tapasztaltam, hiszen leveleztem vele. Nem kérdezték meg, hogy például Magyarországra tud-e jönni október 23-án, vagy más módon. Nem láttuk ezeket az előrelépéseket, és most ott tartunk, hogy ezt a mulasztást, ezt például már nem is lehet orvosolni. Nem tudjuk, hogy kik azok, akik akár a következő hetekben fognak elhunyni úgy, hogy az információs kárpótlást nem kapják meg, de igenis minden hét súlyos mulasztás, ezért aki például Pongrácz András előtti tisztelgésű, ha már állami kitüntetés sajnos nem kapott soha, és ez természetesen elsősorban nem a Tisza bűne, hanem a korábbi kormányoké, de ha már állami kitüntetés nem kapott soha, aki tisztelgésű szeretné leróni a kegyeletét itt Magyarországon is, azt szeretettel várjuk a Korvin közben október 23-án 15 órától, ahol a pesti sárszobránál elhelyezhetik a kegyelet virágait, illetve ahol már hagyományos módon, hagyományőrző emléktűzzel is fogunk tisztelegni Pongrácz András előtt, hiszen ezek az ágyú tüzek, amik most már nem csak a 48-as forradalom és szabadságharc emlékét szokták idézni a megemlékezéseken, hanem hagyomány teremtett belőle a Mi Hazánk mozgalom, hogy ezt a hagyományőrző ágyú tüzet az október 23-ai megemlékezéseken is alkalmazza, természetesen 1956-ban is használt ágyúval. Szóval ilyen körülmények között méltósággal várunk mindenkit szeretettel az 1956-os forradalom és szabadságharc 70-edik, illetve a 2026-os, illetve a 2006-os felkelés 2026-os évfordulóján, a 20. évfordulón is mindenkit szeretettel, tehát a Korvin közben. Köszönöm a figyelmüket, hazánkat szolgáljuk.
0: Tisztelt országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és miután nem látok hozzászólásra jelentkező képviselőt, ezért kérdezem, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretek terhére. Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az összevont vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 23 perc 13 másodperces időkeretben. Igen, Mellitei Barna Márton képviselő úré a szó. Parancsoljon, köszönöm, képviselő úr.
1: Köszönöm szépen, ígérem, nem használom ki a 23 percet. Köszönöm a hozzászólásokat. Szeretném először is azzal kezdeni, hogy Fidesz-KDNP bár úgy tesz, mintha őnek nem lett volna mulasztásuk, de azért szeretném rögzíteni, hogy nekik volt mulasztásuk. 16 plusz 4 éven keresztül, 20 éven keresztül az akta nyilvánosság terén sokkal többet tehettek volna, mint amit most számon kérnek rajtunk. De ezzel párhuzamosan Simicska Istvánnak hadd köszönjem meg a hozzáállását. Nem értünk egyet azzal, hogy november 4-e az egy rossz dátum vagy jó dátum. Ez szükségszerű módosításnak tekintjük a hatályba lépésnek a dátumát, és valóban egy tragikus nap a magyar nemzet számára. Ahogyan maga az elmúlt időszaknak a pont az iratok is tragikus és nagyon fájdalmas és szomorú valóságát tükrözik. Ezért azt gondoljuk, hogy nincs ellentét, tehát nem egy vidám dolgot szeretnénk november 4-én közzétenni, hanem azt kérjük, hogy az akta nyilvánosság legalább kezdődjön meg november 4-én a gyásznapunkon. Amit Novák képviselő úrnak szeretnék mondani, hogy én értem, hogy nagyon sok mindenről beszélt, ami nem a törvényjavaslathoz kapcsolódik, azért szeretném rögzíteni. Egyedül a november 4-i dátum az, amit a törvényjavaslat tartalmaz. Abban az egyben egyetértünk, hogy olyan általános dolgokat sorolt föl, olyan mulasztásokra hívta fel a figyelmet, és olyan visszásságokra az elmúlt időszakból, amelyben részben, nagyobb részben egyetértünk. Egyetértünk abban, hogy egyrészt a nyilvánosságnak korábban meg kellett volna történnie, és számos olyan dolog, akár a kommunista nyugdíjakkal kapcsolatban értő és halló fülekre talál. Pongrácz Andrást Isten nyugosztalja. Azt gondolom ugyanakkor, és nem csak az érvét szeretném, arra szeretnék utalni, hogy természetesen ő és az összes többi sorstársa, illetve bárki más a saját magára vonatkozó iratokat korábban is ki tudtak kérni az ABTL-ből. Ezzel kapcsolatban nem érte őt információs hiány. Az, hogy a szélesebb közvélemény megismeri, az pedig az ő sajátos halálával nem csorbul. Végül, amit szerettem volna még mondani, hogy Takács Árpád képviselő úrnak, hogy a határidő hosszabbítása az nem az ABTL munkatársainak a késdelme miatt volt. Én nem ilyet állítottam. Itt arról van szó, hogy van egy bizottság, akinek a tagit át kellett világítani, hiszen egy nemzetbiztonsági iratokat fognak megismerni. Ennek az elhúzódása vezetett oda, hogy a bizottság az érdemi munkát azt nem tudta olyan időben megkezdeni, hogy azt mi reméltük. És amit mi várunk ettől a módosítástól, az az, hogy a bizottság ezen időpontig, tehát november 4-ig fel tudja mérni, hogy melyek azok az iratok, amelynek az átvilágításra szüksége van. Magyarul az titkosszolgálatok az összes olyan iratot, amelyek ők saját maguk is úgy gondolják, hogy nem tartják fönn a minősítését, átadták az ABTL-nek, az ABTL ezen dolgozik, ezen készül és ezen dolgozik hónapok óta. Van egy olyan kör, amelynek a minősítését fent kívánják tartani a szolgálatok. Ezeknek az átvilágítására van szükség a bizottságnak, ezért osztuk létre a bizottságot, és ennek a bizottságnak a működése kezdődik később, és ez, amit várunk. Tehát akkor lehet, hogy félreértés volt a felszólásomban, tehát nem az ABTL munkatársaival kapcsolatos bármilyen késtelenet róttuk föl, vagy hivatkoztunk a halasztásra. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, többségében egyetértek, itt szeretném még egyszer felhívni a figyelmet, hogy a nem rajtunk múlt, hogy nem 16, nem 20 évvel ezelőtt valósult meg az akta nyilvánosság, és kérem szépen a támogatásukat, függetlenül attól, hogy mit jelzett képviselő úr. Köszönjük szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatallal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben. Soron következik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2026. évi 51. törvény módosításáról szóló Téper 779-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem Önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, most szavazzanak!

0: nem működik. Képviselőasszony szavazógépe milyen szavazatot kívánt leadni? Igen, szavazatot. Kimondom tehát a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 128 igen szavazattal, 35 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, most szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 129 igen szavazattal, 33 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Soron következik az üzemanyag áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adó visszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi 68. törvény módosításáról szóló előterjesztés kivételes eljárásban történő összevont vitája. A kormány előterjesztés T/821-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, halkan hagyják el az üléstermet. Tisztelt országgyűlés, először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy nyitóbeszédre, a vitában történő további felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll rendelkezésére. Most megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr!
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, hölgyeim és uraim! A közúti fuvarozás gazdasági jelentőségét alig ha szükséges különösebben hangsúlyozni. A fuvarozás ugyanis nem önmagában álló tevékenység, hanem a gazdaság működésének egyik alapvető feltétele. Az ipari termelés, a mezőgazdaság, az építőipar és a kereskedelem egyaránt támaszkodik a közúti áruszállításra. Az alapanyagokat el kell juttatni a gyárakba, a késztermékeket a kereskedőkhöz, az élelmiszereket az üzletekbe. A vállalkozások működéséhez szükséges áruk jelentős része közúton jut el a rendeltetési helyére. Éppen ezért a közúti közlekedési ágazat költségeinek alakulása nem kizárólag az érintett vállalkozások belügye. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt időszakban az üzemanyagárak alakulása jelentős kihívást jelentett a közúti közlekedési ágazat számára. Nyilvánvaló, hogy az üzemanyagárak emelkedése globális jelenség, és olyan világpolitikai folyamatok eredménye, amelyre a magyar kormánynak érdemi ráhatása nincs. Emellett azonban világos az is, hogy a fuvarozó szektort érintő problémák jelentős részét nem a jelenlegi üzemanyagárak, hanem az Orbán kormány által előidézett strukturális problémák okozták. A fuvarozó ágazat alapproblémája, hogy az előző politikai ciklusban lényegében stagnált a gazdaság, 3 egymást követő éven át esett az ipari teljesítmény, és ez érdemben lecsökkentette a szállítás iránti keresletet. A globális üzemanyag krízis miatti áremelkedés csak az utolsó csepp volt a fuvarozók strukturális problémáiban. Jó lehet, Magyarországon az üzemanyagok átlagára továbbra is kedvezőbb, mint a környező országokban. A magyar kormány meghallgatta a fuvarozók kérését, megértette azt, és készen áll segíteni most, amikor arra a leginkább szükség van. Magyarországon az ágazati érdekképviseletek adatai szerint több mint 12 000 közúti fuvarozó vállalkozás működik, amelyek jelentős része kis és középvállalkozás. Ezek a vállalkozások együttesen mintegy 100 000 embernek adnak megélhetést. A mostani intézkedés a kereskedelmi gázolaj visszaigénylésre jogosult vállalkozásoknak nyújt célzott adókönnyítést. Néhány hete a mezőgazdasági termelők számára tettük lehetővé a gázolaj jövedéki adójának teljes visszaigénylését. Az önök előtt álló törvényjavaslat most a fuvarozók és a személyszállítást végző vállalkozások számára biztosít lényegében ugyanilyen nagyságrendű könnyítést. A kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető összeget az idei év végéig literenként 25 forinttal megemeljük. Ez összességében mintegy 6,3 milliárd forint támogatást jelent az ágazatnak ebben az évben. A visszaigénylés folyamata egyszerű, az adóhatóságon keresztül történik a már megszokott módon. Mivel az intézkedés időben korlátozott, és csak az idei év végéig tart, a megvalósításnak nincsen uniós jogi akadálya. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat egy célzott és időben korlátozott jövedéki adóintézkedést tartalmaz. Nem állítjuk, hogy ezzel az intézkedéssel a fuvarozói ágazat valamennyi nehézsége megoldható, ugyanakkor egy konkrét, rövid távon alkalmazható eszköz biztosítunk az érintett vállalkozások költségeinek csökkentésére. Márpedig jól tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Ezért kérem Önöket, hogy a kivételes eljárásban beadott törvényjavaslatot megvitatni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának, valamint a kisebbségi véleményének ismertetésére kerül sor. Ezekre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Megadom a szót dr. Kis Máté Zsoltnak, a Törvényalkotási Bizottság előadójának 8 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. október 12. napján tartott ülésén a házszabály 62. szakasz 5. bekezdése szerinti kivételes eljárásban lefolytatta az üzemanyag áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adóvisszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi 68-as törvény módosításáról szóló T/821-es számon benyújtott törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelményeknek. A törvényjavaslathoz képviselő módosítói javaslat nem érkezett, illetve bizottsági saját szándék sem került benyújtásra. A törvényjavaslat kiegészíti a jövedéki adóról szóló törvényt azzal, hogy a jármű üzemben tartója vagy bérlője jogosult visszaigényelni literenként 25 forinttal magasabb összegű adót. Jogosult rá, aki kereskedelmi gázolajat használ üzemanyagkártyával vagy elektronikus mérőeszközön betöltött mennyiség után, ha az közúti árufuvarozásra, azaz legalább 7,5 tonna megengedett ösztömegű gépjárművel vagy nyergesvontatóval, vagy akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz használta fel. A visszaigénylés mértékét a NAV a Magyar Közlönyben és a honlapon teszi közzé a törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül. Az összegző jelentést a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62. szakasz 9-es bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt képviselőtársaim, kérem Önöket, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm figyelmüket!
0: A kisebbségi vélemény ismertetésére megadom a szót Németh Balázs Lajosnak 7 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. A Törvényalkotási Bizottság tehát tegnap este kivételes eljárás keretében tárgyalta a T/821-es számú törvényjavaslatot, amely a bizottság kisebbségi véleménye szerint valójában egy újabb gyengécske elvetélt kísérlet arra a kormány részéről, hogy megpróbálja megfékezni az üzemanyagárobbanást. Az, hogy megszületett ez a javaslat, az eleve egy elismerése annak, hogy a kormány is rájött, hogy az 5000 forintos dízelkupon az valójában semmire sem elég, főleg úgy, hogy még kiküldeni, kiutalni sem tudták tökéletesen. Ráadásul a leginkább érintett kör, a fuvarozók köre, az nem kapott semmiféle segítséget az 5000 ezer forintos dízeljeggyel, dízelkuponnal. Nézzük, hogy mi is részleteiben ez az újabb kormányzati próbálkozás. Ugye a benyújtott, előttünk fekvő javaslat értelmében év végéig, ahogy hallhattuk, 25 forinttal több jövedéki adót igényelhetnek vissza a fuvarozók, a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók, nyergesvontatók, valamint a 8 személyesnél nagyobb buszok üzemeltetői. A 7,5 tonna feletti járművekről van szó, szeretném hangsúlyozni, tehát kimaradnak azok, akik 7,5 tonnánál kisebb járművet használnak, de 150 lóerőnél nagyobb dízelautót használnak, kimaradnak például a csomagszállítók, és kimaradnak például sokan azok közül, akik kata adózók, és tudjuk, hogy majd kata adóemelés is lesz, és az ő kisvállalkozásukhoz használt teherautók, kisteherautók semmiféle támogatást nem kapnak ismét a kormánytól. Fontos, hogy a 7,5 tonna feletti fuvarozók a javaslat hatályba lépése után is piaci árat fognak fizetni a benzinkutaknál, a mai áron 710 forintot, és utólag igényelhetik majd vissza literenként a 25 forintot. A kormány állítása szerint, a kormány többség állítása szerint ez 25 forint kedvezményt, 25 forintos segítséget jelent a fuvarozók számára, de valójában ez azt jelenti, hogy továbbra is, még hogyha hatályba lép a javaslat, akkor is literenként 70-80 forintot elvesznek a fuvarozóktól. Ahhoz képest, mintha megfogadták volna a mi javaslatunkat, és visszavezették volna a védett árat. Az igazi megoldás ugyanis a védett ár bevezetése, illetve visszavezetése lenne a 615 forintos dízellel, és akkor nem piaci áron tankolnának a fuvarozók, és igényelhetnének vissza 25 forintot a 710 forintból, hanem 615 forintért tankolnának, ami jóval kevesebb a jelenlegi árnál. Mindenki 615 forintért tankolhatna dízelt, magyar rendszámú járművekkel, benzint pedig 595 forinton. Sajnos Magyar Pétertől, Kapitány Istvántól és pénzügyminiszter úrtól is hallottuk az elmúlt hetekben többször, tegnap is itt a parlamentben, hogy önök nem tudnak és nem is akarnak többet segíteni sem a magyar fuvarozóknak, sem a magyar önkormányzatoknak, vállalkozóknak és az autósoknak sem. Orbán Viktor viszont meg tudta csinálni, hiszen márciusban bevezette a polgári kormány a védett árat, és hónapokon keresztül egészen addig, amíg önök ki nem vezették és el nem törölték, mindenki magyar rendszámú autóval 615 forintért tankolhatta a dízelt a benzinkutakon, és 595 forintért a 95-ös benzint, és volt benzin, és volt gázolaj, és lehetett tankolni. Miközben önök az elmúlt hetekben többször is feltették a kezüket a kormány képviselőjeként, pénzügyminiszter úr is, és azt mondta, hogy ennél önök nem tudnak többet csinálni, nem tudnak többet segíteni. Ha viszont önök erre nem képesek, akkor javaslom, hogy adják vissza a kormányzás lehetőségét, illetve a kormányzásnak a felelősségét, mert az 5000 forintos dízeljegy, illetve a 25 forintos jövedéki adó visszatérítés, ez valójában egy filmszínház, ez nem jelent valódi segítséget a fuvarozók számára és a magyar autósok számára sem. A Törvényalkotási Bizottság kisebbségi álláspontja ezért az, hogy a TPER 821-es számú javaslatot ebben a formában nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.
4: Tisztelt Országgyűlés, köszöntöm képviselőtársaimat. Most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésére. Az időkereteket az üléstermi táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Polgár György képviselő úrnak, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
5: Köszönöm a szót, házelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Sok ezer vállalkozás, munkavállalók és családtagjaikról beszélgetünk most, és ez a törvénymódosítási javaslat, ez őket érinti leginkább. Elsőre tűnhet úgy, hogy ez egy technikai jellegű módosítás, azonban a gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó 25 forinttal való emelése mégiscsak az ő életükre van a leginkább hatással. A javaslat célja teljesen világos és egyértelmű. A kereskedelmi gázolaj jelentős áremelkedése miatt fellépő terhek enyhítése, a magyar fuvarozók versenyképességének megőrzése, valamint a hazai ellátási láncok stabilitásának a biztosítása. A módosítás értelmében a kiskereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adó összege 2026. december 31-ig literenként további 25 forinttal növekszik. A közúti fuvarozás, tisztelt képviselőtársaim, nem egyszerűen egy gazdasági ágazat a sok közül. A fuvarozók azok, akik nap mint nap biztosítják azt, hogy az áruk eljussanak az üzletek polcaira, hogy a nyersanyagok bekerüljenek a gyárak telephelyeire, és hogy a magyar export eljusson a külföldi piacokra, hogy gyakorlatilag a mindennapi élet működjön. Ma azonban egész Európára komoly kihívásokkal teli időszak hárul a gázolajpiacon. Geopolitikai konfliktusok, nemzetközi anyagellátási zavarok, európai dízelhiány és történelmi magasságokba emelkedő finomítói költségek egyaránt

0: A javaslat célzott segítséget ad azoknak a fuvarozóknak, akik a legnagyobb mértékben érzik a gázolaj drágulásának a hatását. Nem általános, szétterített segítséget ad és támogatást nyújt, hanem oda és pontosan azokhoz irányítja a segítséget, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ez egy jól átgondolt felelős beavatkozás. Felelős, mert figyelembe veszi a költségvetési szempontokat. Felelős, mert átmeneti időszakra szól, mint itt említésre kerül december végéig. És felelős azért is, mert közvetlenül csökkenti a fuvarozóknak a terheit. Tisztelt ház! A magyar gazdaság versenyképessége nagy mértékben függ a logisztikai és fuvarozói szektor teljesítményétől. Ha a fuvarozói költségek indokolatlanul emelkednek, az végső soron minden magyar vállalkozást és minden magyar családot érinteni fog. Ezért különösen fontos, hogy a jelenlegi nehéz piaci környezetben a magyar állam partnere legyen ezen vállalkozásoknak. A mostani törvénymódosítás világos üzenetet küld a fuvarozói ágazatnak. A kormány figyelemmel kíséri a piaci helyzetet, a piaci folyamatokat, meghallja a szakma segítséghívó jeleit és jelzéseit, és szükség esetén kész gyorsan, hatékonyan közbeavatkozni. Meggyőződésem, hogy ez az intézkedés hozzájárul a magyar fuvarozók versenyképességének megőrzéséhez, a munkahelyek védelméhez, valamint az ország gazdasági stabilitásának megőrzéséhez. Ezért a benyújtott törvényjavaslat támogatását kérem valamennyi képviselőtársamtól, és köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: A következő hozzászóló a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, Palóc André képviselő úr. Parancsoljon Önnél a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház. Nos, az előttünk fekvő TPR 821-es számú javaslat évvégéig adna mintegy 25 literes segítséget, 25 forintos literenkénti segítséget. Az egy másik kérdés, hogy a fuvarozók nem ezt kérték. A fuvarozók ugyanis 128 forintos javaslattal érkeztek a kormányhoz, vagyis gyakorlatban ötödét sem kapják annak, amit ők reméltek volna a kabinettől. Itt elhangzott az előttem lévő vezérosztónoki javaslatban, hogy nem szabad hagyni, hogy indokolatlan emelkedjenek az árak. Az nem indokolatlan emelkedik, kivezették a védett árat, azóta ennyire drága a dízel. És ha már a fuvarozóknál tartunk, nagyon fontos, hogy a KSH legutóbbi inflációs adatközlésében azért láthatóan már megjelenik ez a nyomás, 14,9, tehát majdnem 15%-os a növekedés a teherszállításban. Tehát igenis, a nyomás már ott van a gazdaságon, már későn lépnek, mert azzal egyetértek miniszter úrral, és ez egy nagyon fontos mondat, hogy aki gyorsan ad, kétszer ad, csak ezzel már elkéstek. Tehát 3 hónappal ezelőtt lehetett volna adni, vagy jobbat lehet mondani, nem kellett volna kivezetni a védett árat, és akkor nem kéne ezt az egészet ebben a formában meglépniük. A törvényjavaslat amúgy a jogosultsági kört egy igencsak szűkön szabott formában teszi, 7,5 tonna alatt ugyanis semmilyen segítséget nem ad, tehát mondjuk az igazán kisfuvarozók vagy a csomagszállítók továbbra sem számíthatnak segítségre. És hát kénytelen vagyok megint ideidézni az önök főnökének, aki most nincs itt, mert szerintem nem olyan fontos ez a vita, hogy jelen legyen, Magyar Péternek a szavait. Ő ugyanis márciusban azt mondta, hogy elég a dumából és a hangulatkeltésből, idézem szó szerint, azonnali adócsökkentést és benzinástopot 480 forinton a magyar benzinkutakon. Ugye meg lehetne fontolni a lengyelek példáját, hogyha adócsökkentésről beszélünk, akkor lehetne áfát is csökkenteni, de hát nem ezt utat választják. Aztán április 16-án, tehát a választásokat követően szintén azt mondta a most már miniszterelnök Magyar Péter, megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind pedig a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, idézett vége. Ugye megint csak arra reflektálva, hogy nem kellene az egészről most beszélnünk, ha lenne védett ár, akkor nem lenne most 7-10 a dízel, és nem kéne 25 forintos literenkénti javaslattól itt a parlamentben vitáznunk. Ehhez képest ugye kivezették 27. júniusban a védett árat, és most az átlagár már ugye 7-10 körül jár, ez pedig azt eredményezi a gyakorlatban, hogy a kampányban követelt, az önök által a kampányban

0: követett árhoz képest 162 forinttal drágább, amúgy meg 95 forinttal drágább a dízel a védett üzemanyagárhoz képest. Ez egy rendkívüli drágulás, és ezt érzik meg valóban a fuvarosok, akik nem véletlenül eléggé elégedetlenek, hogy kár volna ezt eladni másképp. Maguk a fuvarosok mondták el, hogy elégedetlenek a lépéssel, ők hangsúlyozták, hogy számukra ez igencsak csekély. Mi egyértelművé tettük, és szeretném ezt még egyszer aláhúzni, a Fidesz továbbra is a védett üzemanyagár bevezetését javasolja. Ennek számtani indoklását is mindjárt megértik. Ha 1000 literre vetítem ezt a kérdést, akkor azt jelenti, hogy nagyjából egy 128 ezer forintos segítséget kértek a fuvarosok 1000 literenként, mi 95 ezer forintos segítséget adnánk ezzel 1000 literre vetítve, önök meg azt mondják, 25 ezer is legyen elég. Lényegében erről beszélünk a gyakorlatban 1000 literre vetítve. Lényegében önök semmilyen érdemi segítséget ezzel a fuvarozóknak nem fognak adni. A kiszámítható védett ár azonnal megjelenne a kutakon, nem kellene utólag elszámolni, és egy ennél lényegesen nagyobb segítséget jelentene valamennyi teherszállítással, fuvarozással foglalkozó vállalkozás vagy cég számára. Ugye nagyon fontos ebben, maximális egyetértek miniszter úrral, és ezért beszélek erről, és beszélünk erről mindannyian hónapok óta itt a parlament falai között. A fuvarosok, a teherszállítás valóban a gazdaság ütőerét jelenti, minden gazdasági tevékenységhez, ami termeléshez kapcsolódik, ott a szállítmányozás, ott a fuvarozás, elengedhetetlen valóban, hogy számukra érdemi segítséget adjunk. De a mostani javaslat, aláhúzom még egyszer, egy szűk jogosultsági kört jelöl meg, és egy nagyon szűkre szabott segítséget, mondhatni éppen, hogy valamit adna, ezért ezt nem tudjuk támogatni. És arra kérjük a kormányt, ha tényleg nincs jobb ötletük, ha tényleg nem képesek megfogadni a saját korábbi ígéreteit a főnöküknek, akkor tegyék meg azt, hogy a Fidesz törvényjavaslatát támogatják, és vezessék be újra a védett árat, a dízelre vonatkozóan 6,15-ös, a 95-ös benzinre vonatkozóan pedig 5,95-ös áron. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Most megadom a szót dr. Hargitay János képviselő úrnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, hölgy, tisztelt országgyűlés miniszter úr! Az első gondolatom, ami eszembe jut, hogy az ember mennyivel másként gondolkodik egy kampányban kormányzati felelősség nélkül, és aztán, ha kormányra kerül, ez önöknek sikerült alaposan, hirtelen megváltozik a gondolkodásuk. Mert a kormányzás az felelősséggel jár. Én önkritikusan mondom önöknek, hogy amióta ellenzékből beszélek, innen is, nem onnan túlról, ahol ezt sokáig megszoktam, én is másként beszélek, mert ellenzékben vagyok, és nem kormányon. De ezen a területen, amit ez a törvény tartalmaz, mi következetesen ugyanazt képviseljük. Mert mi volt a mi nótánk ebben az ügyben, az üzemanyagárak elszabadulása kapcsán? A védett ár, és most is a védett árról beszélnénk az önök benyújtott törvény tervezetével szemben. Ugye emlékeztetem önöket, hogy mi 26.3.09-én vezettük be a védett árat, pontosabban a kormány akkor egy rendeletben, és május 9-én már törvényben ezt a védett árat megerősítették, aztán 26.06.23-án eltörölték. Akkor még azzal érveltek itt, hogy ugyan most ezt eltörlik, de nagyon figyelni fogják az árak mozgását is, hogyha ezek elviselhetetlen módon negatív irányban mozdulnak, tehát növekszenek az árak, akkor az egyik miniszterük, a most itt nem lévő kapitányminiszter úrnak meg lesz a lehetősége, hogy beavatkozzon ezekbe a kérdésekbe. A tegnapi interpelláción kapcsán megtudtuk mindannyian kapitányminiszter úrtól, hogy ameddig ő ül abban a tárcában, abban a miniszteri székben, addig védett ár biztos, hogy nem lesz újra ebben az országban. Mivel a védett ár, ami megoldás jelentene, azt önök tagadják, félreteszik, ezért igazán csak részmegoldásokra, kicsi maszatolásokra van lehetőségük. Kezdték ezzel az 5000 forintos visszautalással, amit egyes dízelautó tulajdonosoknak szántak, ugye kapitány miniszter úr tegnap elmondta, hogy ez nem tudom én hány százezer embert érint, miután én úgy fogalmaztam, hogy csak egyeseknek vagy néhányaknak juttatják vissza ezt, és azt is elmondtam, hogy ezt is felemással teszik, bár ez nem állt szándékukban. Számomra továbbra is rejtély, hogy a magyar állami igazgatás ezt az önök irányítása mellett, ezt a nem túl nehéz feladatot, ennek az összegnek a visszajuttatását az érintett körhöz miért nem tudja, vagy nem tudta eddig megoldani. Nyilvánvalóan ez összefügghet a kormányváltással is, az önök kormányzási módszereivel. Mi az, amivel most kísérleteznek? Még egy gondolat, azzal az 5000 forinttal senki nem volt elégedett. Tehát akik kapták és dühöngtek, akik kimaradtak ebből a körből, azok meg magától értetődően elégedetlenek voltak. Most is egy olyan lépést hoznak meg, amivel már a sajton keresztül látom, hogy azok az érintettek, akik önökhöz fordultak, akikkel egyébként tárgyaltak, azok elégedetlenek ezzel a megoldással. Pallóc André képviselőtársam számokkal is alátámasztotta, hogy mi volt ennek a fuvarozói világnak az elvárása, mit tartott volna indokoltnak, és mi az, amit most önök itt meglépnek. Ha a törvényjavaslatot szó szerint górcsőrrel veszem, akkor azt kell mondanom a közvéleménynek, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek plusz a nyerges vontatók, azaz a kamionok számíthatnak egyfajta visszatérítésre, akik pedig a személyszállítás területén dolgoznak, ha a sofőrön kívül legalább 8 ülőhelyen rendelkező járművet vezetnek, akkor jogosultak ilyenfajta jövedéki adó visszatérítésre. Ez a mostani számok alapján az eddigi 26,5 forint helyett majd 51,5 forintot jelent. Igen, a csomagszállítók, akik a minden ember életében már fontos szállítási tényezőként jelennek meg, nem jutnak hozzá ehhez a támogatáshoz. Ha magyarázatot keresek arra, hogy önök miért így gondolkodnak, és kapitány István tegnapi kijelentésétől elmozdulok, hogy ameddig ő tölti be ezt a miniszteri posztot, addig Véder Ár nem lesz, és ha valamiféle magyarázatot keresek az önök gondolkodására, hát akkor a magyarázatot abban biztos, hogy nem ölem meg, amit itt a miniszter úrtól hallottam, hogy gyorsan ad, aki kétszer ad. Mert ez a gyorsaság, ez persze tegnap, a nap közepe óta igaz, akkor szembesültünk azzal a beterjesztett törvény kapcsán, hogy minden eljárást félretéve, az országgyűlési szabályok szerint ezt kivételes eljárásnak hívják. Önök ezt most tárgyalni kívánják, ezt a törvényt, és nyilvánvalóan alig fejeztem be az utolsó mondatomat, a törvény életbe is fog lépni. Ilyen szempontból kétségtelen most gyorsak, de hát a gázolaj árak emelkedése az nem tegnap kezdődött. Ilyen szempontból gyorsaságról nem beszélhetünk, sőt azt kell mondanom, hogy önök késve léptek, késve adnak, és keveset adnak, ez a megállapítás sokkal inkább igaz. Beszédes volt a miniszter úrnak az a mondata is, nekem én ebből érteni akarok, hogy külön kihangsúlyozta azt, hogy az a megoldás, amivel előjön a kormány, az nincsen uniós jogi akadálya. Ezzel nekem azt mondja, ha valamivel az uniónak, a brüsszeli központnak fenntartásai vannak, tudom, hogy voltak fenntartásai az általunk képviselt megoldással, a védett árral szemben, akkor önök a brüsszeli akarat elől mindig kitérnek, és csak egy olyan megoldással jönnek elő, ami ilyenfajta uniós érdekeket még átmenetileg se sért. Az általam feltett kérdésre, hogy mi a magyarázata annak, hogy önök egy ilyen gondolkodási mezőbe járnak, én a következő megfejtést mondtam magamnak. Persze lehet az üzemanyagárak emelkedését egyszerűen egy ilyen árnövekedési problémának kezelni. Önök úgy kormányoznak, hogy akik hangosak, vagy bizonyos köröknek meg akarnak valamilyen módon felelni, akkor kicsi átmeneti intézkedéseket hoznak. Ilyennek tekintettem ezt az 5000 forintos visszatérítést a dízelautó tulajdonosok némelyikének, és ezt is ilyennek tekintem. Az Orbán kormány ezzel szemben pedig nem egyszerűen üzemanyag árnövekedést látott és gondolkodott, hanem azt látta, hogy az egész üzemanyag kérdés az a gazdaság működésének a közlekedésen keresztül egy kulcskérdése. Tehát mi az egész mögött gazdasági problémát, gazdasági kérdést láttunk, és a gazdaság működésének jobbításán keresztül közelítettünk ehhez a kérdéshez. Önök meg egyszerűen tüneti megoldásokkal kísérleteznek, tüneti megoldásokkal jönnek elő, és ez mondom, azoknak az érdekeit se fogja igazán kielégíteni, akik most önökhöz fordultak. Mi is, én a KDNP képviselőjeként is azt javaslom önnek, legyenek bátrak, és az újra beterjesztett törvényjavaslatunkat, amit a védett árak visszaállítását jelenteni, támogassák az önök által benyújtott törvényjavaslattal szemben. Illúzió, amit mondtam, de ez a mi álláspontunk. Köszönöm a figyelmüket.
1: Most a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, Apáti István képviselő úr következik. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Eredetileg arra készültem, hogy nagyjából annyit fogok mondani, hogy kis segítség és segítség, ez is érdemi segítség, és minden jogos kritika, aggály, ellentmondás ellenére megszavazza a Mi Hazánk ezt a javaslatot, meg fogjuk szavazni, ezt a gondolatot fenntartom, illetve fenntartjuk. Na, megengedik, egy kicsit azért bővebb lére engedem, mert itt inspiráltak a vita során elhangzottak, itt az előttem felszólalók, és a csalhatatlan jeleit látom annak, ez önnek szól most első körben, miniszter úr, hogy ön, illetve önök ugyanazzal az érvrendszerrel állnak elő, mint mondjuk az új, akár új Fideszkét, mint amit a régi Fidesz, a már most ellenzékbe szorult Fidesz folyamatosan előadott. A pozitív eredményekért, sikerekért csak és kizárólag önök a felelősek, azok az önök érdemei. Ellenben, hogyha károk, veszélyek, kockázatok, hova tovább hibák történnek, akkor önök a külső körülmények áldozataiként tüntetik fel magukat, és önök tökéletes munkát végeztek, önök ebből indulnak ki, csak hát azok a külső nemzetközi és egyéb körülmények. Én nagyon kérem, hogy forduljanak vissza erről az útról, mert értem, hogy 5 hónappal a kormányzás után még fékezett habzással jogos önöket kritizálni, hiszen nagyon sok mindenre, akár jogosan is mondhatják, hogy na de milyen örökséget vettek át, milyen az ország költségvetés helyzete, milyen a gazdasági helyzet. Jelzem azt, hogy az a párt, amiben korábban ön is politizált, a Fideszre gondolok, miniszter úr, pontos ugyanezt csinálta. 2018-as választásokig hallgattuk, a 2002-2010 előtti időkre, közötti időkre visszautalva az elmúlt 8 évezést. A könyökünkön jött ki, úgy nagyjából 2012-ig még csak elhallgatta az ember, nagyobb rész jogos volt, hogy talán 2014-ig, de a 2014 és 2018 közötti ciklusban dögunalmassá és elcsépelté vált, ettől függetlenül a 18-as választási kampányig a Fidesz orba szájba, főleg a kormányzati szinten lévő emberek, miniszterek, államtitkárok orba szájba tolták az elmúlt 8 évezést. Na most csak ezt azért tartom ilyen fontosnak elmondani, akár az üzemanyagárak kapcsán is, mert ha önök rázendítenek az elmúlt 16 év kezdetű nótára, akkor egyszerű számítás szerint önök majd 2042-től akarnak csak felelősséget vállalni, ha vállalhatnának, csak a saját 8 meg 12 éves szabályaik ki is offolják önöket, persze feltéve, hogy majd önöknek még esetleg lesz ez lehetősége megváltoztatni, hogy ezeknek az egyébként szégyenteljes szabályoknak mi lesz a sorsa. Tehát ha önök úgy gondolják, hogy ezt a ciklust minimum végig úgy tudják le, hogy önök semmiért nem felelősek, meg az önök dilettáns nyugat-európai szövetségesei, miniszter úr, akiknek óriási felelősségük van abban, hogy üzemanyag és energiaválság felé vágtat Európa, az egész kontinens, és ez még csak az előszele. Ez egy gyenge, őszi szellő, ami nagyjából még simogatja is az arcunkat, ahhoz képest, ami ránk várhat. Ugyanis az önök nyugat-európai szövetségesei elintézték azt, hogy az olcsó orosz energiaforrástól elvágták a kontinenst vagy annak nagy részét, különböző egyéb érdekekre hivatkozva és egyéb érdekeknek megfelelve, mert nem tudják külön választani a dolgokat, de nem akarják. Tudomásul kell venni önöknek is, meg a nyugat-európai szövetségeseiknek, hogy az olajnak ideológiája nincs, ára viszont nagyon is van, amelyet főleg azok az országok fizetnek meg, azok az országok a legkitettebbek, amelyeknek nincs önálló kőolajtermelése, nincs önálló, ilyen értem, önálló sajátjogú energiállátása, tehát a legkiszolgáltatottabb országok. És az, amit Ursula Pfizer von der Leyen és bűntársai a kontinens ellen több területen is elkövetnek, jelesül most az energiapiaci vagy az üzemanyag ellátása kapcsolatban, az történelmi bűn. És azt találja mondani az önök pártcsaládjához tartozó több politikus, hogy hát megszűnt az olcsó energia, megszűnt, elpárolgott, ellopták, elrabolták. Hát saját a magukat vágták el ettől. Ez az egyik, aminek a következményét most egyik kiinduló pont, amelynek a levét még csak elkezdtük inni. Aztán el kellett kezdeni átállni a Brent típusú kőolajra, az Urál típusú kőolajról. Ugye erről kapitány István tudna bővebbeket mondani, hiszen a Shell-től veszi, ha jól tudom, az ország, illetőleg a MOL most már a nyersanyag nagyobb részét. Nyilván ez is jó egy rendkívül szűk körnek, viszont szenved tőle egy egész ország és több hivatásrend. És nagyon örülünk annak, hogy 26 forint 50 fillér helyett, mondanám, ha lenne még fillér, 51 forint 50 fillér lesz majd a visszaigényelhető, tehát van egy plusz 25 forintos támogatás, a visszaigényelhető önmérték, de valóban ez a 128 forinthoz képest is rendkívül szerény. Az pedig, hogy csak a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik, az többek között nem csak azért alszpirítom, amikor csomagszállítók sem kapják meg még ezt a csekély kedvezményt sem, hanem például a tűzifa szállításhoz, próbálom szalonképesen mondani, hogy a szóösszetétel miatt esetleg félérthető legyen, amit mondok, a tűzifa szállításhoz használt járművek nagy része esetében sem jár majd a támogatás, és nem lebecsülendő ilyen árak mellett, ilyen energiaárak mellett, nem lebecsülendő az, hogy ott, ahol az otthonok, a házak, a lakóépületek fával is fűthetőek, milyen járulékos költséget jut el oda a tűzifa, főleg olyan helyekre, ahol az egyetlen alternatíva, ahol csak tűzifával lehet majd fűteni. Tehát örülünk ennek a 25 forint támogatásnak is, de valóban ez porhintés. Ez politikai marketing, az Abszolút Filmszínház egyik újabb eleme. És nem csak a 128 forinthoz viszonyítva, hanem az önök kétharmados lehetőségeikhez viszonyítva. Hát önök nához mérjék magukat, hogy nem mindig csak erre hivatkozzanak, hogy mit vettek át, ezen siránkozzanak. Önök abból induljanak ki, hogy totális, teljes felhatalmazást kaptak a magyar választópolgároktól. Önök bármit, mindent és annak az ellenkezőjét is megtehetik. És a hatalom technikáról van szó, ha az ellenzék likvidálásáról van szó, akkor meg is teszik. Akkor nagyon kreatívak. Egyébként pedig önök csak a külső körülmények, a nemzetközi körülmények áldozatai, tisztelt miniszter úr. Hát a szövetségesi politika mire jó, ha pont nem arra, hogy egyik szövetséges segít a másiknak, ha az bajba kerül, főleg egy kiszolgáltatottak. Önök szolgalelkűen végrehajtják az összes nyugat-európai elvárást, és mélyen hallgatnak arról, miközben itt 25 forintozunk, hogy mi hangzott el néhány nappal ezelőtt az IMF, önnek nagy kedvence az IMF, tisztelt miniszter, ezt jól tudjuk, mit adtak utasításba, mit mondtak tolba önöknek, mit várnak el, mert erről nagyon mélyen hallgatnak és lapítanak a miniszterelnök úrral az élen, meg a kormány több tagjával az élen, hogy mi az elvárás. Milyen személyi jövedelemadó politika vár erre az országra? Hogy fogják megnyírbálni a rezsicsökkentést? Mi lesz a családi adókedvezményekkel, a 25 év alattiaknak járó adókedvezményekkel? És milyen egyéb gyűjtőnében megszorító intézkedésekre készülnek önök, miközben itt 25 forintot nagy lelkűen ajánlatnak a fuvarozóknak, akik ettől nem lesznek túlságosan boldogok, de tekintettel arra, hogy mégiscsak valamicske segítséget ez jelent, ezért úgy gondolom, hogy az a helyes ellenzéki magatartás, hogyha ezt mégis megszavazzuk, és így még magasabb erkölcsi talapzatról tudjuk ezeket a kritikákat megfogalmazni. Mert az nagyon jellemző önökre, hogy itt, főleg a hétfő kora délután óriási produkciókat adnak elő. Hát nem itt kell ezt az agresszív felütést, amit az önök miniszterelnöke is művel hétről hétre. Ezt a keménykedést az IMF-fel szemben kell előadni, ezt a keménykedést az olajárakkal kapcsolatban kell, ezt a keménykedést az Európai Néppárttal, Ursula Pfizer von der Leyennel és bűntársaival szemben kell előadni, tisztelt miniszter. Ott kell nagyon keménynek, hova tovább tökösnek lenni. Nem amikor komoly hatalmi meg létszámfölényből oktattak ki különböző ellenzéki képviselőket. Önök a saját kétharmados felhatalmazásukhoz, a történelmi felelősségükhöz mérjék magukat, és ne örökké a külső körülményekre hivatkozzanak. Elmondtam ezt már többször az elmúlt évek során, mint a focistának, mikor nem megy a játék, vagy a csapatnak, akkor felelős mindenki. A játékvezető, a partjelző, a VAR, az, hogy hogy van nyírva a pályafüve, hogy van locsolva a pálya, mi a páratartalom, milyen szögbe sütnek be a napsugarak a stadionba. Minden és mindenki felelős, csak éppen azok nem, akik a pályán játszanak. Önöknek minden hatalom a kezében van, minden eszközük, minden lehetőségük megvan ahhoz, hogy ettől sokkal izmosabb segítséget nyújtsanak. Hát miért nem teszik? Talán éppen itt fogy el a pénz, de amikor tudja a miniszter, amikor a széndioxid kvótával kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget kellett teljesíteni, azért azt lehetett volna esetleg részletekben, vagy lehetett volna időben elhúzva. Ott a 300 milliárdot rögtön ki kellett csengetni. Hiszen ott nem csak mondjuk Bigel László érdekeltségeiről volt szó, meg különböző egyéb fajsúlyos szereplőkről, hanem önökről, akiknek önök elköteleződtek. Akiknek önök hűbéresi esküt tettek. Ott hirtelen volt 300 milliárd egyik pillanatról a másikra. A különadók nagy részét kivezették. Vagy nem akarnak újakat bevezetni. De most ezt a 6 milliárdot úgy állítják be, hogy ez a létező legnagyobb segítség. Őszintén, miért adtak, mi értelme volt annak, hogy Kapitány István miniszter úrnak adtak egy olyan hatáskört, amire néhány hétig hivatkoztak, hogy semmi gond, kedves magyar emberek, semmi gond nincsen, mert ha gond van, itt a Jolly Joker hatáskör, Kapitány miniszter úr majd beavatkozik, és él azzal a lehetőség, adott esetben védett árat is bevezet. Tegnap meg elmondta, hogy ezt ágában is bevezetni. Nyilván nem is volt soha, tehát a megelőző hetekben sem. Egy pár hétig ezzel letették a közvéleményt, húzták az időt, hogy a magyar emberek ugyanis, többek között ez is a ön sikerüknek az egyik titka, a magyar emberek hosszú ideje a remény rabjai. A remény rabjai, tisztelt miniszter úr, és itt megint hetekig, hónapokig arról ment a játék, arról ment a diskurzus, hogy majd nem ön, hanem a gazdasági miniszter, a minisztertársa, majd segít ezzel a Jolly Joker hatáskörrel. Nem fog segíteni. Mi tudtuk, hogy nem igaz, de legalább tegnap tette egy teljes körű részletes feltáró jellegű beismerő vallomást ezzel kapcsolatban, ahogy azt ugye bűnügyi szaknyelven is meg lehet fogalmazni. Ő biztos nagyon jól jár a 6 milliárdos részvénypakettel, jut eszembe, kíváncsi leszek arra, hogy akkor majd csak a 6 milliárdos részvényei alapján, vagy után, 6-ból egy, ha jól tudom, az 5, 5 milliárdnak az 1% 50 millió, mert az 50 millió forintot becsengeti-e vagyonadó címén, hogy esetleg különböző trükkökkel már jól előre megoldották, hogy abból sem látunk egy árva megveszekedett fillért sem, úgyhogy támogatjuk, de erősen kritikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy amikor valós segítségről van szó, akkor filléreskednek, máshol pedig orba szájban megy ki a pénz, mint 300 milliárd forint a széndioxid kvótával kapcsolatban, mert a nemzetközi ítéletet az azonnal végre kell hajtani. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most 2 perces felszólalásra van lehetőség. Ennek keretében Bilicsis Zita képviselőasszony jelentkezett a Tisza frakciójából. Megadom a szót. Parancsoljon.
4: Én. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Németh Balázs képviselőtársam kisebbségi véleményéhez szeretnék hozzászólni. A Törvényalkotási Bizottság nevében politikai véleményt fogalmazott meg. Szeretném megkérni, hogy legközelebb a jogtechnikai, az, hogy hogyan illik az EU-s jogszabályokba, a mi jogszabályi kereteinkbe, vagy egyéb jogszabályi kritikákat fogalmazzon meg, vagy egyet nem értést. A politikai vélemény nem a TAP-hoz tartozik. Köszönöm szépen, csak ennyit szerettem mondani.
1: Visszatérünk az előre bejelentett felszólalók listájához. Ennek bocsánat, 2 perces felszólalásra jelentkezett Németh Balázs Lajos képviselő úr a Fidesz frakciójából. Így, mivel most van a 2 perces kör, ezért önnek megadom a szót. Parancsoljon.
5: Na, akkor ez itt teljesen jó. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt Bilicsis Zita képviselő asszony. A kisebbségi vélemény az politikai vélemény, de értem én, hogy önök meg akarják szabni még azt is, hogy a kisebbségi véleménye mi lehet egy törvényalkotási bizottságnak. Önök meg akarják azt szabni, hogy a médiatanácsban az ellenzék kiket jelölhet. Önök meg akarják szabni, hogy az ellenzék mit kérdezhet itt a parlamentben, és milyen felszólásunk legyen. Értem, hogy zavarja önöket. 25 forintot adnak a fuvarozóknak, ahelyett, hogy bevezetnék a 615 forintos védett árat, ami 95 forintot jelent. 25 forintot adnak, tehát 70 forinttal kevesebbet, mint amit a Fidesz-KDNP. Nem személyes hozzászólás, ez egy 2 perces hozzászólás. Arról a törvényjavaslatról vitázunk, amelyik arról a törvényjavaslatról vitázunk, amelyik, ahogy elhangzott már az elmúlt percekben, megint egy filmszínház, megint egy ócska filmszínháznak a része. Hiszen önök azt mondják, hogy segítenek a fuvarozóknak, de valójában elvesznek tőlük pénzt ahhoz képest, mint ami itt lehetne az asztalunkon, és elfogadhatnánk, be kell vezetni a védett tárat. Működött, hazugság, hogy nem működött, működött márciustól egészen addig, amíg önök ki nem vezették a védett tárat. Hozzák vissza 615-öt és az 595-öt, és rendben is vagyunk.
1: Akkor most térünk vissza az előre bejelentett felszólalókhoz, ennek keretében pedig Borsós Gabriella képviselőasszony jelentkezett a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
6: Köszönöm szépen, elnök asszony! Hát elég fura így megszólalni azok után, amit itt végighallgatott az ember, de én azt gondolom, hogy térünk vissza arra, amit ma tárgyalni szeretnénk, és szavazás is lesz róla. Amikor ez egy üzemanyag ára emelkedik, annak hatását nem csak a benzinkutakon érezzük meg, hanem ott van minden egyes fuvarban, minden kiszállított termékben, minden munkanapban, és végső soron ott van a családok megélhetési költségeiben is. Egy fuvarozó számára a gázolaj nem kényelmi kiadás, hanem a munkavégzés alapfeltétele. Amennyiben drágában tankol, miközben a megrendelő nem hajlandó többet fizetni a szállításért, akkor a különbséget a saját nyereségéből kell kigazdálkodnia. Ennek tükrében előbb-utóbb eljuthat oda, hogy választania kell, fejleszti a vállalkozását, tisztességesen megfizeti az alkalmazottjait, vagy egyszerűen megpróbálja túlélni a következő hónapot. Gondoljunk bele egy kamionsofőr vagy egy kis fuvarozó vállalkozó mindennapjaiban. Reggel elindul, hogy árut szállítson, élelmiszert juttasson el az üzletekbe, vagy alapanyagot vigyen egy gyárba. A munkájához szükséges gázolajat a kialakult helyzet miatt azonban egyre drágábban kell megvásárolnia. A fuvardíjakat nem feltétlenül tudja azonnal emelni, a kiadásait viszont nap mint nap ki kell fizetnie. Ugyanez a helyzet a kisvállalkozásokkal és a személyszállítókkal is. Ezek mögött nem arctalan számok állnak, hanem családok, alkalmazottak, hitelek, iskolába járó gyermekek és hónapról hónapra fizetendő számlák. Ilyenkor nem pusztán számokról beszélünk. Arról beszélünk, hogy marad-e elegendő pénz a vállalkozás fenntartására, a jármű javítására, a munkavállalók bérére, és arról is, hogy a családi vállalkozás hogyan képes tovább működni. A most tárgyalt törvénymódosítás erre a mindennapi problémára kíván választ adni. A javaslat értelmében 2026. december 31-ig a kereskedelmi gázolaj után literenként 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adó visszaigénylés válik lehetővé a meghatározott időszakban beszerzett üzemanyag bizonylatai alapján. A visszaigénylési folyamat a fuvarozók számára már ismert, nincs benne újdonság. A NAV a számla és a kapcsolódó visszaigénylési bevallás alapján téríti vissza a jövedéki adót. Az elévülés 5 év, a visszaigénylést pedig lehet havi, negyedéves vagy éves periódusokkal benyújtani. Szintén köztudott a fuvarozók számára, hogy kereskedelmi gázolaj jövedéki adója abban az esetben igényelhető vissza, amennyiben az üzemanyag kártyával vásárolnak, illetve a telephelyi tankolás keretében tankolnak. A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése a 7,5 tonna feletti kamionok és a személyszállító járművekre vonatkozik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogosult fuvarozók és vállalkozások számára csökkenthet a ténylegesen viselt üzemanyag költséget. Ez segítséget jelenthet abba, hogy ne kelljen minden költségnövekedést azonnal tovább hárítaniuk a megrendelőknek, és közvetve a fogyasztókra. Fontos azonban látni, ez az intézkedés önmagában nem szünteti meg az üzemanyagárak emelkedését, és nem old meg minden a közúti áruszállítás sújtó problémát. Valódi hatása attól is függ, hogy a jogosult vállalkozások milyen gyorsan és milyen feltételekkel tudnak élni a visszaigénylés lehetőségével. Tisztelt képviselőtársaim! A gazdaság működéséhez nem elegendő, hogy az áruk előálljanak, azoknak el is kell jutniuk a boltokba, az üzemekbe és az otthonainkba, ehhez pedig működőképes fuvarozó vállalkozásra és kiszámítható feltételekre van szükség. Ezért minden olyan intézkedés, amely érdemben enyhíti a tisztességesen dolgozó vállalkozások terheit, fontos lépés lehet. A cél, hogy a drágulás terheit ne kizárólag azok viseljék, akik nap mint nap úton vannak, dolgoznak és biztosítják az ország mindennapi működését, mert az üzemanyag ára nem csupán a fuvarozók ügye közvetve, a mindannyiunkhoz eljutó áruk elérhetőségéről szól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: A következő hozzászólónk Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
7: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Miniszter úr, ezzel szúrják ki a fuvarozók szemét. Literenként 25 forintot igényelhetnek vissza a 709 forintos gázolajárából. Ehhez képest a védett dízelár 615 forint volt. Ott van egy működő modell. Nem 25, hanem 95 forintot spórolnának a fuvarozók literenként. Ráadásul megspórolnák azt az adminisztrációt, amivel ugye visszaigénylés jár. Önöknek még csak gondolkodniuk sem kell ezen a modellen, nem kell vele bajlódniuk, hiszen tegnap benyújtottunk egy erre vonatkozó törvényjavaslatot, csak meg kell szavazniuk. És önök is pontosan tudják, hogy ha a fuvarozók terhei nőnek, ahogy most képviselőasszony is elmondta, akkor mindenkinek a terhei nőni fognak, tehát érdemes lenne ezzel érdemben foglalkozni. Képviselőtársaim, tudják miért számítanak nem csak a fuvarozók, hanem minden autós a védett ár? Mert az önök főnöke, Magyar Péter, Dömen, ahogy ő hívja magát, azt mondta április 16-án, idézem, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is. Erre június 24-én kivezették, és képviselő úr, aki azóta kiment, forgatta a szemét, amikor Palócz André képviselőtársam ezt elmondta. Árulja már el, képviselő úr, nem vezették ki? Nem kivezették? Van most védett ár a kutakon? Nincsen. Miniszter úr, Magyar Péter alkatilag képtelen arra, hogy a témában, vagy bármelyik másik témában a kérdéseimre válaszoljon, így most önhöz fordulok, talán ön személyeskedés helyett, amit ő nyomott tegnap, meg a hazugságok helyett, tud érdemben válaszolni nekem. Bevezetik a védett árat? Lesz 480 forintos hatósági ár a kutakon? Megmarad az 50 ezer forintos kata, és nem emelik 100 ezer forintra? Ha bármelyikre is nem a válasz, vagyis lesz rekordüzemanyagár, meg lesz adóemelés, ráadásul duplázás, akkor elismeri azt, hogy az ön főnöke, a miniszterelnök mind a kampányban, mind már kormányra kerülve hazudott a magyar embereknek? Ez az egyik kérdés. A másik pedig Bilicsics Zita képviselőtársam, amit szóvá tette, hogy Németh Balázs politikai véleményt fogalmazott meg a parlamentben, országgyűlési képviselőként. Bocsánat, ha ennyire már a szerepeket feszegetjük, akkor legyen már kedves képviselőasszony, szóljon Magyar Péternek, hogy a parlament meg a miniszterelnöki pozíció nem az, ahonnan ítéleteket kell hirdetni. Mert ő ezt csinálja, napról napra. Ja, és szeretném jelezni Strompová Viktória képviselőasszonynak, hogy bár kiposztolta már, hogy elfogadtuk ezt a törvényt, de még nem szavaztunk róla. Köszönöm.
1: Két perces időkeretben kér szót Bújdosó Andrea Anna képviselőasszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
8: Nagyon gyorsan kerültem sorra, köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Tegnap beszéltünk a költségvetésről, nem voltak nagyon sokan itt. Alig voltak itt a költségvetés módosít. Ki fogadta el ezt a 2026-os költségvetést? Ki fogadta el ezt a költségvetést? Ki felelős azért, hogy ez a költségvetés 3500 milliárddal több hiányt állapított meg 2026-ra? Ki felelős azért, hogy a kampányban 100 milliárdokat szórtak szét? Ki felelős azért? Ki felelős azért, hogy a fuvarozók, a kisvállalkozók, a családok ezt a költségvetést kell, ezt a közös kasszát kell, hogy tovább vigyék? Ki felelős azért? Apáti úr hiába mondja, hogy ne utaljunk vissza arra, hogy mi történt. Ön is megszavazta ezt a költségvetést. De itt volt ennél a költségvetésnél. Itt volt ennél a költségvetésnél. Befejezik? Szóval Szóval ide figyeljenek, azért, hogy ez az ország ilyen állapotban van, azok azért önök felelősek. Az önök főnöke a felelős. És önök tudják, mit csinálnak önök? Mosolyognak ezen. Az emberek szemébe nevetnek. Azon nevetnek az emberek szemébe, hogy 3500 milliárdot lenyúltak oligarchákhoz, jachtokba, kampánypénzekre. Szégyeljék magukat ezért. Ezért önök felelősek, és mindent megteszünk azért, hogy ezt rendbe hozzuk, kitisztázzuk, ne legyen pazarlás. Szégyeljék magukat. A Szentkirály Alexandra 500 milliót eltapsolt egy olyan kampányra, ami utolsó pillanatban visszalépett. Ugyanúgy az adófizetők pénzéből. Szégyeljék magukat.
1: Frakcióvezető asszony felszólalása több ellenzéki képviselőt is megihletett. Elsőként Németh Balázs Lajos képviselő úrnak adok szót a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Valóban megihletett a frakcióvezető asszonynak az előadása, csak ha már a költségvetés szóba kerül, azt szeretném megkérdezni, hogy az AVH elnökének és elnök helyettesének a védelmére arra, hogy lesz rá pénz, hogyha azt az 1 milliárd forintot nem szórnák ki az ablakon, teljesen felesleges filmszínházra már megint, a fegyveres testőrökre, akkor adhatnának mondjuk 30 forint, akkor adhatnának mondjuk literenként 30 forint kedvezményt a fuvarozóknak. De önök mire költenek? Önök az AVH elnökének és elnök helyettesének teljesen felesleges, fegyveres védelmére költenek. Úgyhogy ha a költségvetésről van szó és a pénzszórásról van szó, akkor például foglalkozzunk ezzel a múlt szombati hírrel. Köszönöm szépen!
9: Terjed a magyar Péter vírus úgy közeli hozzá!
1: Megvárom, amíg képviselőtársaim lehetővé teszik, hogy folytathassuk a vitát méltó keretek között. Kérem, tisztelettel kérem képviselőtársaimat. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy igyekezzenek megőrizni a nyugalmukat, és ahhoz méltón viselkedni, hogy az országgyűlés üléstermében vannak. Ha ellenvéleményük van a felszólalásokkal kapcsolatban, akkor mindannyiuknak lehetőségük van gombot nyomni, és felszólalás keretében válaszolni az elhangzottakra. Bekiabálásra azonban egyiküknek sincsen lehetősége. Kérem, hogy ehhez szíveskedjenek tartani magukat. A következő hozzászóló Apáti István képviselő úr, a Mi Hazánk frakciójából.
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt frakcióvezető asszony. Aggódom az egészség állapota miatt. Szemlátomást ő nem bírja a munkával járó stresszt, hogyha ennyire nem bírja, akkor vegyen igénybe külső segítséget, vagy adja át öntől alkalmasabb személyeknek. Akad még ilyen a frakcióban, aki öntől alkalmasabb lenne ennek a nagy frakciónak a vezetésére. A másik. Ha már Szentkirály Alexandrát szóba hozta, igaza van, kinek a javára lépett vissza Szentkirály Alexandra? Vitézi Dávid László javára lépett vissza, aki az önök egyik minisztere. És hogy jutott odáig ez az ország? Önök azt játsszák, mintha születési évük sokaknak 2024 lenne. Önök ezek szerint két évesek, vagy politikailag két évesek. A miniszterelnök úr 16-ból 14 évig az általa maffiának nevezett szervezetet szolgálta. A külügyminiszter asszony fideszes volt. Majd azt én tudom, hogy mikor mit csinálok, én szoktam is érte vállalni a felelősséget. Egyetlen költségvetés sem szavaztunk meg, míg több költségvetés kidolgozásában például Kálmán András legalábbis 2015-ig részt vehetett, úgyhogy nagyon rossz helyre címezte ezt a kritikát. Ha megmondták volna azt a nagy okosságot, hogy amikor hatan ültünk szemben 135-tel, hogy hatan hogy szavaztunk volna le 135-öt, akkor ha ez a recept megvan, attól a pillanattól kezdve azt csináltuk volna. Önök is tudják, hogy nem azért nem szavaztuk le, mert nem akartuk megtenni, hanem egész egyszerűen a választók ilyen szűk felhatalmazást adtak. Ami pedig ott a Tiszás hölgy mondott, azt a gazdatársadalom nevében kérem ki magamnak, mert tudja, képviselőasszony, parasztnak lenni, az egy tisztességes hivatás, egy emberpróbáló kemény fizikai munka. Ön a legrosszabb nagyvárosi sztereotípiákat vett elő, szégyelje magát, süllyedjen a föld alá szégyenébe! Kérjen bocsánatot a gazdatársadalomtól!
1: Ügyrendi kérdésben jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. A vita közben soron kívül megadom a szót az ügyrendi jelentkezőnek. Parancsoljon!
11: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az az ügyrendi indítványom, hogy a házbizottság a következő ülésén vizsgálja ki, hogy az imént elhangzott szidalmazás, ami a földművesnek egy pejoratív szinonimája volt, azt melyik képviselő tette, és ezért milyen fegyelmi vétség, vagy milyen egyéb szankció jár. Nem lehet megengedni a parlamentben, hogy a Tisza soraiból egy képviselőasszony fennhangon, ordítva, önmagából kikelve, eltorzult hangon ilyen szidalmakat szórjon a Fidesz-KDNP irányában. Lehet, hogy nem értünk egyet sokféle dologban, lehet, hogy ebben a kérdésben sem, amit itt megvitatunk, de az emberi méltóság alapjait meg kell védeni ebben a házban. És ha egy tiszás képviselőasszony nem képes az emberi civilizációs minimumot megtartani, akkor a házbizottságnak a fegyelmi jogkörével kell eljárni, hogy erre őt rákényszerítse, hogy ilyesfajta kocsmai, útszéli hangot egyetlen tiszás se engedhessen meg magának a Fidesz-KDNP képviselő szemben. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, képviselő úr, az előterjesztését természetesen továbbítani fogjuk házelnök asszonynak. Most visszatérünk a kétperces szót kérők köréhez, ennek keretében pedig Palóc André képviselő úr következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Komolyak az indulatok, de nem csodálkozom, mert ennyi hazugsággal a kormánynak valóban nehéz lehet szembenéznie. Hát 4-80-at követeltek, nem a Fidesz követett, megvárom. Nyugalomra intek mindenkit, ez egy vita, nem egy üvöltözés. Remélem tisztában vannak azzal, az önök munkáját, és innen üdvözlök mindenkit fönn a karzaton. Azok a fiatalok követik, akik ezek szerint ezt a példát is látják, hogyan nem érdemes a parlamentben talán viselkedni. Szóval visszatérve a vitához, szeretném aláhúzni, hogy nem a Fidesz követett 480-at március 3-án. A Magyar Péter volt az. Nem a Fidesz mondta azt, hogy föntartja a védettárat és kivezeti. Önök voltak azok, akik a választás követően megígérték, hogy föntartják, majd kivezetnek. Úgy jutottunk el a mai vitáig, úgy jutottunk el a dízel árának emelkedéséig hazánkban, hogy önök átverték a magyar embereket, védett üzemanyagárat ígértek, majd a választások után kivezették. Nincs itt több vita, mert a 6-15 az nem 7-10, és a 4-80 pedig sehol nincs, csak a kampányban volt hívószó. Köszönöm szépen!
1: Szintén két perces időkeretben kért szót Bújdosó Andrea Anna képviselőasszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
8: Most elmondom nyugodt hangon is, jó? Tegnap beszéltünk a költségvetésről. 3500 milliárdos lyukat ütöttek pluszba a költségvetésen 2026-ban. Arra utalnak, hogy milyen jól kormányoztak. Gondolják, hogy itt lennének, hogyha ez jól történt volna? Gondolják, hogy itt lennének, hogyha ez a 3500 milliárd nem így történt volna? Volt esélyük. Volt 16 évük ezt az országot jó gazdasági helyzetbe vinni. A fuvarozóknak is lehető legjobb. 16 évük plusz 4, igaza van. 20 évük volt, hogy ezt az országot egy olyan pályára állítsák, ahol ez az ország lett volna a közép-kelet-európai régió drága köve. Itt lett volna a legjobb az oktatás, az egészségügy, az egész régióban. Itt lett volna a legjobb a gazdasági növekedés, a vállalkozók, a fuvarozók élete. Megvolt ez az esélyük. Ezt az esélyt eljátszották. Fogalmatlanok voltak a gazdaságpolitikához. Fogalmatlanok voltak a társadalompolitikához. és ide jutottak, és a választók ezt az akaratukat kifejezték. Most egy teljesen más alapokra helyezett költségvetést, egy teljesen más alapokra helyezett gazdaságpolitikát és társadalompolitikát képzel el a társadalom, és ezzel a Tisza is. Ezt a programot szavazták meg, mert azt hiszi a társadalom, hogy igenis van esélye, hogy a közép-kelet-európai régiónak valóban a drága köve legyen gazdaságilag, erkölcsileg, társadalmilag, politikailag. Ez fog történni. Köszönöm.

0: következő kétperces hozzászólunk Pócs János képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen, elnök asszony! Rétvári képviselő úrhoz, frakcióvezető úrhoz szeretnék csatlakozni. Azért bátorkodtam én ebben az ügyben megszólalni, egyrészt nekem szánták azt a bizonyos megjegyzést, és nem is tudom, hogy haragudhatni lehet-e a képviselőkre, hiszen Magyar Péter tegnap azt üvöltötte, hogy én egy áfacsoló dinnyetermelő vagyok, amire, ha van bizonyítéka, államtitkár úr, miért mosolyog? Van rá bizonyítéka? Vagy bűnpártodást követel? Bocsánat, harmadik képviselő, csak jelzem, hogy az előző ülésen Magyar Péter önre hivatkozott, hogy mennyi bűncselekményemről tud. Akkor is elmondtam, hogy rendőrkapitányként, ha tud róla és nem jelentette, akkor ön bűnpártal úgy, hogy majd együtt tessenek már ezt megbeszélni. És ha már a költségvetésnél tartunk, Halmai úr, én 300 milliárd forintot hoztam a járságnak, majd ha ön is ugyanannyit letett az asztalra, akkor leszünk kvittek. És tisztelt képviselőtársaim, azt mondtam, hogy ha most itt valakit mocskos parasztoznak, és tudom, hogy az én nevem hangzott el, én büszke vagyok rá. Nagyapám is az volt, apám is földműves volt. Nyugodtan parasztozhatnak engem. Csak tudjon róla a képviselőasszony, akik bekiabálták, azokat a földműves embereket, akik a budai ficsuroknak a mindennapi kenyeret megtermelik, azokat sértették meg, azokat alázták meg. Ne tőlem kérjenek bocsánatot, tőlük kérjenek meg. És Bújdosó képviselőasszony, szeretném önnek jelezni, hogy akármilyen hangon, meg stílusban tanulva a főnöktől, mondja el a gyalázkodásait. Azoknak mondja ön így szemtől szembe, akik 16 évig úgy csináltak költségvetés, hogy nem volt kire mutogatni. És azoknak, akiknek mondja, azok 16-szor csináltak olyan költségvetést, ami 1000 milliárdokat adott a munkáltatóknak, nem pedig elvett. Folyamatosan adót csökkentett, nem pedig elvett, mint ahogy önök csinálják. Adtunk a nyugdíjasoknak is, családtámogatást adtunk a fiataloktól kezdve a családoknak, amit pedig önök elvettek. És képviselőasszony, ön mégiscsak hamarabb beszél a miniszterelnökkel, mint én. A miniszterelnök úr tegnap azt mondta nekem, hogy drogtesztre és alkoholtesztre kell menni. Tessék neki mondani, hogy bármikor, éjjel-nappal, hétvégén, hétközben csak szóljon, de együtt. De úgy éreztem, hogy a stílusából ítélve jobb, ha ön is jön velünk. Köszönöm szépen.
0: Szintén két perces időkeretben kért szót Palóc André képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Felhívom a figyelmét, köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Felhívom a képviselőtársak figyelmét, hogy ez nem a költségvetés vitája, az tegnap volt, én magam itt voltam. Erősítse meg, frakcióvezető asszony, itt voltam a költségvetés legutóbbi vitáján is, de ha már szóba hozta, akkor azért azt még a Fidesz se tudta megcsinálni, hogy egy hónap alatt a nyár folyamán a gyermekes családokat átlagosan naponta 70 000 forinttal eladósították. Gratulálok hozzá. De visszatérve az üzemanyag kérdéshez, mert hogy erről van szó, tehát még egyszer értem az indulatokat, nagyon nehéz lehet, mert önöknek mind van egy főnöke, aki most nincs itt. És bármely képviselőtárs, amikor szóba hozza, hogy hogy is lehet az, hogy a kampányban 480-at követelek, kormányra kerülve azt mondom, fönntartom a 615-öt, majd első lépésként azt kivezetem, hogy a fenébe lehet az, hogy utána üzemanyag kérdésekben nem hajlandóak érdemben válaszolni semmilyen érdemi kérdésre. Hogy lett a 615-ös védett üzemanyagár fönntartásából mára 710-es dízelár? Erre az egy kérdésre válaszoljon a Tisza frakcióból, vagy a kormányból bárki. Minden más kérdés, terelés, össze-vissza beszéd, meg ahogy hallom sajnos, egymás sértegetése. Köszönöm szépen!
0: Szintén két perces felszólalásra jelentkezett Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, Bújdosó Andrea frakcióvezető asszony azt mondta, hogy fogalmatlanok ülnek, frakcióvezető asszony, de ha önök annyira profik, akkor miért nincs a megígért dupla családi pótlék? A rendőrök miért szabadnapot kapnak a béremelés miatt? Miért nincs a védettár, amit megígértek, hogy fenntartanak? Miért nincs 700 ezer családnak iskolakezdési támogatás? A fiatalokat meg lehetett volna kérdezni, hányan számítottak rá? Mert a 700 ezer család az körülbelül 1 millió gyereket jelent. 400 ezeren sem kapták meg, több mint 800 ezeren nem kapták meg. Akkor ez miért van, ha önök ezzel szemben ennyire profik? És még egy kérdés, a másik, amit önök mondanak, fogalmatlanság van, meg hogy mindent elloptak meg ilyenek, azt mondja meg, ha itt tényleg mindent elloptak, hogy lehet az, ugye jaktokra költöttek, ezt mondta. Az egész parlamentben minden képviselőt belevéve egyetlen egy embernek van egy Bavária vitorlása, kifejezetten jó darab, nem a Fidesz frakcióból, hanem a Tisza frakcióból. Tőle is ellopták? Vagy ott van ugye az oroszlán vadász, a tiszás Krokodil Dandy. Hadd kérdezzem bár meg, neki a 81 ingatlan abból jött össze, hogy mindent elloptak tőle? Abból ment afrikai luxusvadászatra? Ne szórakozzunk már egymással. Köszönöm.
0: Szintén két perces időkeretben két szót Németh Balázs Lajos képviselő úr a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Csak szeretném javasolni, hogy ne lépjünk túl olyan könnyen ezen a vörös vonalon, az olyan vörös vonalon, hogyha parasztozás hangzik el a Magyarország gyűlésben, és önök azok, akik, illetve a Forstoffer Ágnes házelnök asszony, aki mindig azt hangsúlyozza, hogy a ház méltóságát szeretné megőrizni. Úgyhogy én javasolni szeretném Kovács Petra Judit képviselő asszonynak, nyilvánvalóan a jegyzőkönyvben, hiszen professzionális kollega hölgyek és urak vezetik a jegyzőkönyvet. Nyilvánvalóan a jegyzőkönyvben benne lesz, hogy Kovács Petra Judit mocskos parasztot kiabált az Országházban. Szerintem kövesse Kulcsár Krisztián példáját, vagy Hatala orosz képviselő úrnak a példáját. Az a minimum, hogy ilyenkor föláll, és elnézést kér az ellenzéki képviselőktől és mindenkitől, aki nézte ezt a közvetítést, vagy látja majd ezt a videót, hogy ön itt országgyűlési képviselőként, méltatlan arra egyébként, hogy országgyűlési képviselő legyen, hogy ön itt az országgyűlési képviselőként az ülésteremben mocskos parasztot kiabál. Köszönöm szépen.
0: Most megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretek terhére. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az összevont vitát lezárom. Az előterjesztő képviseletében pedig Kármán András miniszter úrnak van lehetősége válaszolni. 20 perc, 16 másodperc áll rendelkezésére. Parancsolja miniszter úr, öné a szó.
5: Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, képviselő urak, hogyha engedik, elmondanám és reagálnék az elhangzottakra. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a javaslatot egy nagyon konstruktív és alapvetően szakmai korrektség mellett lefolytatott egyeztetése előzte meg, ahol az összes nagyobb fuvarozó szervezet képviselője és a kormány három minisztere volt jelen. Én azt gondolom, hogy az a partnerség jegyében és nagyon szigorúan szakmai érvek mellett zajlott le. Nem hiszem, hogy túl sok hasonló egyeztetés volt az elmúlt években különböző ágazati képviselőkkel, hogy a kormányzatnak három minisztere állt rendelkezésre, és egyszer nem hangzott el a védettár, soha ilyen kérdés nem került elő, végig arról beszéltek a fuvarozók, hogy jövedéki adó visszatérítést kérnek, és jó néhány más dolog is szóba került, amit szintén meg tudtunk erősíteni, hogy igen, ebbe gondolkodunk, például szigorítani a külföldi fuvarozók számára a különböző ellenőrzéseket, megszüntetni azokat az útdíj trükközéseket, amik egyes vállalkozók, külföldi és hazai vállalkozók részéről vannak, és amik nagy versenyelőnybe juttatják ezeket a cégeket a szabályosan az útdíjat befizető vállalkozókkal szembe, és egész konkrétan a kérés, ami elhangzott ott az asztal körül, pedig mindegyik szervezet jelen volt, az havi 20 forintnyi üzemanyagadó vagy jövedéki adó visszatérítés a dízelből. Erre a javaslat azért 25 forinttal jött ide a parlament elé, mert figyelembe vettük azt, hogy nem tudjuk október 1-től ezt bevezetni, hiszen van egy törvénykezési átfutási idő, és nem akartunk kevesebbet adni évvégéig, mint amit

Talán emlékszünk arra, hogy amikor kivezetésre került ez 2022. december 6-án 23:00, akkor olyan sorok álltak a még nyitva tartó üzemanyagkutak előtt, és pánik volt Magyarországon, mert az üzemanyagbiztonság teljesen összeomlott, és azért kellett órára, percre pontosan átállni és megszüntetni ezt a rendszert, mert katasztrófa fenyegetett. És tudják, tudja Szűcs Gábor képviselő úr, hogy mennyit emelkedett másnapra az üzemanyagára, a dízel üzemanyagára? Meg tudja mondani? 240 forinttal, 46%-kal. Annyira sikeres volt az a védett üzemanyagár, és hogy amikor föladták, 46%-kal másnap reggel drágább volt az üzemanyag. Szóval, és utána évekig nem vezette vissza az előző kormány, mert valami miatt ezt a hatalmas nagy ötletet mégse tartották egy annyira felelős és jó megoldásnak. És mikor vezették be? Mikor vezették be? Újra a választások előtt. És tisztázunk valamit, mert ezek ténykérdések. Ma 709 forint a dízel üzemanyag ára. 709. Mondjuk 2022 karácsonyán 723 forint volt a dízel ára, majdnem 4 évvel ezelőtt, amit reálárba számolva 50%-kal magasabb ár, mint a mai, az bőven 1000 forint felett lenne a mai forintba kifejezve. Akkor hol voltak ezek a hozzászólások? Akkor miért nem voltak okosak? Szóval két dolgot tudok mondani. Egyrészt az önök kormányzása mutatta meg, hogy mennyire felelőtlen lenne ebbe a helyzetbe ugyanez az eszközhöz visszanyúlni, és az üzemanyag ellátás biztonságát veszélyeztetni, és megmondom őszintén, a fuvarozók, akiknek a zsebéről van szó, ennél sokkal felelősségteljesebbek, és nem kérték ezt. Úgyhogy ne kérjék az ő nevükbe, mert ők nem kérték. A másik, ami nagyon furcsa azért ebbe a házba, amikor olyan kijelentések elhangzanak, hogy miért kell jogszerűnek lennie egy törvényjavaslatnak, miért probléma az, hogyha nem felel meg a magyar vagy az uniós jogszabályoknak, ugye a védett üzemanyagár ellen egyébként volt kötelezettségszegési eljárás. Én azt gondolom, hogy egy felelős kormányzat olyan intézkedéseket fog bevezetni, és a Tisza kormány ilyen, ami jogszerű és törvényes, és betartja a magyar és az uniós törvényeket is. És ez sem csak azért, mert... És ez a mi érdekünk már csak azért is, ha itt elhangzott a széndioxid kvótaadó, mert igen, az is egy uniós törvényekkel ellenkező adó volt, amit bevezettek, és aztán az Európai Unió bírósága és a magyar bíróságok ítélete miatt ma kell nekünk 4 évre visszamenőleg kamatostul visszafizetni. Én ezt hívom felelőtlen kormányzásnak, mi ilyet nem fogunk csinálni. Végül szeretnék arra kitérni, hogy nem hagyjuk az egyéni vállalkozókat sem cserben. Az egyéni vállalkozók már most jogosultak a dízelautó támogatásra, tehát ők októberben is megkapták azt a 5000 forintos támogatást, ami a lakosságnak jár, és a következő hónapokban is meg fogják kapni, tehát ilyen értelemben ők az első intézkedéseinknek is már a haszonélvezői voltak ezen a téren. Mindent összegezve, úgy látom, nagyon kevés szakmai javaslat hangzott el valójában ebbe a vitába. Egy érzelemtől fűtött, de igazából szakmai érvekkel kevéssé alátámasztott kommenteket, észrevételeket hallottunk az ellenzéktől. Én csak azt tudom mondani, hogy aki felelősen segíteni akar a magyar fuvarozóknak és a magyar kis- és középvállalkozásoknak, azt kérem, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot.

0: javaslatot és szavazza meg. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatallal folytatjuk munkánkat. Kérem, hogy ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámláló gépben. Soron következik az üzemanyag áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adóvisszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi 68-as törvény módosításáról szóló T/821-es számú törvényjavaslat zárószavazása. Emlékeztetem Önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés a törvényjavaslatot 124 igen szavazattal, 30 nem ellenében, egy tartózkodással elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozattal végére értünk, most általános vitákkal folytatjuk munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 139. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés T/796-os számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr!
0: Elnök asszony, köszönöm a szót! Tisztelt Ház, engedjék meg, hogy mindjárt a legelején leszögezzem, ez a kormány a kezdetektől a Magyar Nemzeti Bank függetlenségének elkötelezett híve, és az is marad. A jegybanki függetlenség a magyar gazdaság stabilitásának egyik sarokköve, amelyhez mi minden körülmények között tartjuk magunkat. A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai feladatai körében, például a kamatok meghatározásában független, és ebbe a kormány nem szól bele. Ez a függetlenség a garanciája annak, hogy az inflációt a napi politikai érdekektől függetlenül szakmai alapon lehessen kordában tartani. Ez nem a jegybanki váltsága, ez a magyar emberek, a magyar családok érdeke. Azonban a Nemzeti Bank a tágabb értelembe vett államháztartásnak is a része, tehát közpénzekkel gazdálkodik. A két dolgot élesen szét kell választani. A monetáris politikába senki nem szólhat bele, a közpénzek elköltésébe viszont az országgyűlésnek nem csak joga, hanem kötelessége beletekinteni. Ez nemzetközileg bevett gyakorlat, amely nem áll ellentétben a monetáris politika függetlenségével. A Fidesz 16 éven át szándékosan összemosta a két kérdést. A monetáris politikába, oda, ahová a kormánynak soha nem lett volna szabad betenni a lábát, beleszólt. Az előző nemzetgazdasági miniszter például rendre kinyilvánította, hogy szerinte túl magasak a kamatok, sőt adminisztratív eszközökkel is nyomást gyakoroltak a kamatok alakulására. A jegybank gazdálkodását viszont tudatosan és szisztematikusan kivonták minden nyilvános kontroll alól. Pontosan ezt a fonák helyzetet kell most helyre tennünk, megteremteni a közpénzekkel való gazdálkodás ellenőrzését és számon kérhetőségét. Tisztelt Országgyűlés! Fő állításom, hogy a közpénzek elköltését az Országgyűlésnek ellenőriznie kell. Nos, ezt az ellenőrzést az Országgyűlés és a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter nem közvetlenül, hanem egy erre hivatott testületen, a felügyelőbizottságon keresztül gyakorolja. A felügyelőbizottság, tehát az MNB tulajdonosi ellenőrzésének szerve, ez a testület felügyeli, hogy a bank a rábízott közpénzekkel felelősen gazdálkodjon. A Nemzeti Bank alapítványai és ingatlanjai körüli botrányok sora nem csak arra világított rá, milyen következményekkel jár, ha a hatalmi pozícióban lévő politikai elit tagjai úgy érzik, bármit megtehetnek, hanem arra is rávilágított, milyen kritikus jelentősége van a megfelelő felügyeletnek. Ahhoz, hogy az MNB súlyosan megtépázott renoméját helyreállíthassuk, biztosítanunk kell, hogy soha többé ne fordulhasson elő olyan intézményesített rablás, amelynek a közelmúltban szemtanúi lehettünk. Ehhez pedig egy erős, független és a megfelelő eszközrendszerrel felszerelt felügyelőbizottságra van szükség. Éppen ezt a célt szolgálja az előttünk fekvő törvényjavaslat. Tisztelt képviselőtársaim! Hogyan fordulhatott elő a jegybank 100 milliárdos kirablása? Három fő oka van, és éppen erről szól a tisztelt ház előtt fekvő törvényjavaslat. Az első ok az, hogy a felügyelőbizottságnak eddig nem volt saját, független apparátusa. Az ellenőrzés tényleges munkáját nem a bizottság tagjai végzik, hanem a bank belső ellenőrei. Azok viszont az igazgatóságtól, vagyis épp a bank operatív vezetésétől kapták a munkarendjüket, és ugyanennek a vezetésnek a kezében volt a belső ellenőrök előmenetele, fizetése, karrierje is. Gondoljuk végig, mit jelent ez. Azt az embert, akinek a vezetés gazdálkodását kellett volna átvilágítania, pontosan az a vezetés fizeti, váltja le vagy nevezi ki, akit ellenőriznie kellene. Ez nagyjából olyan, mintha a diák saját magának javítaná a dolgozatát. Mondok egy még beszédesebb példát. Ha egy kereskedelmi bank állna elő ilyen belső ellenőrzési felépítéssel, ahol az ellenőr a saját fizetését és karrierjét illetően az ellenőrzöttől függ, azt a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság egyetlen percig sem tűrné, a működését ebben a formában nem engedélyezni. Ezért a legjobb nemzetközi gyakorlatot követve olyan struktúrát hozunk létre, amely a monetáris politika függetlenségének teljes tiszteletben tartása mellett végre valódi, érdemi ellenőrzést képes gyakorolni a közpénzek felett. A törvényjavaslat az eddigi megoldás helyett szervezetileg is különválasztja az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság irányítása alatt működő belső ellenőrzést. A kétféle ellenőrzés ezentúl világosan elkülönül. Az igazgatóság irányítása alatt álló belső ellenőrzési szervezetet a jegybank alapvető monetáris politikai feladataihoz kapcsolódó kérdéseket vizsgálja, A felügyelőbizottság irányítása alá kerülő önálló ellenőrzési szervezet pedig a közpénzekkel való gazdálkodással kapcsolatos kérdéseket. Tisztelt Ház! A második kérdés, amit ezzel a törvénymódosítással orvosolni kell, az az, hogy a jegybank vagyonának egyre nagyobb részét egész egyszerűen kiszervezték a felügyelőbizottság látóköréből alapítványokba és leányvállalatokba. Ezeknek a szervezeteknek saját testületeik voltak, a jegybank tulajdonosi ellenőrzése pedig nem ért el hozzájuk. Így fordulhatott elő, hogy miközben papíron létezett a felügyelet, a közpénz egy folyamatosan bővülő része gyakorlatilag kikerült minden érdemi, a napi vezetéstől független kontroll alól, és épp ezeken a csatornákon, az alapítványokon és az ingatlanokat kezelő leánycégeken keresztül tűntek el a Nemzet Bankjának 100 milliárdjai. Ennek most véget vetünk. A törvényjavaslat egyértelműen kimondja, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzési hatásköre az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és az MNB által alapított alapítványokra is kiterjed. A rendszeres ellenőrzés részeként a felügyelőbizottság legalább negyedévente meghallgatja egy gazdasági társaságok vezetőit és az MNB által alapított alapítvány kuratóriumának elnökét. A meghallgatáson az MNB elnök által kijelölt alelnök is részt vesz. A szabályozás tehát a leányvállalatok és az alapítványok esetében is biztosítja a tulajdonosi ellenőrzés tényleges érvényesülését. Nem engedhető meg ugyanis, hogy a szervezeti forma önmagában akadályává váljon annak, hogy a felügyelőbizottság megvizsgálhassa az MNB gazdálkodásához kapcsolódó folyamatokat. A cél az, hogy a jegybanki vagyon leányvállalatba vagy alapítványba kerülése önmagában ne tehesse lehetetlenné vagy részlegessé a felügyelőbizottság törvényben meghatározott ellenőrzési feladatának ellátását. Azaz, hogy ne fordulhasson elő újra, hogy a közpénz elveszíti közpénz jellegét. Tisztelt Országgyűlés! A harmadik ok, ami a törvényjavaslatot indokolja, pedig az, hogy maguk a felügyelőbizottság tagjai sem tették a dolgukat. Az elnök és az országgyűlés által delegált tagok többsége végig asszisztálta ezt az időszakot. Éveken át tétlenül nézték, ahogy a NER kegyeltjei a Nemzet Bankjából a magyar adófizetők 100 milliárdjait szivattyúzták ki, mindezt havi 5-6 millió forintos tiszteletdíjért cserébe. Aki pedig a felügyeletért járó díjat felveszi, de magát a felügyeletet elmulasztja, az elveszítette az erkölcsi alapot a megbizatásához. Ezért új tagokat választunk. Az új testület összetétele a következő lesz. A 6 tagú felügyelőbizottság 4 tagját az országgyűlés választja meg, 2 tagját pedig a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter delegálja. Az országgyűlés által megválasztandó 4 tag közül 2-re a költségvetési ügyekért, 2-re pedig a gazdasági ügyekért felelős parlamenti bizottság tesz majd javaslatot, így biztosítva, hogy a testületben valóban hozzáértő, a ház bizalmát élvező személyek kerüljenek. A tagok megbizatása ezentúl 4 évre szól, és 1 alkalommal további 4 évvel meghosszabbítható. A korábbi parttalan mandátumok ideje lejárt. A törvényjavaslat emellett jelentősen a felére csökkenti a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazását. Az elnök tiszteletdíja ezentúl az MNB elnöke havi alapbérének 35%-a, a további tagoké pedig annak 30%-a lesz. Ez önmagában havonta mindegy 16 millió forint, egy teljes parlamenti ciklus alatt pedig több mint 600 millió forint megtakarítást jelent. Tisztelt képviselőtársaim! A szabályozás célja tehát világos. A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága ténylegesen és következetesen lássa el tulajdonosi ellenőrzési feladatait. Ehhez a törvényjavaslat pontosítja és megerősíti a hatásköreit, rendszeres és rendkívüli ellenőrzési kötelezettségeket ír elő, valamint létrehozza a felügyelőbizottság irányítása alatt álló, az igazgatóság belső ellenőrzési szervétől szervezetileg elkülönült szakmai szervezetet. Egyúttal biztosítja, hogy az MNB szervezeti egységei érintett gazdasági társaságai és alapítványa teljes körűen együttműködjenek az ellenőrzés során. A törvényjavaslat jelentősége azonban túlmutat az általa eszközölt konkrét változtatásokon. Ez ugyanis a Nemzeti Bank súlyosan sérült renoméja helyreállításának egyik kulcsfontosságú lépése, amely egybevág a kormány többi, a magyar gazdaság és a magyar állam iránti bizalom helyreállítását célú intézkedésével. Ezzel a javaslattal nem csak erősebb felügyelőbizottságot és megbízhatóbb ellenőrzési struktúrát hozunk létre, hanem üzenetet küldünk a magyar emberek felé. Soha többé nem fordulhat elő, hogy a jegybank magánszemélyek érdekét szolgálja az ország érdekei helyett. A Nemzeti Bank, tisztelt képviselőtársaim, a nemzetért van. Mindezeknek megfelelően kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni, a szabályozási célt pedig támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Polgár György képviselő úrnak, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, házelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Eltűnt közpénzmilliárdok és hangos botrányok, ettől volt hangos a sajtó, és az elmúlt időszakban az MNB és a Magyar Nemzeti Banki alapítványok is ezen hírek mentén kerültek be legtöbbször a híradásokba. És hogy nem csak a költségvetési bizottsági munkámhoz kapcsolódóan vettem én ezt észre, bizonyítja azt, hogy 2025-ben az állami számvevőszék vizsgálatai is nagyon súlyos problémákat tártak fel a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatosan. A jelentés szerint az alapítványi vagyon egy jó része nehezen követhető, gyakran átláthatatlan struktúrákon keresztül tűntek el és kerültek befektetésre. Jelentős vagyonvesztés keletkezett be ezen vagyonok esetében, és az állami számvevőszék az több esetben is feljelentést tett ezekben az ügyekben. Több elemzés és a belső vizsgálatok alapján is az egyik fő ok az az volt, hogy az alapítványok és a hozzájuk kapcsolódó cégek, az MNB alapítványai és a hozzájuk kapcsolódó cégek kapcsán nem volt megfelelő és nem volt elég erős és folyamatos tulajdonosi ellenőrzés. Többek között ezért vált szükségszerűvé, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 139. törvény az módosításra kerüljön. Azt azért fontos kimondanunk, hogy a jegybank függetlensége az semmiképpen nem jelenthet ellenőrizetlenséget. A közvagyon védelme az nem politikai, hanem alkotmányos kötelezettségünk, mindannyiunk kötelezettsége. És aki közpénzt kezel, annak minden esetben el kell számolnia vele. Fontos azt is leszögezni, hogy ahogy a Kármán András úr is említette, hogy ez nem jelenti azt, hogy a monetáris politikára szeretnénk erősebb rálátást, itt az ellenőrzésen van a hangsúly. A fontosabb változásokat 6 pontban tudnám először röviden összefoglalni. Az első, hogy az MNB-n belül létrejön egy külön belső ellenőrzési szervezet. A második, hogy a felügyelőbizottság ellenőrizheti az MNB alapítványait és a többségi tulajdonú cégeit is, hogy kötelezővé válik a rendszeres és az esetenkénti ellenőrzés is, hogy az alapítványi cégek vezetőinek rendszeresen be kell számolniuk a tevékenységükről, kitér a felügyelőbizottság összetételére és megválasztására, itt is történnek változások, és hogy, ahogy az előbb elhangzott, csökkenni fog a felügyelőbizottsági tagoknak a díjazása. Nézzük meg egy kicsit részletesebben, és talán mondhatom azt konyha nyelven megfogalmazva, hogy mit is jelent ez a mindennapokban. Az első, hogy belső ellenőrzési szervezet jön létre az MNB-n belül. Ennek azért fontos a szerepe, mert a belső ellenőrzés jelenleg az igazgatóság alatt működik. A törvényjavaslat szerint két külön ellenőrzési ág jön majd létre. Az egyik az igazgatóság alatt lesz, a másik pedig egy felügyelőbizottság alatt. Ezzel gyakorlatilag a felügyelőbizottság egy saját apparátust fog kapni. Megszűnik az a gyakorlat, hogy az igazgatóság gyakorlatilag saját magát ellenőrzi, vagy egy olyan egység ellenőrzi őt, aminek ő a vezetője. Mert hogy a közpénzeket nem elég felelősen elkölteni, fontos az is, hogy végig tudjuk követni ennek a közpénznek az útját. A második változás, hogy az MNB alapítványai és tárcégek nem eshetnek ki többé az ellenőrzés látókeréből. A korábban a felügyelőbizottságnak nem volt egyértelmű felhatalmazása és jogköre arra, hogy ezekre az alapítványokra és cégekre rálásson. A törvény kimondja azt, a törvényjavaslat kimondja azt, hogy az MNB többségi tulajdonú cégeit és az MNB által alapított alapítványokat is ellenőrizheti mostantól a felügyelőbizottság. Egyszerűen fogalmazva, többé nem lehetne arra hivatkozni, hogy egy tevékenység már egy alapítványban folyik, vagy kiszervezésre került egy lánycégbe, tehát emiatt hatókörön kívül esik a felügyelőbizottság látókörén. Többé nem lehet olyan szervezetet létrehozni az MNB körül, amely kívül esik az érdemi ellenőrzéseken. A jegybanki függetlenség mindemellett semmiképpen nem sérül, mert a javaslat kifejezetten rögzíti, hogy a felügyelőbizottság megerősített ellenőrzése nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bank alapfeladataira, és a monetáris politikai döntéseire sem. A monetáris politikát szükséges ellenőrizni, nem a monetáris politikát szükséges ellenőrizni, hanem a vagyonnak a kezelését. A harmadik pont az gyakorlatilag az alapítványok negyedéves beszámolási kötelezettségéről szól. A javaslat szerint legalább negyedévente meg kellene hallgatni az MNB-s cégek vezetőit és az MNB-s alapítványoknak a kuratóriumi elnökeit. Tehát innentől fogva rendszeres kontroll lenne, nem csak akkor vizsgálnánk valamit, amikor már probléma van, hanem rendszeresen, és már előtte megpróbálnánk ezeket kezelni. Fontos az is, hogy az ellenőr innentől fogva nem fog függni attól, akit ellenőriznie kell. Rendkívüli vizsgálatokat is lehetőség lesz mostantól fogva indítani. Ha bármilyen olyan információ merül fel, vagy jelzés érkezik, a felügyelőbizottság rendkívüli ellenőrzést rendelhetne el, így ha felmerülne akár csak egyetlen gyanús ügy, akár csak egyetlen, jelzem, az elmúlt időszakban rengeteg felmerült, akkor nem kell megvárni mostantól az éves jelentést. Mert a jó ellenőrzés az azt jelenti, hogy megelőzzük a problémát, és nem utólag próbáljuk azokat kezelni. És bármilyen furcsa, egy külön pontként bekerül ebbe a törvényjavaslatba, amely kimondja, hogy mindenki köteles lesz együttműködni. Bármilyen furcsa, ezt korábban meg lehetett tenni, hogy bármilyen kikért dokumentumot, vagy bármilyen elindított vizsgálatot, ott lehetőség volt akár arra, hogy az együttműködést elutasítják. A javaslat előírja, hogy a Magyar Nemzeti Bank szervezeti egységei, a leányvállalatok és az alapítványok is kötelesek minden dokumentumot átadni és együttműködni az ellenőrzéssel. Így lehetetlenné válik, hogy bárki iratokat tartson majd vissza, vagy akadályozza az ellenőrzést. És ahogy a miniszter, a pénzügyminiszter úr szájából is elhangzott, ezt már csak röviden foglalnám össze, megváltozik a felügyelőbizottsági tagoknak az összetétele, a mandátumuk és a tiszteletdíjuk is. Nagyon fontos, hogy az országgyűlés két tagot választana a költségvetési bizottság javaslatára, két tagot pedig a gazdasági bizottság javaslatára, mindemellett megmaradna a miniszternek a képviselője és a miniszterelnök által delegált szakértő is. A mandátumok rövidülnek, 4 év, amely plusz még 4 évvel lehetne meghosszabbítani, és hát a csökken a tiszteletdíj, ami tökéletesen beleillik a TISZ-ának abba a törekvésébe, hogy felelősen gondolkodjunk a közpénzekről, és azokat felelősen költsük is el. A felsoroltak alapján egyértelműen és világosan látható a szándék. Meg kell erősíteni a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosi ellenőrzési jogosultságait, különösen a MNB alapítványai és a cégek esetében. A törvénymódosítás fő célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank alapítványa és leányvállalatai felett sokkal erősebb, rendszeresebb és intézményes ellenőrzés működjön. Különösen az elmúlt évek alapítványi vagyonkezelési botrányai és az állami számvevőszék által feltárt problémák fényében ez különösen fontos. Szükség van mindemellett szerintem a közbizalom helyreállítására is. Szükséges, hogy a közvélemény lássa a vagyonkezelés, a mi közös vagyonunk, minden magyar közös vagyona felett erősebb kontroll működik. Emiatt is kérem a tisztelt ház együttműködését, a törvényjavaslat támogatását, és köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet.
1: Most megadom a szót dr. Panyi Miklós képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Ugye a monetáris politika és az intézményi függetlenség biztosítása egyik oldalról, másik oldalról pedig felelős működés, felelős gazdálkodás, transzparencia. Ugye ezek azok a szempontok, elvek, amiket összhangba kell hozni, amiket egyensúlyba kell hozni, hogy ezek a közérdekek érvényesüljenek. És ezeknek a szempontoknak kell megfelelni ennek a törvénymódosításnak a vizsgálata és módosítás kapcsán is. Ugye nem véletlenül fontosak ezek a szempontok, elhangzott miniszter úrtól és Polgár úrtól is, mennyire kiemelt a Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar pénzpolitika, a magyar nemzetgazdaság ban, árstabilitás, kamatpolitika, pénzügyi rendszer felügyelete, pénzpiacok működése. Tehát ez egy kiemelt intézmény, és olyan ez a kiemelt intézményi státusz olyan szempontból is megmutatkozik, hogy nyilvánvalóan az intézménynek kiemelt alkotmányos védelme van, és emellett egy európai keretrendszernek a véd szabályai, véd szabályrendszere is vonatkozik rá, aminek egy része egy függetlenségi garanciális elveknek a rendszere, intézményi függetlenség, személyi függetlenség, pénzügyi függetlenség, ugye működési függetlenség. Ezeket a szempontokat tekintettel arra, hogy egy európai jogi struktúrában élünk, és a jegybankok, az európai jegybankok ebben a keretrendszerben talán egyik legszigorúbban szabályozott függetlenségi keretrendszerben működnek, mozognak, ezért ezekre a szempontokra figyelemmel kell lenni. És természetesen a másik oldalról, amit elhangzott a felszólalók részéről nagyon helyesen, erősebb ellenőrzés, átláthatóság, ami egy olyan jogos közérdek, ami az előzmények fényében azt gondolom, hogy vitán felüli, és aminek érvényesítésén pedig dolgozni kell. A törvényjavaslat, ami most a ház előtt van, ezzel összhangban igyekszik megerősíteni az ellenőrzésnek a szabályrendszerét, a felügyelőbizottságnak a működését, illetve hoz új szabályokat a felügyelőbizottság összetétele, megválasztási eljárása és pár néhány garanciális szabály vonatkozásában. És általánosságban azt lehet mondani, hogy ezek az irányok, ezek jók és támogatandóak. A törvényjavaslatnak az a része, az a javaslata, ami arról szól, hogy ugye a felügyelőbizottságnak az ellenőrzési jogosítványa kiterjedjen a bank többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira és az által alapított alapítványokra is, ezzel összhangban helyes és támogatandó javaslat. Ugyanígy az is pozitív eleme a javaslatnak, hogy lényeges garanciákat tartalmaz a szabályrendszer, amikor rögzíti, hogy az ellenőrzés, ezeknek a jogköröknek a gyakorlása, azok nem terjedhettek ki, és így ezáltal nem befolyásolhatják, vagy nem veszélyeztethetik a intézménynek az alapfeladatait és az ezzel kapcsolatos működési szempontokat. A törvényjavaslatnak az az eleme, ami a felügyelőbizottságnak a működésére vonatkozik, az ellenőrzési működését igyekszik erősíteni, Polgár úr is említette, ennek része a rendszeresebb ellenőrzési gyakorlat, a közvetlen meghallgatási, beszámoltatási gyakorlat, a rendkívüli ellenőrzések folytatása, ez szintén erősíti a transzparenciát, ezért jó javaslatok és támogatandóak, illetve ezzel összhangban ugye felállításra kerül egy belső ellenőrzési szervezet, amelynek a tevékenységét közvetlenül a felügyelőbizottság irányítaná. Most a miniszter úr felszólásában is hallottunk néhány részletet ennek működésével kapcsolatban, ebből nem mindent tudtunk kiolvasni a törvényjavaslatból, vélelmezem ez lehetséges, hogy más szintű jogi normákra vonatkozó szabályozás lesz még, amit akkor esetleg ki kell majd bontani. Ezzel együtt itt lehet egy aggály, hogy ezek a szervezeti működésben ezek hogyan tudnak illeszkedni, tehát azt gondolom, hogy ennek a feladatlebontásánál, ennek a működésének a meghatározásánál kell ezekre a szempontokra is figyelni. Ez úgy látom, hogy nem törvényi szinten van ennek minden egyes eleme szabályozva, talán lehet, hogy belső szabályrendszerekben is lesz még ezzel kapcsolatban részlet, de az irány ezzel kapcsolatban itt úgy látjuk, hogy ez szintén pozitív, de viszont itt megint csak akkor hangsúlyoznám, hogy itt a feladat elhatárolás és a problémamentes működés az fontos a Magyar Nemzeti Bank életének a működése szempontjából. Szintén fontos, és ezzel kapcsolatban hallottunk részleteket, hogy nyilván egy dolog, ami a papírra van írva, de nyilvánvalóan a gyakorlati működés az alapvetően meghatározó, ezért fontos, hogy valóban ez a megerősített felügyelő bizottság és megerősített eljárási rend az a megfelelő szakmai kapacitásokkal, szakértelemmel és emberi erőforrásokkal legyen felvértezve. Ezzel kapcsolatban is hallottunk részleteket, hogy ez biztosított lesz, ha jól értem. Ha ezzel kapcsolatban vannak részletek, hogy ez milyen személyi állományt, vagy milyen típusú működést jelent, akkor ezek érdemi információk lehetnek a vita hátralévő részében. Szintén elhangzott a előttem szólóktól, hogy ugye egy új eljárási rend lép életbe, a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása, újraválaszthatósága, ciklustól való elszakadása, mármint a 4 éves időtartamú megválasztás vonatkozásában, illetve önmagában a jelölési rendszerben is. Úgy látjuk, hogy ezek szintén jó irányok, ugyanakkor itt azért az elmúlt időszakban több olyan szavazásra is sor került a ház falai között, például a mai napon is, amikor egy ellenzék által jelölt egyébként korábban konszenzusos és megválasztani tervezett egyébként független média testület, most például akkor pont a média testület, ha már ez a mai napon történt, média testület vonatkozásában is vannak olyan jelenségek, amik azért aggályossá teszik, hogy ez a jelölés és választási gyakorlat, ez az országgyűlés teljes egyetértésével és egy olyan típusú konszenzusba tud megteremtődni, hogy a felügyelőbizottságnak a működési logikája, keretei minden olyan szempontot kielégítsenek, amiben egyébként a törvény és a törvény indoklása is szól. Úgyhogy ebből a szempontból a jelölés és választási rendszerben nyilvánvaló, hogy ez milyen gyakorlat követi, tehát hogy milyen hozzáállása lesz az országgyűlés leginkább többségének a tekintetben, hiszen a döntés az a kormánypárti többségnél lesz a tagok megválasztása tekintetében. Ez mindenképpen egy gyakorlatban megnyilvánuló jelenség lesz. Tehát itt ezzel kapcsolatban, ahogy mondtam, azért voltak aggodalomra okot adó jelenségek az elmúlt időszakból. Nem belemenve azokban a részletekben, amikben az előttem felszólók belementek, tehát a szabályozásnak a egyes további részleteibe. Itt utolsó záró gondolatként arra hívnám fel a figyelmet, hogy a jegybank működése kapcsán erről szól az előterjesztés is. Ugye megtörtént a kötelező bejelentés az Európai Központi Bank felé. Nem tudom, történtek előzetes egyeztetések e tekintetben, hogy az ezzel kapcsolatos álláspont az ott azzal kapcsolatban mire lehet számítani, de mindenképpen, ami egy abszolút kiemelt szempont, hogy megfeleljen azoknak a követelményeknek, amit az európai keretrendszer e tekintetben meghatároz. És Utolsó záró gondolatként nyilvánvalóan itt is fontos, hogy ez a javaslat az európai szabályrendszer mellett, és akkor még egyszer megerősíteném, hogy a jegybanki intézménynek a független működését a monetáris politika és kapcsolódó pénzpiaci felügyeleti jogkörök tekintetében megmaradjon és garantálja. Amennyiben ezek a szempontok tudnak érvényesülni, és itt van néhány olyan egyrészt részletszabály, amit akkor még meg kell nézni, vizsgálni, vagy meg kell ismerni. Nyilván van az európai viszonyrendszer, amit szintén meg kell ismerni, az ottani álláspont. Nyilván van egy jegybanki működési álláspont, azt is talán, hogyha a miniszter úr ezzel kapcsolatban tudna adni, egy megismerhetnénk, hogy mi ezzel kapcsolatban a vélemény. Emellett pedig nyilván azok a garanciák, amik a törvényjavaslatban található, ezekkel a szempontokkal együtt, hogyha ezek az közérdek és egyéb elveknek az érvényesülése biztosított, akkor a törvényjavaslat az a mi frakciónk részéről támogatható és támogatandó lesz. Köszönöm szépen a szót.
1: A KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka Nacsa Lőrinc képviselő úr következik. Parancsoljon!
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Az előttünk fekvő törvényjavaslat célja tehát, hogy a Magyar Nemzeti Bank tulajdonosi ellenőrzését és a felügyelőbizottság ellenőrzési jogosítványait megerősítse, tovább a felügyelőbizottság tagjait megválasztását és javadalmazását módosítsa. A törvényjavaslat egyfelől a felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét megerősíti, ez szerintem egy jó dolog. A felügyelőbizottság ellenőrzési jogosítványa továbbiakban kiterjed a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és a híres alapítványokra is, illetve az ezután később alapítandó ilyen gazdasági társaságokra és alapítványokra is, hiszen önmagában egy gazdasági társaság vagy egy alapítvány alapítása az nem ördögtől való, sőt kifejezetten lehetnek olyan célok, amely mentén ez kívánatos lehet. Nyilván a jó célokra kell ezt felhasználni. Az ellenőrzési tevékenységet segítendő a felügyelőbizottság mellett létrejön egy új elkülönült szervezeti egység is, egy belső ellenőrzési szervezet, amelynek tevékenységét így az új felálló felügyelőbizottság irányítja. A törvényjavaslat megváltoztatja a 6 tagú felügyelőbizottság jelölésének módját is. Miniszteri jogkör változatlan marad, 6 főből 2-t a miniszter jelöl, azonban korábban a további 4 fő közül 3-at az országgyűlés képviselőcsoportjai, 1 főt, az elnököt pedig a kormánypárti képviselőcsoportok jelöltek. A mostani módosítás értelmében 2 főt az országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottsága, 2 főt az országgyűlés költségvetési ügyekért felelős állandó bizottsága jelöl. Itt egy technikai hozzászólásom lenne, hiszen lehet olyan ciklus, minden ciklusban a kormánypárti és ellenzéki képviselők a ciklus elején megállapodnak az állandó bizottságok létrehozásáról. A költségvetési bizottságot a törvény szerint kötelező létrehozni, ugyanakkor az semmi nem tiltja, hogy ez akár mondjuk egybe legyen a gazdasági ügyekkel, és akkor így egy bizottság fog 4 felügyelőbizottsági tagot jelölni, hiszen volt már olyan a magyar közigazgatásban is, hogy a költségvetési politikáért és a gazdaságpolitikáért 1 tárca felelt mondjuk a kormányzatba, és ha ezt tükrözi az országgyűlés szakbizottságai, akkor adott esetben előfordulhatna az a helyzet egy hipotetikus jövőben, hogy ugyanaz a bizottság felel a költségvetés politikáért és a gazdaságpolitikáért is. Ez csak egy ilyen megjegyzés a későbbiekben, hiszen mind a kettőért lehet ugyanaz a bizottság felelős. Azáltal, hogy a törvényjavaslata jelölés jogát a képviselőcsoportok helyett a kormánypárti többségű bizottságokba helyezi át, valljuk be, azért érdemben szűkíti az ellenzék lehetőségét a jelölésre. Ezáltal az ellenzéknek nem csak a megválasztása, de már a formális jelöltállítása is sokkal kisebb intézményi lehetősége marad. Én azt javaslom, hogy akár írjuk bele azt a törvénybe, hogy ezeknek az állandó bizottságoknak a teljes egyhangúsága a jelölési folyamatban résztvevő és azon a döntési bizottsági ülésen résztvevő képviselők egyhangú szavazására legyen ahhoz szükség, hogy valaki országgyűlés elé lehessen terjeszteni szavazása, hiszen korábban az ellenzéknek volt lehetősége jelölteket állítani, így a jelölt állításból is, hogyha a kormánypárti többség úgy gondolja, akkor az ellenzék az ki van zárva. Természetesen eddig is politikai kompromisszumra volt szükség az MNB felügyelőbizottságok tagok megválasztását illetően, de azáltal, hogy az ellenzéki frakcióknak intézményesített joga és lehetősége volt jelöltet állítani, az ellenzék szakértői is helyet kaphattak az MNB felügyelőbizottságában. Azt gondolom, hogy a törvényjavaslat azzal, hogy megváltoztatja a felügyelőbizottság tagjainak megbízatásának időtartamát, ez helyes, és az eddigi, és azzal, hogy megváltoztatja a díjazását, ez is egy támogatandó helyes irány, hiszen az időtartamra vonatkozóan az eddigi rendszer szerint a Magyar Nemzeti Bank elnöke megbízatásának időtartamára szól, még a mostani módosítás szerint a megbízatásuk 4 évre szól, amely időszak újabb 4 évre hosszabbítható meg. Ha jól értem, itt a hosszabbítható meg, az ugyanúgy végig kell menni az országgyűlés jelölési folyamatán és az országgyűlés megválasztásán. Tehát a hosszabbítás az itt ilyen szempontból nem technikai, hanem hogy egy ember két cikluson keresztül, egy arra alkalmas ember két cikluson keresztül töltheti be ezt a pozíciót. Ahogy mondtam, a felügyelőbizottság tagjainak a tiszteletdíját is csökkenti a törvényjavaslat. Az MNB elnöke havi bérének 70%-áról 35, illetve 60-ról 30-ra csökkenti a felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjainak tiszteletdíját. Azt gondolom, hogy ez a csökkentett tiszteletdíj még így sem lesz jelentéktelennek nevezhető, így is egy nagy összegről beszélünk. Azt gondolom összességében a törvényjavaslatról, hogy támogatandó, hogy az MNB felügyelőbizottságának ellenőrzési tevékenységet megerősíti, valamint csökkenti a tiszteletdíjakat, ugyanakkor a tagok jelölésének folyamatának átalakítása inkább egy kormánypárti hatalomtechnikai javaslatnak tűnik, mint sem demokratikus legitimációt növelő érdemi előrelépésnek. Azt gondolom, hogy ahogy képviselőtársam is elmondta, a jegybank függetlensége és annak tiszteletben tartása fontos. A jegybank munkája a gazdasági stabilitásban, árstabilitásban, inflációs politikában, monetáris politikában kifejezetten fontos. Öröm, hogy az elmúlt időszakban is, és azt országgyűlési képviselőként és állampolgárként is azt várom a jegybanktól, hogy az inflációs célokhoz igazítsa a tevékenységét, és ezzel segítse a magyar gazdaságot. Azt várom országgyűlési képviselőként és állampolgárként is a jegybanktól, hogy az eddig megkezdett politika, a devizatartalék növelése, vagy éppen az aranytartalék növelése, az továbbra is ezen a pályán haladjon, hiszen fontos, hogy 3-szorosára nőtt a devizatartalék, és 33-szorosára az aranytartalék a jegybank kezelésében. Azt gondolom, hogy akkor tudunk egy stabil monetáris politikát folytatni és elvárni a jegybanktól, ha ezek a lépések a jövőben is folytatódnak, és innen is szeretném megköszönni a jegybank minden munkatársának azt a piacfelügyeleti árstabilitásért, monetáris politikáért végzett munkát, amelyet ők elhivatottan magas szakmai színvonalon végeznek. Ezt innen az országgyűlésből is köszönjük nekik, és természetesen, ahogy mondtam, a törvényjavaslatnak sok eleme támogatandó, a jelölési folyamat megváltoztatása, viszont véleményem szerint az ellenzék lehetőségeit szűkíti majd. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Most Apáti István képviselő úr következik, a Mi Hazánk frakciójának vezérszónoka. Parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Több generációs paraszti családból származó országgyűlési képviselőként most megpróbálok néhány értelmes gondolatot megfogalmazni a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan. És hát szeretném majd kritizálni az előttem felszólaló KDNP-s képviselőt, vagy talán jobb is ezzel kezdeném, hogy elfelejtsem. Hát tisztelt Nacsa képviselő úr, lehet, hogy valamikor úgy volt, hogy a 2010-es évek elején, hogy az ellenzék is valóban bejuttathatott, delegálhatott képviselőket az MNB felelőbizottságon Nyikos László személyében, még a megboldogult jobbikos időkben gyökeredzik ugye Nyikos László személye, de aztán ez csak elvi szinten maradt meg, és legutóbb is teljesen ellenzékmentesítették, amikor még önök döntötték ezt el, a felügyelőbizottságot. Próbáltunk jelölni, de csak is kizárólag a saját emberéket voltak hajlandóak jelölni. Úgyhogy nézzék, tisztelt képviselőtársak, én attól igazságosabb, mint amilyen szoktam, hogy nem tudok, és nem is akarok már lenni. Én amikor kritizálom a Tiszát, akkor tiszta szívből, mély meggyőződésből teszem, de ugyanígy megteszem ezt a Fidesz-el és a KDNP-vel szemben. És hát ugye az MNB ügye annál is inkább súlyos, mert egyrészt ugye, és politikailag érzékeny, ott az egyik, nem az egyetlen, de az egyik oka az április 12-i választási végeredménynek. Másrészt még azt sem tudjuk pontosan, a folyamatban lévő vizsgálóbizottsági munka ellenére sem, önhibánkon kívül, hogy mennyi pénzt is sinkófáltak el az MNB alapítványai és gazdasági társaságain keresztül. A 200 milliárd, a 250 milliárd, 600 milliárd, sőt a legdurvább esetben a 600 milliárd forint fölötti, akár az 1000 milliárdos nagyságrendű összegek is elhangzottak már ebben a történetben. Hát a magyar büntetőjogban nincs olyan elkövetés értékhez kapcsolódó fogalom vagy kategória, ami kifejezné ezt a nagyságrendet, hiszen a jelenleg hatályos BTK szerint az 500 millió feletti elkövetés érték, ez a különösen jelentős értékre elkövetett különböző bűncselekményekben megnevezett kategória, hát ez annak a nem többszöröse, a sokszorosa, ez a több száz, vagy lehet, hogy 1000 milliárd forint, amiről itt szó van, és mély értetlenkedéssel figyeltük, és egyébként nem csak figyeltük, hanem reagáltunk is az előző ciklusban azokra az Orbán Viktori érvekre, amelyek szerint a kormánynak itt nincs hatásköre, mert ugye az MNB az annyira független, hogy a valóságtól és mindenkitől függetlenné vált, és hogy itt az ÁSZ-nak lennének különböző hatásköreine, de hát kik nevezték ki az ÁSZ vezetőit, kik tették őket abba a székbe, ahol végül is nem csináltak semmit, és mint a rossz focista, már az előbb futball hasonlatot hoztam, a rossz focista ugye arról ismerszik meg, hogy közelről nézi a meccset, ez neki annyi baj, hogy nem kell megváltani a belépőjegyet vagy a bérletet. A mérkőzése mégis ott lehet, de valójában a játékban tevőlegesen nem vesz részt. Elképesztő mennyiségű pénzt taricskáztak vagy szivattyúztak ki. Nagyon reméljük, hogy legalább egy részüket sikerül majd visszaszerezni. Az pedig, hogy a mémgyárosokat, a magyar mémes népművészeket megiklett az elveszíti közpénz jellegét című örökbecsű gondolat, az sajnos a magyar politika egyik múlhatatlan, letörhetetlen szégyen foltjává is vált. Higgyék el nekem, tisztelt kormánypárti képviselők, hogyha nem hatan ültünk volna szemben 135-tel, akkor ez nem fordulhatott volna elő, sem ilyen formán, sem más formában. Ráadásul sok-sok éven keresztül gyakorlatilag már ellenzéki képviselő nem vett részt a felelőbizottsági munkában. Indokolt tehát az ellenőrzési jogállás felülvizsgálata, jogosultságokkal, kötelezettségekkel, kinevezési időtartammal, egyébként még indokolt a javadalmazás csökkentése is, mert valószínűleg túl sok sérvet nem kaptak az erőködéstől a korábbi felelőbizottsági tagok sem. És hogyha jól számoltam, akkor az a bruttó 2,5-3 millió forint havi javadalmazás az még mindig kecsegtető perspektíva lenne sokak számára, nem csak fiatal pályakezdők, hanem akár az életük vagy a pályafutásuk vége felé közeledő magyar munkavállalók vagy magyar szakemberek számára is. Tehát ez ideig rendben van. Azt is üdvözlöm, hogy itt szakítanak azzal a gyakorlattal, hogy nem választhatók újra a tisztségre a felügyelőbizottsági tagok. Én élesen szemben állok alapelve, vagy értékrendi alapon azzal a sokszor előforduló tiszás gondolatvilággal, hogy egy adott tisztség csak egyszer legyen megválasztható valakit, akkor mi motiválja igazából az ő munkáját, hogyha már eleve 4, 5, vagy esetleg 6 évben van csak kódolva az ő tevékenysége. Szerintem ezt át kellene gondolniuk. Örülök annak, hogy itt átgondolták, és legalább egy alkalommal, legfeljebb 4 évre ugye újra választhatóak a felügyelő bizottság tagjai. Szerintem ennek nagyon komoly motivációs hatása van, hogyha valaki üvegplafon alá van helyezve, vagy valakit üvegplafon alá helyeznek, és x évig láthatja csak el a tevékenységét, az szerintem a sokkal inkább demotivációs tényező, mintsem, hogy motiválná az adott munkavállalót, főleg amikor őrületes pénzek felett kell rendelkeznie, vagy éppen a felügyeletet ellátni. Az is elképesztő, hogy az elmúlt években úgy működhetett a rendszer, hogy az MNB többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, illetőleg az MNB alapítványai, azok gyakorlatilag szabad prédává váltak, és érdemi fejlődőbizottsági hatáskör erre nem terjedhetett ki. Hát valóban különböző ázsiai diktatúrákban könyörögdének a receptért, hogy ennyire szabadon hagynak magánvagyont, de nyilván az volt a célja, vagy közvagyont, de nyilván az volt a célja, hogy szabadon lehessen áramoltatni a pénzeket. És csak itt a hétfői különböző szösszenetekre hadd reagáljak, ha már most az MNB-ről szól ez a vita, és több száz vagy talán több ezer milliárd forintról, hogy akik az elmúlt 36 vagy akár az elmúlt 16 évben a közvagyonnal úgy bántak, mint hogy az MNB ügyben is látszik, azok bizony kapják meg a legsúlyosabb büntetésüket. Ehhez képest nem értem, hogy a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyon Visszaszerzési Hivatal az első 4 vagy 5 legfontosabb ügy listájára miért nem vette fel az MNB ügyét, hiszen azért nekik, meg egyébként a nyomozóhatóságoknak nagyságrendekkel szélesebb a hatáskörük, az eszköztáruk, mint egy parlamenti vizsgálóbizottságnak, amely a teljesen önsorsontó uniós adatvédelmi szabályok útvesztőjéből is csak jelentős időveszteség árán tudja megtalálni a kivezető utat. Ugyanakkor súlyos kritika az, amit itt megérintettek az előttem felszólalók, hogy mi lesz az ellenzék jelölési jogával. Vagy ezt úgy kell érteni, miniszter úr, hogy akkor a költségvetésért és a gazdaságért felelős bizottságon keresztül, bizottságokon, együttesülés esetén bizottságon keresztül gyakorolhatják az ellenzéki frakciók jelölési jogukat, vagy ezt úgy kell érteni, hogy önök a kétharmaddal ilyen értelemben visszaélve majd jól eldöntik, és csak és kizárólag a Tiszás delegáltak lesznek ott, és csak és kizárólag Tiszás tagjai lesznek ennek a felügyelő bizottságnak, mert akkor önök e tekintetben még a Fideszt is alulmúlják, mert egy papíron létező, a gyakorlatban azonban megszüntetett ellenzéki jogosítvánnyal kapcsolatban önök inkább az eltörlés vagy a megszüntetés pártjára állnak, tehát nem megjavítják, helyre teszik, helyrehozzák azt, ami a Fidesz utolsó 8-10 évében csak papíron működött, a gyakorlatban sajnos nem, teljesen törvénysértő módon, tehát nem reparálják ezt az ellenzéki jogsérelmet, hanem inkább azt csinálják, hogy meg is szüntetik, fel is számolják ezt. Ez egy nagyon fontos kérdés, amire érdemi választ várnék. Az a válasz már megvan, hogy a jelenlegi felügyelő bizottsági tagoknak a megbizatása megszűnik, meg is érdemlik egyébként, mert akik ilyen kiemelt javadalmazás mellett, nem tudom azt mondani, hogy ilyen szerint produkcióra voltak képesek, mert semmilyen produkció nincs. Igazából talán még itt a szankcionálás lehetősége is felmerül, mert el nem végzett munkája nem jár fizetség, csak elvégzett munkáért. Na de hát ez már talán egy másik történet lesz, lehet, hogy egyiknek másiknak talán még a büntetőjogi felelőssége is felmerülhet, még akkor is, hogyha nem volt arra politikai akarat, hogy ők az MNB alapítványok kapcsán érdemi tevékenységet végezzenek el, de azért emögé nem bújhatnak el véleményem szerint, és erre nem hivatkozhatnak majd minden esetben. Úgyhogy ilyen értelme vannak előremutató része is ennek a javaslatnak, de az ellenzéki jogosítványok esetleges megnyilvánulását, ha erről van szó, akkor sérelmezem. Ha nem erről van szó, ha ez félreértés, akkor legyen szíves, miniszter úr, tisztázza ezt a nagyon fontos körülményt. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Ennek keretében pedig Trentin Balázs képviselő úr jelentkezett a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
6: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Országgyűlés, Magyar Nemzeti Bank három szó, amely önmagában garanciát kellene, hogy jelentsen. Magyar, mert ennek az intézménynek Magyarország érdekeit kell szolgálnia. Nemzeti, mert a rábízott vagyonért és annak biztonságáért az egész ország előtt felel. És bank, mert ha van intézmény, ahol a pénzzel való felelős gazdálkodás nem lehet kérdés, akkor ez éppen az. És van valami, ami ezt a három szót összeköti, ez pedig a bizalom, mert a Magyar Nemzeti Bank nem egyszerűen egy bank, hanem a pénzügyi rendszer egyik legfontosabb bizalmi intézménye. Bizalom abban, hogy a pénzügyi rendszer működik, szabályokat betartják, és van, aki őrködik a stabilitás és a pénzügyi biztonság felett. Ha valahol, akkor a Magyar Nemzeti Bankban ennek a bizalomnak kellene laknia. Ehhez képest mi történt az MNB botrányban? 14-15-ben az MNB-nek több mint egy évig nem volt felügyelőbizottsága, mire lett neki addigra az általa létrehozott alapítványok már önálló jogi személyként saját ellenőrző testületekkel működtek, így az MNB-től származó közpénzvagyon kikerült a jegybankban felügyelőbizottságnak közvetlen ellenőrzése alól. Miközben a vagyon eredete egyértelmű volt, az ellenőrzés felelősség útja egyre bonyolultabbá vált. Az MNB 14-ben 266 milliárd forintot helyezett az általa létrehozott alapítványokba. Az alapítványi rendszer későbbi átalakulása után a Padme vagyonát kezelő Optima pedig már több mint 400 milliárd forintos közpénzvagyont kezelt. Nem azt állítom, hogy senki nem ellenőrzött semmit, ellenben itt egy olyan konstrukció jött létre, amelyben a közvagyon elindult az MNB-től, miközben a közvetlen intézményi kontroll és a felelősség egyre távolabb került tőle. A pénznek ugyan volt útja, a felelősségnek viszont egyre kevésbé volt gazdája. Országokon átívelő, átláthatatlan céghálója jött létre magántőke alapokkal, külföldi társaságokkal és bonyolult tulajdonosi struktúrákkal. Ez már nem közpénzgazdálkodás, hanem egy gondosan felépített pénzügyi szabadulószobára hasonlított leginkább, amelynek a végén a közvagyont kellene megtalálnunk. Azt a közvagyont, amelynek a befektetéséhez az Optima még bankhitelt is felvett, tovább növelve az eredetileg MNB-től származó közpénz befektetésének a kockázatát. Az Optima jelentős külföldi ingatlanpiaci befektetéseket hajtott végre például a svájci luxus ingatlanokkal foglalkozó Ultima Capitalben, hogy aztán az ingatlan portfólió egy luxus lakása helyszínt adhasson egy fényes családi esküvőnek. Ha valaki ezek után még mindig azt kérdezi, hogyan kerülhetett ilyen messzire a Magyar Nemzeti Banktól a közpénz, akkor talán azt is érdemes megkérdezni, hogy hogyan kerülhetett ilyen közel a közpénzhez a korábbi jegybankelnök családja. Továbbra is arról az intézményről beszélünk, amelynek a pénzügyi biztonságot, stabilitást, kiszámíthatóságot és mindennek előtt a bizalmat kellene képviselnie. Ezért is mondom azt, hogy

0: azt, hogy hogyan válhatott szét egymástól a közpénz, a döntés, az ellenőrzés, miközben a felelősséget nem eltüntették, hanem apránként elporlasztották, sajnos a közvagyon nagy részével együtt. Most ezzel a törvénnyel megerősítjük az ellenőrzést, önálló munkaszervezetet kap a felügyelőbizottság, és az ellenőrzés egyértelműen kiterjed majd az MNB többségi tulajdonában álló társaságokra és az MNB által alapított alapítványokra is. Ez a törvény fontos garancia arra, hogy a közvagyon útját mindig követni lehessen, és az ellenőrzés alól ne lehessen jogi csűrcsavarokkal kibújni. Én azt gondolom, hogy egy új zár felszerelése önmagában nem válasz arra, hogy kivitte el tegnap a kasszát, és különösen nem arra, hogy kitervezte meg úgy az épületet, hogy az őr mindezt ne is láthassa. Ezért miközben ezzel a törvénnyel a jövőt védjük, a múlttal is el kell számolni. Meg kell nevezni a felelősöket, vissza kell szerezni mindazt, ami a közvagyonból elveszett, és helyre kell állítani az emberek hitét abban, hogy a közpénz minden esetben megkérdőjelezhetetlenül és kizárólag a közérdeket szolgálja. Köszönöm szépen!
1: Ismételten tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, és kérdezem, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. Jelentkezőt nem látok, további felszólalás van? Igen, valóban. Polgár György képviselő urat illeti a szó a Tisza párt részéről.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és csak egy-két dologra szeretnék reagálni, amit itt elhangzott. Egyrészt nagyon-nagyon örülök, hogy hasonlóan látjuk ezt a helyzetet, és hogy ez a megoldás, amivel a kormány erő állt, ez tényleg szerintem nagyon sok mindenben egyetértünk, szükségesnek látjuk, ahogy így hallom a hozzászólások alapján, és hogy jó az irány, ahogy önök is mondták. Ez mindenképpen jó, amikor tényleg mindenki az ország és a közpénznek a sorsát fontosnak tartja, és erre hatékony megoldásokat szeretne. Nacsa úrnek csak képviselőtársam annyit szeretnék reagálni, hogy mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy ez valamilyen konszenzusos döntés legyen majd, hogy kikerülnek be ebbe a bizottságba. Az valóban nekem is egy picit furcsa, hogy most ez egyszer csak ennyire fontos lett így ennyi idő múlva. Jó, bocsánat, lehet, hogy én érzékeltem úgy, hogy az Apáti úr hozzászólásából is, hogy ez azért nem volt feltétlenül a fókuszban ennyire erősen, de szerintem az, hogy megfontolandó ez a javaslat, az mindenképpen ott lesz a beszélgetések során. És Apáti úrnak szeretnék igazándiból egy dologért köszönetet mondani, egyrésztről, hogy megerősítette, hogy amit mi kívülről látunk, hogy mi folyik az MNB ügyben, hiszen hozzánk inkább a médiából értek el a hírek, az ugyanaz volt, mint amit ön itt ülve is látott. Ahogy ön is fogalmazott, közpénzszivattyúzás történt ebbe az ügybe. És ez az elhíresült mondat, ez valóban szerintem sokunknak ott lesz még a fejébe, hogy a közpénz elvesztette közpénz jellegét. Hát ez egyrésztről persze nem jó, hogy ugyanúgy láttuk, másrésztről viszont jó, hogyha előbb vagy utóbb, de szembenézünk a valósággal, és megoldást találunk arra a helyzetre, hogy ez többet ne fordulhasson elő. És csak egy apró kiegészítés, ami már nem tartozik szorosan ide, de azért mégis talán, hiszen ön említette azt, hogy adott esetben az problémás lehet, hogy miért marad valaki mondjuk a felügyelőbizottságban, hogyha le van korlátozva 4 évre mondjuk az ő mandátum, ami még egyszer mondom 4 évvel meghosszabbítható a törvényjavaslat alapján. Én üzleti életből jövök. 29 évet, vagy több mint 29 évet pénzügyi szektorban dolgoztam különböző bankokba. Ott bevett szokás, hogy még a vezérigazgatóknak a mandátumát is lekorlátozzák, forgatják őket különböző helyeken, de ez pontosan két dologért nagyon-nagyon jó lehet, és nem csak vezérigazgatók esetében, hanem kisebb munkakörök esetében is. Egyrésztről a korlátozott mandátumidő az segít abban, hogy ne alakuljanak ki holdudvarok, ne alakuljanak ki rossz szokások, ne alakuljhasson ki az, hogy már hosszú évek óta ugyanazok a folyamatok mentén működünk, jó az úgy, be kell engedni egyrésztről a friss tudást, a friss ismeretanyagot, a friss motivációt, szerintem ennek helye és szerepe lehet egy ilyen munkakörbe is, és azt se felejtsük el, hogy nem biztos, hogy valaki úgy kerül be egy ilyen bizottságba, hogy ő nyugdíjig ott akar dolgozni, az lehet egy jó dobbantó, lehet egy tovább, egy tanulási, egy fejlődési út, amivel majd tovább tud menni és ki tud teljesedni, akár az MNB-nek másik munkakörébe. Tehát szerintem ne úgy nézzük ezt a dolgot, hogy azért nem fognak az emberek ott rendesen dolgozni, mert csak 4 évig csinálhatják. Nézzünk rá úgy, mint egy olyan

0: időszak, amikor ki tud teljesedni, a munkájában jól tud teljesíteni, és majd lehet, hogy egy következő munkakörben ezt a tudást, amit itt megszerzett, tudja hasznosítani, akár a Magyar Nemzeti Bankon belül. Csak ennyit szerettem volna, mondom, ez csak egy részben kapcsolódik ez a dologhoz, de én nem szűkíteném le a motivációt arra, hogy valaki azért kerül oda, mert akkor onnan is akar nyugdíjba menni. Köszönöm szépen a támogató szavaikat még egyszer, és remélem, hogy végig ilyen jól, jó hangulatban, konstruktívan tudunk majd erről a dologról beszélgetni. Köszönöm szépen!
1: Örömmel konstatálom, hogy hirtelennyében az előző percekhez képest megnövekedett a képviselőtársaim hozzászólási szándéka, így most a következő felszólaló Nacsa Lőrinc képviselő úr a KDNP soraiból.
2: Köszönöm szépen, elnök úr, csak polgár úr szavaira reagálnék egy pár gondolattal. A jelölés joga, tehát 2010 utáni Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságában voltak ellenzéki delegáltak, ellenzéki jelöltek, el is hangzott Apáti képviselő úr felszállásában, akkor ő még Jobbik színében politizált, az ő jelöltjük is megválasztásra került az országgyűlés által. Az előző, ami még most felügyelőbizottságot, valóban igaza van önnek, hogy nincsen. A törvény szerint az ellenzék jelölési joga továbbra is megmaradt, az országgyűlés nem választotta meg azokat a jelölteket. Most én azt mondom, hogy ezzel a mostani módszerrel az ellenzéknek ellenzék már jelölni se tud, tehát hogy ide az országgyűlés plenáris ülés elé, mert a kormánypárti bizottsági többség nem fogja támogatni, ezért már el se tud itt, tehát a jelölés joga, nem a megválasztás joga, nem delegálásról beszélek, hanem arról, hogy most a jelölés jogát szűkítik, mert az ellenzék nem tud ide az országgyűlés plenáris elé egy rátermett közgazdászt mondjuk az önök figyelmébe ajánlani, mert ha a gazdasági vagy a költségvetési bizottságon ez nem megy át, ahol kormánypárti többség van minden alkalommal, akkor nem tudunk jelölni. Ennyit csak erről, ezt akartam tisztába tenni, és tényleg, hogy a felügyelőbizottság többi átalakításában egyetértünk. A vezetői mandátumok korlátozása, pénzügyi szektor, ezt ön idehozta, ehhez kapcsolódóan. Azért a vezetői, tehát tény, hogy a pénzügyi szektorban nagyon sokszor határozott időre szóló vezetői kinevezések vannak. Ugyanakkor nincs ott, hogy ez a vezérigazgatói, vagy ügyvezetőigazgatói, vagy CFO-i, vagy bármilyen más kinevezés, az csak egyszer meghosszabbítható, vagy háromszor, vagy ötször, és azért azt is valljuk be, hogy a pénzügyi szektorban általában a vezetői mandátumok 1-2-3-4 vezetői mandátum lejárta után általában vagy egy másik vezetői pozíciót a cégcsoporton belül, vagy egy tanácsadói pozíciót, valamit abban a szektorban, abban, ahol a legtöbb tapasztalatot összegyűjtötte. Tehát a tapasztalatot ne tekintsünk úgy az összegyűjtött tapasztalatra, hogy az értéktelen. Az összegyűjtött vezetői tapasztalat az értékes. Azt lehet, hogy már nem első számú vezetőként, valaki vezérigazgatóként, igazgatóság elnökeként, ügyvezetőigazgatóként tudja kamatoztatni annál a cégnél, de tanácsadóként, vezérigazgató helyettesként számos alkalommal legtöbbször nem úgy érnek végét a pénzügyi szektorban sem ezek a vezetői kinevezések, hogy szélnek eresztik viszonhallásra, hanem felajánlanak számára egy olyan pozíciót, ahol az összegyűjtött értékes tudása és tapasztalata az továbbra is azt az adott cégcsoportot tudja gazdagítani. Én azért értek egyet Apáti képviselőről ebben a kérdésben, mert nagyon fontos, hogy kicsi ország vagyunk. Legyen szó politikai, közigazgatási, pénzügyi, gazdasági tapasztalatról, aki összegyűjtött az élete során, a munkája során ilyen tapasztalatokat, az mindenképpen értékes, és jó, hogyha a társadalom valamilyen módon ezt használni tudja. Ezért mondjuk azt, hogy sokszor meg kell gondolni, mondok egy politikai példát, francia elnök nem tud újraindulni most már, mert a második mandátumát tölti, és mindjárt a második mandátuma végéhez ér. Nézzék meg, hogy az első mandátuma alatt hogy politizált a francia elnök a francia társadalom érdekében, és a második mandátumában hogy politizált. Tehát most óriási balhé, óriási leépülés, óriási problémák, struktúrális problémák, óriási válságok vannak, nyugdíjkorhatáremeléstől kezdve egy nagyon sok minden társadalmi feszültség van, ami az első ciklusban nem volt, mert akkor azért hajtott, hogy őt újra válasszák, hogy a rábízott nép kedvébe járjon. Most pedig egy más történik, megpróbál átzsilipelni valamiféle európai intézménybe, és többet van Brüsszelben, mint Párizsban. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ennek van, lehet nagyon jó oldala, és lehet veszélye is. Ne hagyjuk azt, hogy az összegyűlt tapasztalat és tudás az szerte menjen, vagy mondjuk ezért valaki főleg külföldre vigye mondjuk az itthon megszerzett értékes tapasztalatát, és ne a Nemzeti Bankba, a kormányzatba, a bárhol máshol hasznosítsa. Én csak erre, és ebben értek egyet, erre hívtuk fel a figyelmet. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét két perces felszólalások következnek. Elsőként Kovács Petra, Judit Tisza. frakció képviselő asszonyának adom meg a szót.
3: Köszönöm, elnök úr. Az előbb szerettem volna személyes érintettség okán szólni, csak már nem volt rá lehetőségem.
1: Hát nem, nem kért szót képviselő asszony. Nem kért szót személyes érintettség nyomán. Nem jelezte a
3: teremőr kollega segített, illetve idejött, aztán kinyomtuk. Mindegy.
1: Parancsoljon, mondja el a hozzászólását, persze.
3: Igen, nehéz nyugodtnak maradni itt a vita hevében, mikor az ellenzéki képviselők minden olyan intézkedésünkön nevetnek, gúnyolódnak, amiknek tulajdonképpen ők voltak az okozói. A vita hevébe kicsúsznak az ember száján meggondolatlan szavak, így történt ez velem is, amit később megbánok, illetve meg is bántam, különösen akkor, ha egy hölgyet, nevezetesen a frakcióvezető asszonyt sértegetik durván. A házhoz méltatlanul viselkedtem, ezért elnézést kérek a háztól és minden magyar állampolgártól. Köszönöm, hogy elmondhattam.
1: Köszönjük, képviselő asszony. A következő kétperces felszólaló Hatala Orosz Csaba, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, csak egy nagyon rövid megjegyzés, vagy figyelemfelhívás Apáti és Nacsa képviselők felé, hogy van egy olyan koncepció, amit én magam, és szerintem a Tiszában sokan vallunk, hogy mind a politikusi, mind az állami cégvezetői, vagy cégmenedzsmentben való szereplést alapvetően szolgálatnak tekintjük. Tehát ha ennek lejár az ideje, akkor átadjuk a helyünket másoknak. Egyetértek egyébként mindenféle egyéb szempontokkal is, csak ezt a szempontot mindenképpen ide szerettem volna behozni, hiszen ez a következő ciklusban mindenképp, és talán a következő ciklusokban is velünk lesz ez a szemlélet, úgyhogy ezt kérem, hogy tartsák szem előtt. Köszönöm szépen.
1: Szintén kétperces felszólalásra jelentkezett Weigand István, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház. Nacsa Lőrinchez szeretnék szólni. Én egyébként az egyik legjobb szándékú ellenzéki képviselőnek tartom. De ezzel nem őt akarom dicsérni, hanem sajnos a pattársait szídni. Igen, tehát itt az MNB-vel kapcsolatban ugye ön aggódik, ugye a jelölésekkel kapcsolatban, a felügyelőbizottsági tagok jelölésével kapcsolatban. Nekem egy kérdésem lenne, hogy őszintén, tehát hogy önök kiket tudnának jelölni? Lennének olyan személyek, akár az önök pacsorában, akiket tudnának nyugodt szívvel jelölni? Jó, rendben, szuper. Azért kérdezem, mert az elmúlt években, az elmúlt 11 évben önök végig asszisztálták az MNB pénzeknek az ellopását. Egyetlen egyszer sem szólaltak fel itt a parlamentben, hogy mi történik ebben az országban. Nem tettek feljelentést. Ön mit? És mit kérdezett? Bocsánat, hagyd kérdezem meg. Nyugodtan.
1: Tisztelt képviselőtársaim, lehet párbeszédet folytatni, de az úgy működik, hogy egyikű is szót kér, persze, majd tudom, utána jó. Ismét a másik szót kér.
5: Letolmácsoltam volna szívesen. Tehát, hogy egyébként csak így megjegyzem, az ön pattársa, Hargitai képviselő úr, az MNB Vizsgálóbizottság során, tudja, minek titulálta ezeknek a 100 milliárdoknak az ellopását? Üzemi balesetnek. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt képviselőtársaim, másodszor jutottunk el odáig, hogy megkérdezzem, hogy kíván-e még valaki felszólalni, mert a monitorom nem jelzett eddig, de Nacsa Lőrinc most ismét szót kért, úgyhogy parancsoljon, képviselő úr, 2 perces felszólalásra lehet.
2: Köszönöm, elnök úr, csak azért, hogy a házszabályt betartsuk, és így mondjam el a képviselőnek a válaszomat, és ne az ő felszólása közben, mert erre nem ad lehetőséget a házszabály, hogy így beszélgessünk. Tehát nyugodtan nézze vissza a jegyzőkönyveket, én számtalan alkalommal a terem másik oldalán ülve minden évben a Nemzeti Bank idehozza az éves beszámolóját, és itt akkor itt van a jegybank elnök, vagy a jegybank alelnök, és lehet felszólásokat tenni. Én többször kifejeztem az aggályomat is az alapítványi, miután a sajtóban nyilvánosságra került, mert honnan kellett volna előtte nekem erről tudnom. Nézze vissza a közösségi média oldalamon az elmúlt évek kampányaiban, lakossági fórumokon keresztül azokat a videókat, ahogy elmondtam, hogy én nem vagyok bíróság sem rendőrség, de ha a sajtóban megjelentek igazak, akkor hogyan kéne bilincsnek kattannia akinek a kezén. Én ezeket vállalom, ezeket a véleményeket 2-3 év elteltével is. Nem töröltem le a Facebookomról, most is ott van a közösségi médiában, parlamenti jegyzőkönyvekben is ott volt, méltatlannak érzem azt, hogy olyan dologgal támad, ami lehet, hogy ő nem tudja, nem is kellene, honnan kellene tudni, de ez nem így van. Elmondtam, hogy felháborító, elmondtam, hogy ha így történt, ugyanakkor nem érzem magam sem ügyészségnek, sem bíróságnak, sem rendőrségnek, hogy én ítéletet mondjak, hanem mindig azt hozzátettem, ha ez így történt, ahogy ezt leírták, akkor ennek ez is ez kell, hogy legyen a következménye. Én most is csak ezt tudom mondani, ha jól tudom, most is folyamatban lévő vizsgálóbizottság van, folyamatban lévő nyomozás van, folyamatban lévő eljárás van, amint ez lezárul, akkor azt fogom tudni mondani, hogy amit eddig mondtam, az tényleg úgy volt, vagy ha másképp bizonyosodik be, akkor másképp, mindig is elmondtam, hogy én ezt elítélem. Ez így volt eddig is, ezután is így lesz. Köszönöm.
1: Most Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőjének adom meg a szót, 2 perces hozzászólásra.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Nagyon gondolkoztam azon, hogy érdemesen gombot nyomnom, hogy 51-49 arányban megszavaztam, hogy mégis nyomok gombot. Hatala Csaba képviselőnek szeretem, én azért értem a finom célzást, képviselő úr, értem a finom célzást, csak ugye tudja, 12 éves mandátum korlátozásra bátorkodottul utalni. Meg se fordult a fejembe, amikor én teljesen más tisztségekkel kapcsolatban beszéltem arról, hogy most az újraválaszthatóság legalább vagy legfeljebb egyel kolommal az jó vagy rossz, ez opcionális, amit vagy alkalmaz a döntéshozó, vagy nem alkalmaz. Ön bátorkodott itt egy célzást tenni, csak tudja, az a gond az önök 12 éves mandátum szabályával, mert én azt tettem ki a szavaiból, hogy egy kicsit olyan beágyazva szépen, de erről akar beszélni, hogy mandátum hogy áll. Hát ezt nem önöknek kell eldönteni, ezt a választópolgároknak kell eldönteni, ezt az adott politikai közösségnek kell eldönteni, vagy az egyénnek kell eldönteni. Ezt nem a többségnek kell rákényszeríteni a mindenkori parlamenti kisebbségre, főleg meg nem visszamenőleges hatályú szabályozás keretében, legfeljebb jövőre nézve meghozott szabályokkal, egyenlő feltételekkel, nem olyan szabállyal, ami 141-ből egyre se vonatkozik, az ellenzékből több, mint a felére. Az egyik gyenge pontomra rátapintott, ezt bátran vállalom is, mert nagy képviség nélkül, de kellő önbizalommal alkalmas parlamenti képviselőnek tartom, saját alkalmasnak tartom magam erre a hivatásra. 12 év az egy projekt, parlamenti képviselőnek nem még egy hivatás. Önök ezt projektként fogják fel, mi hivatásként fogjuk ezt fel. Az se zavarja önt, hogy az összes emberi jogi egyezménybe, meg az összes létező emberi jogba beleütközik, az, hogy az egész európai kontinensen ilyen nincs, önt ez sem zavarja. Önöket, és főleg önt, semmi más nem hajtja, csak hogy a kritikus hangoktól megszabaduljon, ne kelljen foglalkoznia semmivel, de majd legyenek nyugodtak, hogy nem biztos attól, hogy még ezt önök eldöntötték, ez egyáltalán biztos, hogy majd így lesz, vagy így marad az idők végezetéig, vagy akár csak húzamosabb ideig is. Ezt én egyébként a személyem ellen is irányuló támadásként fogom fel. Önök megpróbálják derékba törni a pályafutásomat, megpróbálnak politikára kivégezni.
1: Képviselő, letelt a 2 perc.
6: Ezt most megígérem.
1: Tisztelt képviselőtársaim, harmadjára kérdezem, hogy kíván-e még valaki felszólalni? Senki többet. Így az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, kíván. 30 perces időkeret áll rendelkezésre.
7: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, köszönöm szépen az észrevételeket és a kommenteket. Ha az előző vita végén az elégedetlenségemet fejeztem ki azzal kapcsolatban, hogy nagyon kevés szakmai vélemény és konstruktív javaslat hangzott el, most úgy illik, hogy azért most meg megemlítsem, hogy köszönöm, hogy nem csak a kormány sorokból, de az ellenzéki sorokból is nagyon korrekt értékelések és visszajelzések és javaslatok hangzottak el, úgyhogy tényleg köszönöm az elhangzottakat. Ami a javaslatot illeti, az fontos látni, hogy itt az elmúlt években a Magyar Nemzeti Bankban, a Magyar Nemzeti Bank leányvállalatainál és alapítványainál történtek kapcsán több különböző, hogy mondjam, következmény van, és több különböző levont tapasztalat van. Tehát az, ami az elmúlt években történt, annak mindenképpen van egy politikai felelősség következménye, ugye erre már az országgyűlés fölállított egy külön vizsgálóbizottságot. Van egy vélt és valószínűleg valós büntetőjogi felelősségi kérdés, amire van egy folyamatban lévő nyomozás, és azt gondolom, hogy a megfelelő szerveknek kell erre, ennek a végére járni, és a megfelelő következtetéseket levonni. Itt, amit ez a törvényjavaslat megcéloz, az az intézményi működési, hogy mondjam, levont tapasztalat, hogy mit kell másképpen csinálni a jövőben az országgyűlésnek a Magyar Nemzeti Bank fölött gyakorolt felügyelete kapcsán, és hogy kell a felügyelőbizottságot átalakítani. Tehát ez a jövőről szól, ha úgy tetszik, de én azt gondolom, mind a három pillér nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az, hogy a politikai felelősség világosan tisztázva legyen, hogy a büntetőjogi felelősséget a megfelelő szervek felderítsék, és világos következtetésekre jussanak, és nagyon fontos, hogy az országgyűlés is levonja azokat a tapasztalatokat, hogy hogyan kell ezt a törvényt módosítani, és a Nemzeti Bank fölött gyakorolt felügyeletet a jövőben módosítani. Ami meg kell mondjam, szerintem Panyi Miklós képviselő társa még nálam is jobban megfogalmazott, hogy ennek kapcsán egy nagyon fontos egyensúlyt kell tartanunk, hiszen a monetáris politika, az intézményi függetlenség nagyon fontos, ezt nyilván ez a törvény módosítás sem nyírbálhatja meg, ugyanakkor a függetlenség nem jelentheti azt, hogy nem átlátható a működése, a közpénzeknek a felhasználása, nem jelentheti azt, hogy nincsen meg a számonkérhetőség, és ezek a javaslatok pont ebbe az irányba mutatnak, hogy ezt hogy lehet megerősíteni. Tehát az én fejemben ez a két dolog együtt működik, a függetlenség és a számonkérhetőség. És most ennek a garanciális elemeit erősítjük meg ezzel a törvényjavaslattal. Kérdésként elhangzott, hogy milyen egyeztetésekre került sor a javaslatok kapcsán. Elmondhatom, hogy a Nemzeti Bankkal is egyeztettünk. Varga Mihály elnök úr részt vett azon a kormányülésen, ahol a kormány ezt megtárgyalta, és ő egyébként abszolút támogatta ezeket a módosításokat és ezeket az irányokat. Emellett ugye az Európai Központi Banknak is kötelességünk elküldeni a jegybank törvény módosítását. Ezt megtettük, nekik egy 90 napos véleményezési maximális határidejük van, tehát az országgyűlés folytathatja ennek a törvénynek a vitáját, de a zárószavazással be kell várni az Európai Központi Bank véleményének a beérkezését, és hogyha olyan érdemi észrevétel lesz, akkor nyilván ezt még megfelelő módosítókkal figyelembe fogjuk venni. Ugyanakkor azt mondhatom el, hogy bár előzetesen nem egyeztettünk az Európai Központi Bankkal, de hasonló típusú törvénymódosításokra adott válaszaiból, kommentjeiből, tehát azt tudom mondani, hogy a korábbi tapasztalatok alapján magabiztos a pénzügyminisztérium, hogy az itt előterjesztett javaslat át fog menni ezen a szűrőn is, és az Európai Központi Bank támogatását fogja bírni, nem lesz olyan észrevétel, ami akadályozná a törvénymódosítás elfogadását. És végül az FB tagok személye, megválasztása, újraválasztása, jelölése, mert úgy érzem, hogy ehhez érkezett azért a legtöbb komment. Először is én nagyon fontosnak tartom, hogy elválik az MNB elnök és alelnökének a 6 éves mandátumától a felügyelőbizottság tagjának a megválasztása, és a javasolt 4 éves mandátum az országgyűlésnek a megválasztásához igazodik, hiszen az FB tagok az országgyűlésnek az előre nyújtott keze, ott kell, hogy legyen egyfajta erőteljesebb bizalom, és nem az MNB igazgatóságának az emberei ilyen szempontból. Tehát ezért mindenképpen egy fontos előre lépésnek tartom, hogy a felügyelőbizottsági tagoknak a mandátuma 4 évre fog szólni. Ami az újraválaszthatóságot illeti, sok érve elhangzott pro és kontra, a jogszabályjavaslat valahol egy ilyen középutat választ, hiszen egyszer újra választhatóak a tagok, tehát elismeri azt, hogy igen, van ennek előnye, hogyha valaki hosszabb ideje van ott a felügyelőbizottságban. Ugyanakkor emlékeztetni szeretném itt az országgyűlést, hogy például ma van olyan tag, aki 19 éve koptatja a felügyelőbizottság székeit. Tehát én azt gondolom, hogy azért nem szerencsés, hogyha valaki évtizedeken keresztül úgymond ebbe a pozícióba van, és valahol nem kap új impulzust és új tapasztalatot a felügyelőbizottságnak a működése. Tehát azzal, hogy egyszer újra választható, ezzel szerintem egy ilyen arany középút mellett tesszük le a voksot. Ami ugye a jelölést illeti, jelenleg azért látni kell, hogy a nem a miniszteri delegáltak, akik újra delegálásra kerültek a kormányalakítást követően, hanem az a négy tag, akit az országgyűlés maga jelölt, hármat ugye a Fidesz, egyet a KDNP, tehát valóban Apát Istvánnak kell igazat adnom, hogy itt nem érvényesült már hosszú ideje az a fajta működés, hogy az ellenzék érdemben tudott volna jelölni. És a cél az az, hogy a megválasztott felügyelőbizottság az országgyűlésnek minél szélesebb támogatását élvezze, és ilyen értelemben én jelzésértékűnek tartom a jogszabályjavaslatba azt, hogy ugye a nevesített két bizottság közül a Költségvetési Bizottság hagyományosan egy ellenzéki vezetésű bizottság, tehát ezzel mintegy azt sugallja a megválasztott, megváltoztatott választási rend, hogy itt az országgyűlésnek nem csak a többséget képviselő kormánypárti frakcióinak lesz lehetősége jelölni, és ahogy egyébként ma a médiatanács megválasztásánál is láttuk, amikor egy jó jelölt érkezik az ellenzéki frakcióból, azt teljes támogatással az országgyűlés megválasztja, tehát én azt gondolom, hogy a Tisza kormánynak és a többségi frakciónak a gyakorlata ilyen szempontból markánsan különbözik a korábbi megelőző 16 évnek a sok esetben megfigyelhető gyakorlatától. Úgyhogy én azt gondolom még egyszer, hogy a cél az az, hogy megfelelő felkészültséggel, szakmai felkészültséggel rendelkező jelöltek legyenek, és akik bírják az országgyűlés minél szélesebb körének a támogatását. Köszönöm, ennyiben akartam reagálni az elhangzottakra, és bízok abba, hogy ahogy a jelölési folyamat, ugye az egész jogszabály javaslat a parlament széleskörű támogatását fogja majd bírni. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, most pedig soron következik a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPR 797-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Kövesdi Attila Zoltán úrnak, a pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr!
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselők! Magyarország újjáépítésének egyik alapfeltétele a közbizalom helyreállítása. A közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyon felhasználása kizárólag a közérdekeit szolgálja. A magyar emberek sok éven át tehetetlenül szemlélték, hogyan váltak egyes őket képviselni hivatott vezetők egyre gazdagabbá és gazdagabbá, méghozzá olyan forrásokból, amelynek a közcéljait kellett volna szolgálniuk. Márpedig a közvagyon az embereké, és nem válhat a magánérdekű vagyongyarapodás eszközévé. A közpénzzel való gazdálkodás kiemelt felelőssége miatt elengedhetetlen az átláthatóság, hiszen a társadalom jogos elvárása, hogy a felelősséggel való visszaélésnek határozott következményei legyenek. A törvényjavaslatnak kiemelt célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása minden esetben összhangban álljon az adózott jövedelmükkel. Rendkívül fontos, hogy az ebb pozíciókat betöltő személyek azzal a felelősségtudattal fogadják el tisztségüket, hogy saját és hozzátartozóik esetleges vagyongyarapodását a hatóságok a jövőben kiemelt figyelemmel követik. Ez a törvényjavaslat ugyanis nem a múltról szól, tisztelt képviselők, hanem a közös jövőnkről. Arról, hogy olyan országban kívánunk élni, amelyben a visszaélésszerű közhatalom gyakorlásból eredő vagyongyarapodás nem maradhat következmények nélkül. Ugyanis jogos társadalmi érdek az is, hogy az ehhez kapcsolódó súlyos visszaélésekről a nyilvánosság és a társadalom pontosan tudomást szerezzen. Ezen elvek érvényesítése érdekében a NAV feladatot kap arra, hogy egyedi kockázatelemzési eljárás folytasson le az országgyűlési képviselőknél, a minisztereknél, az államtitkároknál, a különböző biztosoknál, valamint, és ezt szeretném különösen hangsúlyozni, ez személyek hozzátartozóinál is. A szabályozás saját hozzátartozói fogalmat határoz meg, amely kiterjed a házastársa, az élettársa, valamint a közös háztartásban élő szülőre és gyermekre. És ez is fontos, hogy emellett az adóhatóság az eljárást kiterjeszheti azon személyekre, vagy gazdálkodó szervezetekre, akikre vagy amelyekre a vizsgálat alanya közvetlenül vagy közvetve vagyont ruházott át, vagy vagyonértéket jutatott. A hatóság így a rokonoknál vagy cégekben tárolt vagyonokat is ellenőrizni tudja majd. Főszabály szerint az eljárást a pozíció fennállása a második évének végén kell megkezdeni. Fontos azonban az, hogy amennyiben a vizsgálat alanyának megbízatása megszűnik, az adóhatóság soron kívül indítja meg a vizsgálatot. A jövőnk megalapozása azonban csak a múltunkkal való szembenézésben gyökerezhet, ezért azok esetében, akiknek a pozíciója a törvény hatályba lépését megelőző 5 éven belül szűnt meg, a hatályba lépés követő 30 napon belül indul el a kockázatelemzési eljárás. A kockázatelemzési eljárás keretében a NAV a saját nyilvántartásaiban szereplő adatokat, más szervektől kért adatokat, valamint a nyilvánosan elérhető információkat veti össze és értékeli. És itt hangsúlyoznám, hogy a nyilvánosan elérhető adatokat is figyelembe fogja venni a NAV az eljárás során. A vizsgálat során az adóhatóság a vagyon összetételéből, a befektetésekből és az életviteli költségekből vagyoni profilt, a bevallott jövedelmekből pedig jövedelmi profilt képez, majd ezeket összevetve elemzi, a vizsgált személy életvitele, életszínvonala és vagyona összeegyeztethető-e jövedelmével. De ami a legfontosabb, tisztelt képviselők, az eljárás lefolytatása nem csupán kötelező kör, nem puszta gesztus. Amennyiben ugyanis az adóhatóság a vizsgálat során adókötelezettség elmulasztására utaló jeleket talál, az érintettnél adóellenőrzést kezdeményez. Ha pedig bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV feljelentést tesz és tájékoztatást ad az adótitokról a hatáskörrel rendelkező szervek felé, így a saját bűnügyi területe, az MVVH, az ügyészség vagy a rendőrség felé. A két következmény, azaz az adóellenőrzés és a büntető eljárás megindítása nem zárja ki egymást. Végül, de nem utolsó sorban azt is hozzá kell tennem, hogy a törvényjavaslat kiemelt hangsúlyt fektet a nyilvánosságra és az átláthatóságra. Az állami adóhatóság és vámhatóság a honlapján kereshető módon havonta közé fogja tenni az elvégzett kockázatelemzések, a tett feljelentések, az érintett bűncselekmények és a megindított adóellenőrzők statisztikai adatait, nem egyéni adatokat névvel, statisztikai adatait. Ezen felül a NAV közzéteszi azon tisztségviselők nevét, tisztségét és az adóhány összegét, akiknél a végleges határozat, jogerős adóhatósági határozat legalább 5 millió forintnyi adóhiányt állapított meg. Tisztelt képviselők, a közvagyon védelme, a közhatalommal való visszaélés elleni küzdelem nem pártpolitikai kérdés. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat a politikai oldalaktól teljesen független célokat szolgál. A közös javaink megóvását és a felelősségre vonás lehetőségének megteremtését azok esetében, akik visszaélnek a hatalmukkal. Magyarországon a politika és a politikusok becsülete rég megkopott. Sajnos azt kell mondanom okkal. Idejét tennünk azért, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Kérem önöket, hogy a közvagyon védelme, a közpénzek átláthatósága és a közbizalom helyreállítása érdekében a törvényjavaslatot megvitatni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Dicső Viktóriának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő asszony.
9: Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak, köszönöm a szót. Az előttünk álló törvényjavaslat a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgálja. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a közvagyon a magyar embereké, ahogy a nevében is benne van. Ezt a mondatot kellene minden egyes alkalommal szem előtt tartanunk, amikor közbeszerzésekről, állami beruházásokról döntünk, közpénzek sorsáról. Ez nem egy elvont fogalom, ez ott van minden egyes nap előttünk, az iskolákban, a kórházakban, az intézményekben, ezek miénk, a magyar embereké, és ez társadalmi felelősségünk, hogy meg kell védeni. Miért is van szükség erre az eljárásra? Az elmúlt 16 évben a közpénz felhasználása nem a közérdeket tartotta szem elő. A közpénzekből politikai szereplők, hozzátartozók és pártpolitikai érteket kiszolgáló emberek gazdagodtak meg. Ezek mögött, a meggazdagodás mögött nem volt igazából valódi teljesítmény, valódi értek. Egyetlen egy célt szolgált legtöbbször, a hatalom megtartását, és ennek rendeltek alá mindent. Annak rendelték alá, hogy elhanyagolták a szociális hálót, hiszen a mai nap is beszéltünk erről. Ennek rendelték alá, hogy elhanyagolták az oktatást, az egészségügyi rendszert, és még hosszasan sorolhatnám. Miközben az embereknek az életminősége romlott, volt egy szűk réteg, akik viszont gazdagodtak. Nem kicsit, hanem nagyon. Magyarország eközben az egyik legszegényebb és legkorruptabb ország lett az Európai Unióban. Gondoljunk csak Mészáros Lőrinc vagyonára. 1700 milliárd forintnál tartunk. Ott van Tiborcz István vagyona, aki 600 milliárd forinttal rendelkezik körülbelül. Ez a két összeg, ez a 2300 milliárd, ez kiteszi a magyar költségvetés kiadásainak közel 5%-át. 5%, és a két emberről beszéltünk meg eddig. Nem beszéltünk Szilászlóról, Rogán Antalról, vagy hogy az előbbi felszólalásoknál hallgattuk a Matolcsi Kláról, az MNB-ből ellopott közpénzről, ami hirtelen elveszítette közpénz jellegét. A vagyonosodási vizsgálatnak világos jogi keretek között kell zajlaniuk. Az adóellenőrzés főszabály szerint elővülési időn belül 5 évre terjed ki. Viszont bűncselekmény gyanúja esetén szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a BTK-nak különleges szabályai vannak. Egyrészt az adott bűncselekménynek a büntetési tételnek a legfelső határa az elévülési idő, viszont vannak a BTK-ba kivételek, ilyen például a vesztegestést vagy a befolyással üzérkedést a korrupciós bűncselekményeknél, ahol 12 év az elévülési idő. A közbizalom alapja, hogy az állam a saját vezetőitől is ugyanazt az átláthatóságot és jogkövetést várja el, mint minden magyar állampolgártól. A most tárgyalt ki törvényjavaslat az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásán vizsgálja, és az, hogy összhangban van-e az adózott jövedelmük az életszínvonalukra. Ehhez a NAV egy egyedi kockázati jellemzést fog lefolytatni, és meg fogja vizsgálni az adott kockázatokat. Ez nem előítélet, és nem ítélet, ez ellenőrzés. A vizsgálat feladata, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján kockázatot értékeljen. Ha az adózási visszaélés gyanúja merül fel, adóellenőrzés indul, ha pedig bűncselekmény gyanúja, akkor az ügy arra hatáskörrel rendelkező nyomozóhatósághoz kerül. A jogállami működés lényege, hogy senkit ne lehessen bizonyíték nélkül bűnösnek nyilvánítani. A tényeket fel kell tárni, a jogkövetkezményeket pedig törvényes eljárásba kell megállapítani. Ehhez viszont nem elég önmagában egy vagyonnyilatkozat. A javaslat szerint a NAV ingatlan nyilvántartás, gépjárű nyilvántartás, cég nyilvántartás vagy egyéb nyilvántartás adatbázisait is segítségül hívhatja, valamint sajátjait, valamint kérhet le adatokat külföldi nyilvántartásból is. És ezután megvizsgálja, hogy a vagyoni helyzet az életvitellel megfelele a bevallott jövedelemnek. Ez jelenti azt, hogy valakit pusztán a magas életszínvonal miatt vizsgálat alá kell vonni. A kockázatot az adatoknak kell alátámasztaniuk, a rendszernek tájszerűnek, arányosnak és ellenőrizhetőnek kell lenni. A hatóság munkáját egyértelmű és transzparens szabályoknak kell keretezniük. Fontos, hogy ez a vizsgálat a hozzátartozókra is kiterjedhet, hiszen indokolt. Ugyanis sokszor egy-egy vagyontárgynak nem ugyanaz a haszonélvezője, mint aki a tulajdonosa. Nem tőle származik. És ezt minden esetben fel kell tárni. A javaslatnak van egy nyilvános része is, hogy statisztikát fognak vezetni az elvégzett ellenőrzésekről, ahogy már hallottuk, valamint az 5 millió feletti adóhiányt elérő magánszemélyek is nyilvánosak lesznek. A társadalomnak joga van tudni a súlyos visszaélésekről, az érintetteknek pedig joguk van a tisztességes eljáráshoz. E két követelménynek egyszerre kell érvényesülniük. A közbizalom nem egy törvénytől fog helyreállni. Ahhoz kiszámítható szabályokra, független ellenőrzésre és következetes felelősségre vonásra van szükség. A közpénz felhasználása nem magánügy. Aki közpénzről dönt, annak el kell tudnia számolnia a döntéseivel. Aki közvagyont kezel, annak meg kell őriznie, a közösség javára kell használnia azt. Aki pedig közhatalmat gyakorol, annak a vagyonosodása jogszerű és igazolható kell legyen. Ezt várják el tőlünk az emberek. Tisztességes szabályokat kérnek, amelyek mindenre egyformán vonatkoznak, és biztosítják, hogy a közvagyon valóban a közösséget szolgálja. Kérem, hogy támogassák a javaslatot, és köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Most Uzon Bencének, a Fidesz képviselőcsoportja a vezérszónokának adom meg a szót 15 perces időkeretben. Képviselő úr a pulpitusról fogja elmondani hozzászólását. Parancsoljon, képviselő úr!
10: Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Az az igazság, hogy az előbb hallgatva dr. Licső Viktoriának a felszólalását, az ember elgondolkozott azon, hogy valóban ebben az ügyben az ítélet születette meg, hiszen neveket sorol fel, elmondja, hogy ki mit csinált, milyen vagyongyarapodása volt, anélkül, hogy ez mögött bármilyen ítélet, bármilyen határozat lenne. Én azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, főleg akkor, amikor egy elméletileg objektív vizsgálatról kezdünk el beszélgetni. Egy objektív vizsgálatról, aminek a lényege pont abban áll, hogy megvizsgálnák valamilyen szempont alapján, valamilyen kockázatos adó szempontjából kockázatos kört, és az adó szempontjából kockázatos kör vizsgálata után vonnánk le ebből a következtetéseket. De megint egy olyan szabállyal állunk szemben, amelyik nem vonatkozik másokra jelen pillanatban, csak az ellenzékre, az ellenzék országgyűlési képviselőire, az ellenzéknek a volt tisztségviselőire, de nem vonatkozik önök közül egy emberre sem. És ezt szeretném külön kiemelni, mert úgy alkották meg ezeket a szabályokat, hogy egy emberre biztos, hogy nem vonatkoznak a szabályok, az pont az önök miniszterelnöke, Magyar Péter. Rá nem vonatkoznak ezek a szabályok. Ugyanis úgy van megfogalmazva a szabály, hogy ne vonatkozhasson rá. A felsorolásból ugyanis egy ember kimarad, az pedig a miniszterelnöknek a személye. Hogyha megnézik a felsorolást, egy fontos tisztségviselő kimarad mindebből, az Európai Uniós képviselő. Tehát aki volt Európai Uniós képviselő, arra nem vonatkoznak ezek a szabályok. De a leges-leges legérdekesebb dolog az az, hogy úgy van megfogalmazva a jogszabály, hogy a hozzátartozó révén sem vonatkozik Magyar Péterre a szabályozás. Ugyanis a mostani megfogalmazása a szabálynak az, hogy azokra a hozzátartozókra terjed csak ki az ellenőrzés, akik jelenleg élettársi, házastársi kapcsolatban vannak, és egy háztartásban élnek. De akik a múltban hozzátartozóként egy háztartásban éltek, azokra viszont nem terjed ki. Tehát hiába volt országgyűlési képviselő vagy miniszter Varga Judit, az ő férjére a szabályozás nem terjed ki, tehát érdekes módon ezt a szabályozást úgy terjesztették be, hogy nem vonatkozik ez Magyar Péterre. Vajon miért nem? Vajon miért nem? Ezt a kérdést joggal tesszük fel, és nem baj, hogyha egy kicsit szakmailag is belemegyünk ebbe az előterjesztésbe, mert ez az előterjesztés ez nagyon jól illeszkedik az AVH szabályozásnak a logikájába. Ugyanis itt egy olyan szabályozást látunk, aminek, és jól figyeljenek, mert ilyen, hogy is mondjam, jogi érdekességgel ritkán találkozik az ember, elindítanak egy vizsgálatot, volt mondjuk országgyűlési képviselőkkel szemben, de ez a vizsgálat, ez annak számára sem nyilvános, akivel szemben lefolytatják ezt a vizsgálatot, tehát a kockázatértékelés az nem nyilvános, sőt, ennek a végén születik egy irat, egy titkos irat, amelyet szintén nem ismerhet meg az, akire ez az irat vonatkozik. Tehát nem lehet megismerni, és ezután alapján, a titkos irat alapján, ami megállapít valamiféle kockázatot, indulhatnak el különböző eljárások. Én azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen, és az ügyfél jogállását, bárkivelről beszélünk, az ügyfél jogállását az biztosítani kéne annak, akivel szemben bármilyen eljárás lefolyik. Még akkor is, hogyha egy kockázat elemzésről és vizsgálatról beszélünk, és a végén megszülető irat, az pedig megismerhetőnek kell lennie annak, akire ez az irat vonatkozik, hiszen ebből aztán később következtetéseket vonnak le, és a következtetések alapján eljárások fognak indulni emberekkel szemben. És mindezt egy olyan hatóság teszi meg, amelyik mindig a mindenkori kormánypárt által vezetett a kormánypárt kormányának a befolyása alatt áll, hiszen alá van rendelve. Az adóhatóság az egy olyan hatóság, amelyik alá van rendelve a kormányzatnak. Azaz tulajdonképpen a kormány lefolytat az ellenzéki országgyűlési képviselőkkel kapcsolatban egy vizsgálatot, megállapításokat tesz, amit titkosan kezel, abból levon következtetéseket és egyéb eljárásokat indít el. Így néz ki ez a mostani szabályozás. Én azt gondolom, hogy ez minden jogelvvel ellentétes, és ellentétes az alkotmányosság szabályaival szemben is. És akiket kiválasztottak ebben a csoportban, azokat nem valós kockázat alapján választják ki. Ez egyébként teljes egészében alkotmányellenes szabályozás, mert a kockázatot azt nem pozíció alapján kell meghatározni, hanem hogyha mondjuk a közpénz megközelítés van, akkor a közpénz kezelésének oldaláról kellene meghatározni. Ez nem így van benne ebben a mostani jogszabályban, hanem tulajdonképpen a kör önkényesen van megjelölve, függetlenül attól, hogy közpénz kezelésével foglalkozott-e az az illető, vagy egyáltalán nem foglalkozott az illető. Ez a szabályozás ilyen szempontból önkényes. És önkényes az a megközelítés is, ami az ezek után lefolytatandó vizsgálat eredményéről szól. Államtitkár úr valószínűleg nem jogász, mert amit mondott, az egyszerűen nem igaz. Jogi szempontból nem igaz, nem az van a jogszabályban. Ugye összekever két fogalmat, a véglegessé vált határozatot és a jogerős határozatot. A jogászoknak szeretném a figyelmébe ajánlani Beck Samunak a lépcsőzetes jogerőről kialakított elméletét, ami meghatározza a magyar jogi gondolkodást a jogerő tekintetében a mai napig. Aminek a lényege az, hogy az eljárásokban, egy közigazgatási eljárásban, és így van a magyar jog a mai napig, van egy határozat, amit véglegessé vált határozatnak nevezünk, hiszen azt a közigazgatás már nem tudja felülírni, és ezt követően indul egy másik eljárás, a bírósági eljárás, ami aztán, vagy pedig hát nem fellebezik meg ezt a határozatot, és a bírósági eljárásnak a végén lesz a határozat jogerős. De ebben a mostani szabályozásban, függetlenül a bírósági eljárástól, van egy nyilvánosságra hozatal, egy adóhatósági megállapításról. Anélkül, hogy jogerőssé vált volna, a döntés. Azaz a fellebezési határidő lejárta előtt, vagy egy bírósági eljárás alatt is kitehetik bárkinek a nevét, tönkre tehetik azt az embert, mondhatjuk így nyugodtan, meghurcolhatják a nevét, anélkül, hogy ezt a határozatot a bíróság felülvizsgálta volna. Hát így néz ki önöknek ez a szabályozása. Én azt javaslom, tisztelt képviselőtársaim, hogy ilyen formán ezt a szabályozást ne fogadja el az országgyűlés. Ez egy olyan mértékű önkényes szabályozás, olyan mértékben az ellenzéki képviselők ellen való szabályozás, amelyik megengedhetetlen egy demokratikus államrendben. Önökre, mint képviselőkre csak 2 év múlva fog kiterjedni. De teljesen alkalmas arra, és arra jött létre, hogy meghurcolja ellenzéki országgyűlési képviselőknek a nevét, vagy akik valaha tisztséget vállaltak a korábbi kormányzatban. Ez a szabályozás tehát alkalmatlan arra, hogy az országgyűlés ezt elfogadja, és ebből egy valós törvényi szabályozás legyen. Én azt kérem önöktől, hogy ezeket a mondataimat fontolják meg. Gondolják át. Gondolják át azt, hogy mi lenne akkor, hogyha önök a másik oldalon ülnének, és egy ilyen szabályozással kellene szembe találkozniuk. Gondolják át, hogyha az a lehetősége meg lenne egy kormánynak, hogy a saját szerve jogerős döntés nélkül megállapításokat tegyen önökről, és utána ezeket hivatalos listákban kilistázza. Én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem helyes, és sokkal jobb lenne, és demokratikusabb lenne, hogyha nem ilyen szabályozással állnának elő, és főleg Tiszás képviselőtársunk az előbbi megszólalásában eleve ne prejudikálta volna az ebben az eljárásban születendő döntéseket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Soron kívül kért szót a kormány képviseletében Kövesdi Attila Zoltán államtitkár úr. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
11: Köszönöm szépen a szót. Nem volt szándékomban soron kívül szót kérni, de itt egyszerűen olyan tárgyi tévedések hangoztak el, amelyeket szerintem nem tudok elengedni. És igen, jogász vagyok, úgyhogy, és ennek most bizonyítékát is fogom adni, de hát ugye felmerült a miniszterelnök. A miniszterelnök nincsen nevesítve, a miniszterelnök képviselő. Az országgyűlési képviselőkre vonatkozik. Tehát a miniszterelnökre úgy vonatkozik, mint országgyűlési képviselő 2 év múlva, vagy akkor, hogyha megszűnik a megbízatása hamarabb. Tehát ez egyszerűen tényszerűen nem igaz, amit állít. Ez nem így van. Nem így van, vonatkozik a miniszterelnökre, mint országgyűlési képviselőre. Egyébként ez egy technikai kérdés, de hát hogyha a miniszterelnököt bele akarjuk tenni ebbe a felsorolásba, akkor bele tudjuk tenni. Nyitottak vagyunk ilyen típusú javaslatokra, de mi úgy gondoljuk, hogyha megnézzük, hogy ugye jellemzően az elmúlt 20 évben a legtöbb magyar miniszterelnök országgyűlési képviselő volt, ezért vonatkozik nem csak a jelenlegi miniszterelnökre, hanem a volt miniszterelnökre is. Felmerült az európai parlamenti képviselők, rájuk tényleg nem vonatkozik, ugye itt egy praktikus szabályt kellett hoznunk, hogy ezt az alanyi kört mennyire bővítjük. Az európai parlamenti képviselők nem rendelkeznek magyar közvagyonról, úgyhogy ezért nem vonatkozok rájuk. És akkor amit még így kiemelnék, ami szintén egy tárgyi tévedés, hogy a másodfokú adóhatósági határozat, ez nem egy közigazgatási eljárás, ez egy speciális adóhatósági eljárás, az jogerős a bírósági felülvizsgálatra tekintette nélkül. Tehát a másodfokú jogerős adóhatósági határozatot fogja közé tenni, de jogerős, a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül. Úgyhogy én azt kérném, hogy maradjunk a tényeknél, hogy kire vonatkozik, maradjunk az adójognál, és akkor ennek szellemében folytassuk továbbiakban a vitát. Köszönöm szépen.
1: Folytatva a vitát, most Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
12: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Ahogy ez elhangzott, az előttünk fekvő törvényjavaslat célja, hogy vagyonvizsgálati kockázatelemzési eljárásokat folytasson le a NAV egyedi kockázatelemzési eljárás alanyain. A kockázatelemzés célja a vagyongyarapodáshoz köthető köztervefizetési kötelezettség teljesítésének megállapítása, vagy bűncselekmény gyanújára irányuló következtetés megállapítása. Az egyedi kockázatelemzési eljárás alanyai országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok, kormánybiztosok, miniszteri biztosok, miniszterelnöki biztosok, valamint ezen személyek hozzátartozói. Itt tennék egy zárójelet, államtitkár úr, ha már felszólalt a vitában. Ugye volt már olyan az elmúlt 36 év demokrácia történetében, amikor a magyar miniszterelnök nem volt országgyűlési képviselő egyébként, tehát ott akkor most éppen a mostani, meg az előző az országgyűlési képviselő, az azelőtti pont 2009 és 10 között pedig nem volt országgyűlési képviselő, mondjuk Bajnai Gordon, ha így nézzük. Illetve képviselőtársaim, ha komolyan gondolják ezt a törvényt, és azt, hogy akinek nincs félnivalója, annak ettől nem kell félnie, elfogadom,
2: rendben, egy dolgot szeretnék kérdezni. Önök azt mondták, hogy akik két éve politikusok, ugye ez volt a, és most itt államtitkár úr még hozzátett egy adalékot, hogy mi a magyar közpénz felhasználáshoz a viszonya. Fel tudnék sorolni az elmúlt 30 akárhány évből számtalan olyan pozíciót, mondjuk egy miniszterelnöki biztost, aki életében egy darab közpénzhez tartozó okiratot nem kellett, hogy aláírjon, mert mondjuk ő azért miniszterelnöki biztos, mert tanácsadói minőségben van egy adott miniszterelnök mellett. De csak ezért kérem, és őszintén beszéljünk erről a kérdésről, a Magyar Péter két és fél éve politikus. Igaz? Választott politikus. Nem? Önökre természetes módon nem tud vonatkozni ez, hiszen még nem politikusok, csak 6 hónapja. Magyar Péter 2,5 éve politikus. Én szerintem hibás, hogy az európai parlamenti képviselők ki vannak hagyva ebből a törvényjavaslatból, hogy az európai képviselők vagyongyarapodását, indokolatlan vagyongyarapodását nem vizsgálhatja. Az európai parlamenti képviselők felszólalhatnak itt a Magyarországgyűlésben, amikor európai politikai vita van, amikor európai napirendi pontnak minősítjük. Az európai parlamenti képviselőknek vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Az európai parlamenti képviselők idejöhetnek az országgyűlésben. Az, hogy az európai parlamenti képviselők valamiért, nem akarok önökről rosszat feltételezni, de pont kimaradt ebből a felszólásból, amikor legpróbálták lefedni a politikusok politikusi tisztségeket, Magyar Péterre, aki 2,5 éve politikus, nem vonatkozik ez a vagyonvizsgálati eljárás. Én be fogok nyújtani egy módosító javaslatot, amelyben azt szeretném kérni önöktől, hogy támogassák azt, hogy bővítsük ki ennek a felsorolásnak, ezt a felsorolást az európai parlamenti képviselőkkel is. Jelenleg a Tisza kormány és frakcióból egy ember egyébként vonatkozik, Vitézi Dávidra. 2022-ben államtitkár volt az Orbán kormányban, 5 évvel belül szűnt meg az a megbízatása. Ő az egyetlen, akire vonatkozik. De azt szeretném kérdezni, tisztelt államtitkár úr, hogy mit tekintünk politikai pozíciónak, például vezérkari főnökre nem vonatkozik. Tehát, hogy nyilván lehet ezt kérdezni, lehet ezt bővíteni, szűkíteni bármeddig, én ezt értem. Azt az érvét, köszönöm, hogy felszólalt a vitában, még majd várom a következő felszólását is, azt az érvét nem tudom elfogadni, hogy meg kellett határozni egy észszerű számot, ezért meghatároztak körülbelül 800 politikust, és azt a 21 darab EP képviselőt valahogy lefelejtették a listáról. Tehát nem hiszem, hogy a NAV-nak ez oszt vagy szoroz, hogy ez a 21 darab Magyarországról delegált, Magyarországról választott EP képviselő benne van-e a listába, vagy nem, így is több száz főről, vagy több száz főről lévő listáról beszélünk. Én ezt szeretném idehozni ennek a törvénynek a kapcsán, mert aki 2 éve, azt mondtuk, önök azt mondták, az volt a közmegjegyzés, aki 2 éve politikus. Itt van köztünk több olyan is, önöknél is, mert tudják, nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. A mandátumkorlát csak ránk vonatkozik, önökre nem. A vagyonvizsgálat csak ránk vonatkozik, önökre nem. Nem jó a látszat. Tehát, hogy legyen az, hogy vonatkozzon ugyanúgy mindenkire, helyesen, akinek nekem nincsen félnivalom, állok elébe, vizsgálják meg nyugodtan. Van, aki egyszer bekiabált, hogy nem tudom, milyen magárepülő, otthon lemerült az elem a gyermekemnek a kis műanyag repülőjébe, az, annyi közön van a, repülőköz, valakire itt vádaskodtak, de hát lássunk akkor tisztán, legyünk átláthatóak, akkor vonatkozom mindenkire, aki legalább két éve politikus, és nyilván, ahogy államtitkár úr is mondta, akinek aztán korábban megszűnik valami miatt a megbízatása, az valamilyen módon legyen érintett a vagyonvizsgálatban. Mert azt önök is beírták, a törvény indoklásában is benne szerepel, aki 2 éve politikai pozíciót tölt be. Egy parlamenti, európai parlamenti választott tisztség, az nem lehet másképp tekinteni, mint politikai pozícióra. Ugyanak, amennyiben tehát komolyan vesszük ezt a valódi kockázatelemzést, a valódi vagyonvizsgálatot a magas pozícióban lévő politikusok körében, akkor szerintem nem fogadható el, hogy szelektíven kihagyjuk kockázatelemzés eljárás alanyai közül azokat a véletlenszerűen pont kormánypárti politikusokat, akik már több mint 2 éve politikusok, TAR miniszter úr is ilyen, hiszen EP képviselőként és delegációvezetőként ott volt a elmúlt 2,5 évben választott politikai tisztsége van, Bújdosó képviselő asszony, frakcióvezető asszony is frakcióvezető volt a fővárosi közgyűlésben, tehát számos helyen ott vannak a tiszás politikusok, és valahogy mégsem látjuk őket ebbe a törvénybe. Én szeretném azt gondolni, hogy ez csak egy hiba, javítsuk ki együtt, mondják azt önök is, nincs takargatni való, Magyar Péternek sincs, senki másnak nincsen, állnak a vizsgálat elé, semmi gond, semmi probléma, szerintem akkor lenne helyes, és még egy, akkor lenne hiteles az, amit mondanak, hogyha ez tényleg azokra vonatkozna, akik az elmúlt két évben is politikusok voltak, vagy most is azok. Én módosító javaslatot fogok benyújtani a megfelelő határidőig, annak érdekében, hogy az európai parlamenti képviselők is felkerüljenek ebbe, erre a listára, és nyilvánvalóan szerintem fontos az, hogy ez átlátható módon, hiteles módon tudjon megvalósulni. Dicső képviselő asszony felszólásában említett gazdag embereket, névvel is, meg név nélkül is említett gazdag embereket, meg hogy kinek hány százaléka, nem tudom milyen vagyon, meg GDP-nek, meg költségvetésnek. Akarjuk vagy nem, gazdag emberek mindig is lesznek szerintem. Hát a Ausztria két leggazdagabb emberenek az összvagyona az több, mint az osztrák költségvetés fele. Tehát, hogy válaszolok szívesen a Párbeszéd

0: hanem a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Természetesen esküdtett országgyűlési képviselőknek nekünk legelső helyen kell betartani a törvényeket. Azt kérem, hogy nehogy, nemhogy a lólábluk ki, hanem az egész ló ebből a törvényjavaslatból, akkor hiteles és akkor átlátható ez, hogyha mindenkire egyformán vonatkozik. Ha azt mondtuk, hogy valaki 2 éve politikus, akkor vizsgálat alá esik, akkor azok, akik 2 éve politikusok, éppen most ezekből nem ül itt egy sem a terembe, de vannak önök között, a vezetőik között is, akkor vonatkozzon ez rájuk is, akkor valamilyen módon fair, és természetesen azok az aggályok, amiket Tuzson képviselő megfogalmazott, azok jogi aggályok, azok továbbra is állnak, de az én mondani valóm legfontosabb része az, hogy akkor hiteles, hogyha ez azokra is vonatkozik, akik önök között ülnek. Köszönöm szépen.
1: Most dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A Mi Hazánk frakció teljes mértékben egyetért minden olyan gondolattal, amely nagyjából úgy foglalható össze, hogy a vagyonával, vagyongyarapodásával, vagyonosodásával valamennyi országgyűlési képviselő és más tisztségviselő számoljon el, sőt, meghatározott időközönként, ilyen közbenső vizsgálat keretében adjon erről számot mindenki. Egyenlő mértékben, egyenlő mérce szerint, egyenlő feltételekkel. Mert bizony ebben a javaslatban nem ez szerepel. És nem kell ahhoz ellenzéki csűrcsavarásokat végrehajtani, hogy ezt az egyértelmű megállapítást meg tudjuk fogalmazni, de még mielőtt belemennénk ezeknek a mélyébe, tisztázunk egy alapvetést, mert ez eddig kimaradt a vitából. Csak az érdekli az országgyűlést, csak az érdekli a törvényhozókat, hogy valaki a közmegbizatása ideje alatt valóban csak olyan mértékben gyarapította a vagyonát, mint ami a legális leadózott jövedelméből, javadalmazásából, tiszteletdíjából következik, vagy az is érdekli a törvényhozót, hogy valaki már eleve úgy érkezett az országgyűlésbe, hogy tehát a politika előtti életében dolgozzon bárhol is az élet bármelyik területén, vajon minden egyes forint alapján adózott-e, és csak a legális vagyongyarapodása szerint gyarapodott. Értik, mit akarok ebből kihozni? Ugyanis én értem azt, hogy magasabb erkölcsi felelősséggel, magasabb jogi, akár büntetőjogi felelősséggel tartozzanak parlamenti képviselők, államtitkárok, egyébként nem csak az eddig felsoroltak maradtak ki, a Mi Hazánk hiányolja a helyettes államtitkárok felsorolását, hiányoljuk az állami vezetők felsorolását, akár meghatározott állami, kizárólagosan vagy többségben állami tulajdonú cégeknél, hiányoljuk azoknak a gazdasági társaságoknak, vagy vagyonkezelapítványoknak a megemlítését, akár általánosan, akár tételesen felsorolva, ahol nagyon komoly mennyiségű pénzt kezelnek, és akár mondjuk bizonyos település méret felett a polgármesterek vagyonosodása is ide tartozhat, hogy általában a polgármestereket belevonjuk, azt nem feltétlenül javasolnám, mert mondjuk egy kis település polgármesterének, polgármester, amik egész más viszonyok között dolgozik, mint mondjuk egy 100 000-es lélekszám fölötti város polgármestere, de azért legalább a megyei jogú városok polgármestereire érdemes lenne kiterjeszteni ezt a vizsgálatot. A hozzátartozói körnek csak egy részére vonatkozik. Ne menjünk abba bele, hogy a PTK úgy különbözteti meg, hogy mi tartozik a közeli hozzátartozó, meg a hozzátartozó fogalma alá. Maradjunk annyiban, hogy ennek a körnek csak egy részére vonatkozik. Valóban nagyon aggályos, hogy a miniszterelnöki tisztség nem szerepel, hiszen egyáltalán nem szentírás vagy kőbevésett dolog, hogy a következő években vagy évtizedekben az éppen regnáló miniszterelnök rendelkezik majd országgyűlési képviselői mandátummal, mert nagyon rossz az optikája az egésznek. Tehát nagyon-nagyon úgy tűnik, mintha rejtegetni, mintha takargatni való lenne, és azért marad ki az ország jelenlegi miniszterelnöke és az előfelszorolt tisztségviselőkkel együtt. Engem például személy szerint, ha már ehhez hozzáfogunk, akkor a teljes alaposság érdekében az is érdekelne, hogy valaki, aki a bankszektorban dolgozott, pénzügyi szektorban, magánszférában vagy bárhol, és mondjuk a nyitó vagyon nyilatkozatában szereplő vagyona, mert halud akkor legyen kövér, ha vizsgálat, akkor fogjunk hozzá rendesen, teljes alapossággal, az vajon az a vagyon, az megfelele az igazolható nettó jövedelmének, hogy a végletekig leegyszerűsítsem a meg.

0: fogalmazást. Hiszen azért az sem igaz, hogy politikussá kell válni ahhoz, vagy politikára kell adni valakinek a fejét ahhoz, hogy lopjon. Hogy most megint a végletekig leegyszerűsítsen. Tehát van egy sajnos egy sztereotípia, amire főleg az elmúlt 16 év sajnos nagyon jelentősen ráerősített, de valaki érkezhet, bárki érkezhet a parlamentbe, hogy mondjuk van rejtegetni valamilyen. Hogy mondjuk a bemutatható, kimutatható ingatlan vagyona, értékesebb, bemutatható, adott esetben külön hatósági, közhiteles nyilvántartásban szereplő ingóságai értéke, és a leadózott jövedelme az nem fedi egymást, hanem adott esetben komoly különbségek vannak. Nagyon komoly különbségek is lehetnek. Ha valaki ezzel is el tud számolni, akkor nincsen semmi gond. Azért azt mondani, hogy akiknek a politikai születéséve 2024, hogy visszatérjek egy kettővel korábbi vitához, azok biztos, hogy a magas erkölcsiséget képviselték, főleg, hogy jelentős részük a Fidesz második és harmadik vonalából érkezett, amelyről persze szeretnének megfeledkezni, szeretnének úgy tenni, mintha ez nem így történt volna, de a tények attól már beálltak és bekövetkeztek, akkor ezek szerint ők mentesülnek, legalábbis még másfél vagy két évig a vagyonosodási vizsgálat alól. Az, hogy minimális jogállami garanciák nincsenek, az én ezeket nem szoktam túlzásba vinni. Nem vagyok ezekkel a garanciákkal összeházasodva, mert nem biztos, hogy mindig sikerül megtalálni az egészséges mértéket, hogy az záró dokumentumban nem tekinthet be az érintett, a vizsgált személy, az szerintem hiba. Az, hogy 60 nap alatt, ha jól értem, a kockázatelemzést akarják 60 nap alatt elvégezni, ez, inkább akkor kérdezem, ez ön szerint mennyire reális? Tehát, hogy, mert szerintem sem ennyire. Tehát mindennek a zsinór mértéke az életszerűség. Olyan határidőket tűzzenek ki, amelyet az adóhatóság be is tud tartani. Hát 50 ember, legalább 50 embert föl kell venni. Ennek jelentős bérvonzata van, meg azok az emberek nem úgy születtek, hogy az anyatejjel szívták magukba a vagyonosodási vizsgálatok lefolytatását, ezeket az eljárásmeneteket. És egyébként a politikán túl, tehát egy kicsit lépjünk odébb, tehát a politikától teljesen független területeken, én azért nagyon erőteljesen elgondolkoznék az önök helyébe azon, hogy ki akarják-e nyitni a 2010 előtti világ kapuit. Mert akkor a vamzerkodás Magyarországon csúcsra járt. Átlag emberek, átlag munkavállalók, átlag vállalkozók jelentgették egymást orba-szájba olyan megalapozatlan vagyonosodási tételekkel, amelyeket csak és kizárólag a sárga irigység, rossz indulat szült. És most a politikán kívüli világról beszélek. Tehát egyébként is sajnos olyan világot élünk, hogy sokszor ember embernek farkasa, és Magyarországon bizonyos körökben nagy hagyományai vannak egymás kölcsönös feljelentgetésének, tehát hogy e tekintetben ezt újra akarják-e írni, régi balliberális toposz szerint, meg szokások szerint ez üdvös, szerintem kifejezetten nem. Hát akkor vegyük elő azokat, akik a legfőbb döntéshozók, azzal a bővítménnyel, azzal a kibővítéssel, amit az előbb én az államtitkár úrnak felsoroltam, és azt aki semmi indokát nem látom, hogy az újdonsült képviselők már csak 2028 tavasza után kerülhetnek sorra. Én azt feltételezem, hogy a tiszás képviselők döntő többségének nincs rejtegetni valója. Nem tudom megmondani, megtippen ez hány százalék, de azt feltételezem, ebből indulok ki, hogy nagy többségüknek nincs rejtegetni valója, tehát önöknek is érdekükben áll, vagy érdekében áll, hogy ezen minél hamarabb túlessenek. 60 nap, 90 nap, 180 nap nem fog menni, mert egy alapos vizsgálathoz egész egyszerűen idő szükséges. És tekintettel arra, hogy az elmúlt 16 évben szinte megszűntek a vagyonosodási vizsgálatok, mert csak meghatározott bűncselekmények, vagy azok gyanúja esetén lehetett ezeket megindítani, ilyen módon az elmúlt több mint másfél évtizedben nem lehet beszélni kialakult gyakorlatról. Ami meg 2010 előtt kialakult gyakorlat volt, főleg 2006 és 2010 között, arról jobb lenne nem beszélni az esetek döntő többségében. Tehát ott azért, és most értsék jól, megint nem a politikusokról beszélek, megint nem a politikusokat mentegetem, de azért ott számos példát tudna mindegyikük mondani, hogy Pityánér tételekkel hogy mentek oda az akkor még APEC-nek hívott hatóság emberei, hogy már pedig elvárt eredményt kell produkálni. És döntően a vállalkozókat féltem, a mikro és kisvállalkozókat, mert nagyon sokat ismerek én is, akik úgy fizettek, hogy igazából nem voltak sárosak, de egész egyszerűen tudomásul vették a vizsgálat eredményét, mert legalább utána békén hagyták őket. De amikor befizette mondjuk az adóhiányt, akkor ráment az APEC, hogy na ez miből volt. És ha azt nem tudta lefedni, akkor kapta az újabb tételt. Tehát én azt gondolom, hogy akkor most tényleg fordítsuk meg a logikát, először kezdjük legfölül, vizsgáljuk át a politikusokat, sokkal szélesebb körben, mint ahogy ide le van írva, és az a kés ne feltétlenül szaladjon tovább a politikán túli körre, vagy csak nagyon komoly jogállami garanciákkal, nagyon komolyan körülbástyázva, mert én nem javaslom, ismétlem, nem javaslom önöknek, hogy időutazást hajtsanak végre, abba az, hát finoman próbálok, az elfuserált, ettől szemben nem jut eszembe, elfuserált balliberális világba, ami különösen 2006 és 2010 között az emberek nyakába szakadt, és különösen a vállalkozók látták ennek kárát. Itt pedig a részrehajlás szüntessék meg államtitkár úr. Tehát én elhiszem, hogy az emberi természet az nagyjából olyan hivatásrendektől függetlenül, hogy mindenki szeret egy kicsit a saját maga javára tévedni, meg kicsit úgy látni, hogy ő magát kicsit túlbecsüli, másokat alulbecsül, kockázatokkal, mellékhatásokkal együtt, de ez így nincsen rendjén. Tehát a felsorolás nem teljes, a hozzátartozó körnek egy részére vonatkozik, de nem is főleg hozzátartozói körrel van problémám, hanem azzal, hogy az újdonsült képviselő csak 28 második felében kerülhetnek terítékre, az, hogy nem teljes ez a bizonyos felsorolás, és hogy reálisan, tehát ön szerint a kockázatelemzésre mennyi idő kell, és hány fő munkaerő. Bár ugye azt sem tudom elképzelni, hogy akik a NAV-nál ezzel foglalkoznak, azoknak nem lesz majd ezer másik munkakörük. Vagy mi az elképzelés? Mert az ördög mindig a részletekben lakozik. Akiket erre a célra felvesznek, csak is kizárólag ezzel fognak foglalkozni, vagy kapnak majd tenger sok másik munkakört, mert akkor meg erre majd kevés jut. Tehát mennyi a kockázatelemzés ideje, és akiket majd kijelölnek, azokat milyen határidőn belül tervezik ténylegesen, alaposan egy vagyonosodási vizsgálat keretében, ha úgy tetszik, átvilágítani. Ezekre várok érdemi válaszokat államtitkáról. Előre is köszönöm, látom gombot nyomott, ennek örülök, előre is köszönöm a megtisztelő válaszait.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és most ismét a kormány nevében kért szót Kövesdi Attila Zoltán államtitkár úr. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.
2: Köszönöm szépen. Gondoltam, hogy itt próbálok menet közben reagálni, mert elhangoztak nagyon hasznos észrevételek. Próbálnék így valamilyen rendszerben végigmenni. A miniszterelnök érintettsége vagy nem érintettsége, igen, értem, igen, van olyan miniszterelnök, aki nem érintett, a jelenlegi érintett, a legtöbb korábbi érintett. Ha ezen múlik, arra van nyitottság részünkről, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőséget, hogy a miniszterelnökkel, mint alannyal kiegészítsük a felsorolást. Ez szerintem egy technikai dolog. Ami az alanyi kört érinti, na az már egy sokkal nehezebb kérdés, mert ugye szerintem ebben a vitában is előjött, hogy az adóhatóságnak erre mennyi erőforrása és mennyi kapacitása van. A mi számításaink szerint az az alanyi kör, ami most meg van határozva a jogszabályban, ugye, és itt kiemelném, hogy itt van egy kötelezően vizsgálandó kör, ugye a kötelező felsorolás, akkor a definíciója a hozzátartozóknak, és egyébként bárki más is vizsgálhat az első szakasz harmadik bekezdés értelmében a NAV, akivel kapcsolatban úgy látja, hogy vagyongyarapodás vagy vagyonátruházás történik. Ez már most is néhány ezer ember. Tehát néhány ezer embert átvizsgálni, és majd mindjárt kitérek a 60 napra, rendesen az idő, erőforrás igényes, ezt szerintem fontos megtenni. Tehát lehet arról beszélni, hogy bővítjük, polgármesterekkel, állami cégek vezetőivel, európai parlamenti képviselőkkel, az nyilván ugye nem egy olyan jelentős kör, de itt mi nálunk nem egy olyan szándék volt, hogy a fideszes politikusokat vizsgáljuk, a tisztás politikusokat nem vizsgáljuk, hanem próbáltunk egy olyan alanyi kört meghatározni, ami jogszabályban, norma szinten definiálható, a politikusnak nincsen definíciója, mert próbáltunk egy ilyen alanyi kört meghatározni, és erre előírni ezt a kötelező vizsgálatot, és szerintünk ezzel kellene elindulni. Nyilván valamennyire lehet bővíteni, de ahogy bővítjük, úgy válik egyre terhesebbé a NAV részére. 60 nap. Mi is nagyon sokat gondolkoztunk ezen a 60 napon. Szerintem, hogyha azt írtuk volna bele, hogy 180 nap, akkor az lett volna a probléma, hogyha nem írunk bele a határidőt, akkor az a probléma. Ezt egyeztettük a NAV-val, szerintünk ez egy vállalható határidő, szerintük is vállalható, megismételhető ez az eljárás, tehát hogyha 60 nap alatt a NAV nem tud eredményre jutni, ez benne van a jogszabályban, meg lehet ismételni, hát ezért jutottunk erre a 60 napos dologra. Ugye az új képviselőknél miért van ez a 2 éves szabály? Itt is van egy praktikum, hogy mennyi mindent zúdítunk egyszerre az adóhatóságra, őszintén, meg egy olyan szempont is van, hogy ugye legyen adóbevallás, beadott személyjövedelemadó bevallás az országgyűlési képviselőség idejére. Tehát itt ilyen szempontok vezéreltek bennünket. És akkor még Tuzson képviselő úrnak még az első felszólalására itt a kockázatelemzési... Leesett a mikrofon. Igen, a kockázatelemzési eljárás, hogy ez már nem is tudom milyen szavak hangoztak itt el, hogy háttérben meg titkos irat. Azért tájékoztatnám, hogy ilyen eljárást most is végez a NAV. A NAV alapvetően egy ilyen kockázatelemzési eljárás alapján jelöli ki ellenőrzésre az adózókat. Itt egy kötelező alanyi kör van, egy tágított információcserével, amiről rendelkezik a jogszabály. Nem gondoljuk célszerűnek azt, hogyha a NAV-nak a kockázatelemzési metodológiája és eljárása az nyilvánosságra kerül, és az mindenki számára megismerhetővé válik, mert az szerintem nagyon-nagyon megnehezíti az ilyen típusú ügyek feltárását. Itt azt hangsúlyoznám, hogy ez a fajta kockázatelemzési eljárás már most is van, nem erre az alanyi körre, hanem egyébként ennek alapján választ ki a NAV ellenőrzési adózókat. Itt csak ezt egy kicsit bővítettük. Jó, remélem, hogy sok mindenre tudtam válaszolni, de ha valamire nem válaszoltam volna, akkor még nyilván a zárszóban próbálok azokra is kitérni. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. Elsőként Dicső Viktóriának, a Tisza képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselőasszony!
3: Köszönöm a szót! Tuzson Bencére szeretnék reagálni, miszerint, hogy én már eleve ítéletet hirdettem. Matolcséknál, a Klánnál, ugye a Magyar Nemzeti Banknál volt egy ászjelentés. Elég átfogó, elég részletes, volt abban minden. Ez az egyik, szerintem ez nem ok nélküli, és nem alap nélküli. A másik, amire fel szeretném hívni a figyelmet, hogy most az előző ülésen, vagy itt a vitánál, ugye pont az MNB-ről volt szó. Pont ezért volt róla szó. Ezért kellett a felügyelőbizottságnak a hatáskörét kibővíteni, és újra gondolni, mert eltűnt a közpénz, több 100 milliárd forint. Én elhiszem, hogy ez rosszul esik önöknek, de ez így van. A Narancsalőrincre csak, aki most elment, bocsánat, annyit szeretnék, hogy önmagában az nem probléma, ha valaki gazdag. Az a probléma, ha valaki nagyon rövid időn belül közpénzből gazdagodik meg. Mészáros Lőrinc és Tiborcz István 2300 milliárd forintra tett szert, úgy, hogy Mészáros Lőrinc nem tud írni, olvasni. Ezt nem tud. Tehát lehetett, ön szerintem nyugodtan belenézhetünk a... Akkor bocsánatot kérek, akkor is fenntartom, szerintem nem tud igen olvasni. Beszélni biztos nem.
1: Képviselőasszony, okay. Azért kérném, hogy tartózkodjon az ilyen jellegű minősítésektől.
3: Baj,
1: nem méltó az országgyűlés tekintélyéhez.
3: Visszatérve arra az egyetlen egy mondatra, hogy nem az a baj, ha valaki gazdag, hanem az, hogy majd Magyarországon a tőke koncentráció a felső 1% birtokolja a vagyonnak körülbelül 30-35%-át, 30% feletti, ez az európai átlagú kiugró, és az a baj, hogy ez az 1% viszont a NER-hez köthető. Köszönöm a szót, hogy meghallgattak.
1: Fokozottan kérem képviselőtársaimat, hogy az ilyen jellegű minősítésektől tartózkodjanak, mint országgyűlési képviselő, mint politikus, mint bármely magyar, minden ember tekintetében. Köszönöm szépen, és most folytatjuk a 2 perces felszólalások körét. Panyi Miklósé a szó, a Fidesz képviselőjé. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt államtitkár úr, felbátorodva azon, hogy államtitkár úr aktívan részt vesz a vitába, amit külön köszönünk, mert ez nem jellemző alapvetően az elmúlt időszak vitái tekintetében. Ugye én olvastam itt a törvénytervezetnek az indoklását, ugye alapvetően definiálva van, hogy alapvetően itt közpénzvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről, javaslatról van szó, hogy közpénzvédelem. És ugye ami itt kérdésként felmerül, egyébként elhangzott Apáti képviselő részéről is, hogy amikor önök ugye a személyi kört meghatározták, mint hogy ugye akiktől a közpénzt védeni kell, akkor mégis hogyan jött ki az az eredmény, hogy egy egyszerű mezei képviselő akár üljön ebben a teremben, akár egy korábbi képviselő, korábbi ciklusban volt képviselő, ő veszélyesebb a közpénzre, mint mondjuk egy olyan alpolgármester, aki gazdasági ügyekért felel, és gazdasági vezetője a városnak, ahol akár 20-30, vagy akár 200, vagy akár 500 milliárd forintos költségvetése van ennek a városnak. És amikor önök azt definiálják a személyi kört, hogy ki veszélyes a közpénzre, akkor hogy lehet az, hogy például ugye a közpénzt definiálják, akkor most hangzott el Dicső Viktória képviselő asszonytól, hogy akkor például ilyen esetben mondjuk a jegybank körüli vezető tisztviselők mondjuk nem lesznek, vagy volt vezető tisztségviselők, kimaradnak ebből a személyi körbe, és a listát hosszasan lehetne folytatni. És az a helyzet, államtitkár úr és kedves képviselő hölgyek és urak, hogy az elmúlt időszakban történtek miatt is erősen élünk azzal a gyanúperrel, hogy itt nem a közpénz védelme az, ami a legfőbb motivációja volt ennek a javaslat megszületésének, hanem egy politikai célú megrendelésnek a teljesítése, mégpedig az, hogy a politikai ellenfelekkel le kell számolni, vagy úgy, hogy közjogi módon belenyúlnak abba, hogy nem indulhatnak a következő választásokon, vagy éppen ki vannak zárva jövőbeni, közéleti, közjogi, vagy akár civil egyházi sport funkciók ellátásától, vagy éppen úgy, hogy visszamenőlegesen mindenkit, akit csak lehet, megrángatnak. Úgyhogy hogyan született meg az annyi körnek a definíciója, hiszen olyan emberek
1: képviselő
4: vannak
1: benne, képviselő úr letelt a két perce, lehetőség van további felszólalási szándékot jelezni.
4: Még nincsenek definiálva, akik pedig nagyon súlyos 100 milliárd forintok felett is diszponáltak. Kérem, államtitkár úr, akkor ezt magyarázza meg nekünk. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót ennek keretében Gyuk Zsoltnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr! A most tárgyalt közvagyonvédelméről szóló törvényjavaslat mögött egy nagyon egyszerű kérdés áll. El tud-e számolni a vagyonával az, aki az emberek bizalmából közhatalmat gyakorol? Nézzünk egy példát. Valaki országgyűlési képviselő lesz. Ismerik a képviselői tiszteletdíját, és ismerhetjük a vagyonnyilatkozatát. Aztán néhány év alatt több ingatlant vásárol, jelentős vagyont halmoz fel, vagy éppen a családtagjainál jelennek meg nagyobb értékű vagyontárgyak. Ennek természetesen lehet törvényes magyarázata, korábbi megtakarítás, örökség, vállalkozásból származó leadózott jövedelem, vagy akár bankhitel. Senkit nem lehet pusztán azért gyanúsnak tekinteni, mert vagyona van. Ha viszont a vagyongyarapodás és az ismert jövedelmek között jelentős eltérés látszik, akkor azt nem lehet egy vállalándítással elintézni. Ilyenkor az emberek jogosan kérdezik, honnan származott a pénz, és megfizették-e utána az előírt adókat, közterheket. Egy vagyonnyilatkozat elkészítése önmagában még nem jelent ellenőrzést. Az csak egy közlés. A bizalomhoz arra is szükség van, hogy a közölt adatokat össze lehessen vetni a valós vagyoni mozgásokkal és az adózási adatokkal. Érdemes azt is kimondani, hogy itt nem a képviselő jövedelem és például egy vásárolt lakására között végzett gyors felszámolásról van szó. Egy ember teljes pénzügyi helyzetét kell megérteni, a jogszerű jövedelmeit, a hiteleit, a korábbi vagyonát és azt, hogy közben teljesítette az adókötelezettségeit. Ettől lesz az ellenőrzés szakmai, nem pedig politikai véleménykérdés. Ez a T/797-es számú törvényjavaslat pontosan ehhez teremt új eljárást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyedi kockázatelemzést folytat az országgyűlési képviselők, a miniszterek, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok és a törvényben meghatározott biztosok, valamint meghatározott hozzátartozóik esetében. A vizsgálat szükség esetén kiterjedhet azokra is, akikhez vagyont ruháztak át, illetve az ilyen ügyletekben érintett cégekre. Ez azért fontos, mert egy vagyongyanapodás megértéséhez nem mindig elég azt nézni, hogy mi szerepel egyetlen ember nevén. Az adóhatóság összevetheti a saját nyilvántartásait más hatóságok adataival, megismerheti a szükséges pénzügyi információkat, és az eljárás keretei között a nem nyilvános vagyonnyilatkozatokat is. Vagyis nem találgatások alapján kell ítélkezni, hanem ellenőrizhető adatokból kell dolgozni. A rendszer nem csak a jelenlegi tisztségviselőket érinti. A tervezet a hatályba lépést megelőző 5 évben megszűnt megbízatásokra is előírja az eljárás megindítását. A jelenlegi tisztségviselőknél pedig szabályozza, mikor kell az első kockázatelemzést vagy felülvizsgálatot megkezdeni. Az eljárásnak határideje van. A NAV főszabály szerint 60 nap alatt végzi el a kockázatelemzést. A hatósági munkának egyszerre kell következetesnek és tisztességesnek lennie. A közbizalmat az is erősíti, ha nem a politikai kapcsolatok, hanem az azonos elvek és ellenőrizhető adatok alapján születnek döntések. Egy alapelvet viszont nagyon fontos tisztázni. A kockázatelemzés nem ítélet, és a vagyongyarapodás önmagában nem bűncselekmény. Ha adókötelezettség elmulasztására utaló körülmény merül fel, adóellenőrzés indul. Ha bűncselekmény gyanúja vetődik fel, a NAV az illetékes hatóságokhoz fordul. A felelősséget pedig jogszerű eljárásban kell megállapítani. A nyilvánosságnak is szerepe lesz. A NAV havi statisztikát tesz közzé az eljárásokról, és a meghatározott tisztségviselők legalább 5 millió forintos, véglegesen megállapított személyi jövedelemadó hiánya külön szabályok szerint kerül nyilvánosságra. Tisztelt Ház! Egy közpénzből fizetett tanár, ápoló vagy önkormányzati dolgozó is köteles elszámolni a jövedelmeivel, az adóival. A közhatalmat gyakorló politikusoktól sem várhatunk el kevesebbet. Sőt, a rájuk bízott döntések súlya miatt az ellenőrzésnek különösen következetesnek kell lennie. A törvény lényege tehát egyszerű. Aki tisztességesen szerezte a vagyonát, annak legyen lehetősége ezt adatokkal igazolni. Akinél pedig valódi visszaélés gyanúja merül fel, ott induljon érdemi vizsgálat, és ha bebizonyosodik a jogsértés, legyen annak következménye. A közbizalmat nem lehet egyetlen törvénnyel helyreállítani, de azzal igenis tehetünk érte, hogy a közélet szereplőire világos és ellenőrizhető szabályokat alkalmazunk. Kérem képviselőtársaimat, szavazatukkal támogassák ezen törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
6: Ismételt hozzászólásra kért szót Tuzson Bence, a Fidesz képviselője, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Reagálni szeretnék államtitkár úrnak a megjegyzéseire. Ez egyrészt azért is, mert az adóigazgatási eljárás egy közigazgatási eljárás, ugye hát más nem is lehet. No, még akkor is, hogyha ennek sajátos eljárási szabályai vannak, hiszen a 2017. évi 151-es törvény rendelkezik az adóigazgatási eljárás szabályairól, az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, és ennek a 74. szakasza az, amelyik meghatározza azt, hogy mi történik egy határozattal, amit hoz az adóhatóság. Ez egyébként egy jogdogmatikai kérdés. Közigazgatási hatóság soha nem hoz jogerős döntést, mindig csak végleges döntést. Ezt a szót egyébként maga az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény nem is használja, csak a bírósági döntések esetében, vagy a korábbi szabályozás alapján hozott jogerős döntések esetében. Tehát ezek mindig véglegessé vált döntések, és soha nem jogerős döntések. Egy véglegessé vált döntés is lehet végrehajtható, még akkor is, ha bírósági megtámadása van, de jogerőssé csak a bírósági döntés végén válik. Ugye ez a helyes megközelítés egy ilyen típusú szabályozásnál, tehát a helyzet az az, hogy ez a döntés ez ebben az esetben még nem jogerős, csak véglegessé vált döntés, ezért hívtam fel a figyelmet egyébként Beck Samunak a lépcsőzetes jogerő elméletéről szóló tanulmányára, amely alapján egyébként mai napig is működik a magyar jogrendszer, ez még a 20. század elején készült tanulmány egyébként. Ez az egyik kérdés, amiről szerettem volna beszélni. A másik, ami megütötte itt a fülemet, az a módszertannak a kérdése, és hogy hát az adóhatóság nem szeretné, hogy egy módszertana az nyilvánosságra kerülne. Na most, amikor egy módszertanról beszélünk, akkor a módszertan megismeréséhez az ügyfélnek alapvető joga van. Minden esetben joga van az ügyfélnek azt megtudnia, hogyha vele szemben bármilyen határozatot hoztak, akkor milyen módszertan alapján hozták ezt. Én értem, hogy ezt az adóhatóság esetleg nem szeretné, ha megismernénk, de ettől függetlenül ez a jog fennáll, mert ez nem egy minősített adat. Persze lehetne minősíteni, bár ebben az esetben a minősítés feltételei sem állnának fenn, és az infotörvény alapján is, nagyon korlátozott kivétellel egyébként ez is, mint közadat is kikérhető adat. De az ügyfél szempontjából viszont a módszertannak mindig jelentősége van, és a módszertant az ügyfél minden esetben megismerheti. Tehát ez e tekintetben ez egy olyan jogi kérdés, ami fölött alapvető vitát nem lehet folytatni. Miért mondom azt, hogy a miniszterelnökre nem terjed ki ez a szabályozás? Hiszen a miniszterelnöknek a családján keresztül sem terjed rá ki a szabályozás, mint amire utaltam, hiszen csak jelen idejű szabályozás van a mostani előterjesztésben, azaz a családtag, csak az a családtag számít, aki esetleg most jelen pillanatban házastársa, és most jelen pillanatban egy háztartásban él vele, de amikor mondjuk a vagyonszerzés történt, akkor ki volt a családtagja, és ki élt vele egy háztartásban, na arra viszont már nem terjed ki a szabályozás, ugye ezt a jogszabályban tisztába kell tenni, hogyha természetesen a jogalkotói szándék ez. Nem tudom ezzel, mert elég gyanús, hogy mondjuk a miniszterelnököt kihagyták belőle. Lehetséges azért, mert azt gondolták, hogy a miniszteri jogállás a miniszterelnök jogállással azonos, de ez nem így van, tehát ez egy külön típusú jogállás, hogyha a miniszterelnökre való kiterjedésről is akarunk beszélni, akkor bele kell írni a jogszabályba a miniszterelnöknek a személyét. És amit a párti képviselőtársam mondott, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát azért egy egyenlő mérce. Egy egyenlő mérce, ez egy alapvető kérdés. Az, hogyha valaki közbizalomra méltó, és a közbizalomra méltóságot a vagyoni helyzettel és a vagyon megszerzésnek módjával is összekapcsoljuk, akkor igenis ki kell terjeszteni ezt minden országgyűlési képviselőre, akárhogy szerezte a vagyonát, akárhogy szerezte a vagyonát a múltban, mert itt most nem arról beszélünk ebben a jogszabályban, hogy honnan származott a vagyon, én értem a politikai hivatkozásokat, hanem azt, hogy valaki az adóhatósággal kapcsolatban, az adó kötelezettségének egyébként megfelelően eleget tette. Ez viszont érdekes azoknál is, akik most lettek országgyűlési képviselők, hiszen ez a közbizalomnak az alapvető kérdése. Úgyhogy ezt a jogszabályt, ha ilyen jogszabályt akarnak alkotni, akkor ki kell terjeszteni a jelenlegi országgyűlési képviselőkre is. A kockázati elem e tekintetben ugyanakkora, mert itt adóigazgatási kockázatról beszélünk. Hangsúlyozom, adóigazgatási kockázatról beszélünk, adókockázatról, ami nem azonos azzal, mint amire hivatkoznak a jogszabály értelmezése kapcsán. Már csak azért sem, mert amit képviselő azt, hogy megemlített az előbb, azok a személyek pont azok, akik egyébként nem tartoznak jelen szabályozás alanyi körébe. Tehát rájuk ez a szabályozás egyáltalán nem vonatkozik. Ez egy szimpla adójogi szabályozás, és az adójog keretei között is kell tartani, hogyha adójoga a valóságos célja. Ha nem, akkor viszont nem adójogi szabályokként kell ezt előterjeszteni, hanem ki kell egyenesben mondani azt, hogy az ellenzéki országgyűlési képviselőket akarják valamilyen formában zaklatni és vizsgálni. Ugye erről szól ez a mostani szabályozás a jelenlegi formájában. Adójogba csomagolt módon, teljesen alkotmányellenesen hozzáteszem, tehát a mostani szabályozás az több ponton alkotmányellenes, már csak azért is, mert az adóigazgatásnak alapvető szabálya az, hogy kockázat elemzést a valós kockázati csoportokra lehet kiterjeszteni azonos feltételek mellett. Ez egyébként hiányzik ebben a szabályozásban, pont azért, mert azok a körök például olyanok vannak benne, akik közpénz felett sosem rendelkeztek, tehát nincs ilyen, nem is volt soha ilyen típusú jogkörük, olyanok viszont nincsenek benne, akik valóságban is közpénz felett rendelkeztek. Na ez a probléma ezzel a mostani szabályozással. Köszönöm szépen.
6: Tisztelt Országgyűlés, most ismét 2 perces felszólalásokra nyílik lehetőség, amivel élni kíván Dicső Viktória, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony.
3: Nem a szót. Én csak szeretnék elnézést kérni, hogyha megbántottam a házat, úgyhogy bocsánatot kérek, hogyha nem volt megfelelő a viselkedésem. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük, képviselőasszony. Most pedig megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőjének 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, hogy egy fél évvel a választás után, 5 hónappal a kormány megalakulása után részeredményt hirdethetünk. Önök fél évig bírták idegekkel. Mindent alulmul a mai teljesítményük, egészen elképesztő, hogy mit művelnek itt az országgyűlés plenáris termében. És tudják, hogy miért? Mert ez a törvény is, amiről most vitázunk, ez a törvény, ez a hergelésről szól, a politikai bosszúról szól, a politikai lincselésről szól, és önök csak erre képesek. De ebből a lufiból, ebből kijön szépen lassan a levegő, és fél év alatt rájöttek a magyar emberek arra, és önök is kezdenek rájönni, hogy csak hergelésre képesek, de kormányzásra nem képesek. És fél év alatt ez kiderült, hogy önök, illetve Magyar Péter a kampányban becsapott mindenkit, és amikor már a hergelés, meg a politikai bosszú és a lincselés az nem tereli el a szót, hanem valóban kormányozni kellene, akkor az emberek rájönnek, hogy önök hazudtak nekik, és nem adót csökkentenek, hanem adókat emelnek, és nincsen védett áram, 710 forintos dízel van, és 645 forintos benzin van, és nem új munkahelyek vannak, és új gyárak vannak, hanem a munkanélküliség emelkedik, és a munkahelyek szűnnek meg. Önök erre képesek, és emiatt feszültek, és hétről hétre, ülésnapról ülésnapra egyre feszültebbek. És ezért láttuk ma azt, hogy Bujdosó Andreának elgurult a gyógyszere, felmondták az idegei a szolgálatot. Ezért láttuk azt, hogy Kovács Petra Judit káromkodott itt az ülésteremben, ezért volt az, hogy Dicső Viktória mocskolódott itt az ülésteremben, és persze lehet mindig elnézést kérni, meg fölállni, meg bocsánat, meg jaj, nem így gondoltam, de önök ilyenek, önök pontosan ilyenek, pont erre képesek, amit mutattak itt ma, illetve mutattak az elmúlt fél évben. És ez a törvény, még egyszer mondom, jól leírja, hogy önök mit akarnak, és mire képesek, hergelésre képesek, politikai bosszúra, lincselésre képesek, kormányzásra viszont alkalmatlanok, és még egyszer mondom, hogy mindent alulmúlt a mai teljesítményük. És egyébként ezek a bocsánatkérések, elnézéskérések hiába jönnek sorba, ezek nem felettetik azt, hogy önök méltatlanok arra, hogy országgyűlési képviselők legyenek. Nyilvánvalóan akkor is méltatlanok arra, hogyha Müller Anna tanárnő az időt mutogatja az országgyűlési ülést vezető elnöknek, hiszen 15 perces hozzászólást kértem, úgyhogy akkor még arról is tudok beszélni örömmel, hogy amikor ön közbe kiabál tanárnő képviselőasszony, és azt mondja, hogy valakik magyar közpénzből gazdagodtak meg, akkor meg lehet nézni, hogy önök mit kezdenek most a magyar gazdasággal, és hogy szorítják ki a magyar tulajdonú cégeket, és hogy adják meg a lehetőséget a külföldi tulajdonú cégeknek. És majd az M1-esnek a bővítéséből, az autópálya koncesziókból, a déli körvasútnak a megépítéséből, és a többi közbeszerzésből nem magyar vállalkozók, magyar tulajdonú cégek, vállalkozások, családi vállalkozások fognak meggazdagodni, hanem külföldi tulajdonú cégek fognak a magyar közpénzből meggazdagodni. És nyilvánvalóan az osztrák milliárdos, hogyha megkapja az M1-esnek az üzemeltetését, vagy a déli körvasútnak az építését, az önöknek jobb, mert a bosszúnak megfelel, hogyha nem egy magyar tulajdonú cég, és több tízezer embert foglalkoztató magyar cég az, amelyik megkapja ezeket a megbízásokat. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, szégyeljék magukat a mai teljesítményük alapján. Köszönöm szépen.
6: Most ismételt hozzászólásra adom meg a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő
9: úr. Köszönöm, elnök úr. Szeret államtitkár úr, köszönöm, hogy részt vesz a vitában. Beszéljünk itt, ugye ez egy adótartozási vizsgálat alapvetően, vagy adó elkerülési vizsgálat is. Nyilván megállapítanak adóhátralékot, megállapítanak adókülönbözetet. A bevallott jövedelem, a befizetett adó és a tényleges életmód, vélt vagy valós életmód közötti különbséget. Ugye én azt gondolom, nagyon sokszor elhangzott az elmúlt 6 hónapban is ebben a házban az a szó, hogy közpénz. Én azt gondolom, hogyha valaki nem fizeti be a rá kivetett adót, vagy megpróbálja kikerülni a rá vonatkozó adót, az ugyanúgy visszaél a közpénzzel, mintha valaki a közösből elvesz. Ha nem állítja ki azt a számlát, ha nem fizeti be azt az áfát, az közpénzcsalás. mert nem érkezik be az a pénz az államkasszába, aminek jogszerűen be kellene érkeznie, tehát azt nem lehet egészségügyre, szociális ellátásra, oktatásra költeni. Ebből fakadóan, ha valaki ilyet tesz, feltéve, de nem megengedve, akár az új képviselők közül ilyet tett a múltban, egyéni vállalkozóként, céges vállalkozóként, bármilyen pozícióban, akkor az nyilvánvalóan rombolja a közbizalmat, mert az is közpénzzel való visszaélés. Én azért érvelek amellett, hogy ez a vizsgálat mindannyiunkra kell, hogy vonatkozzon. Álljunk elébe, mint önök is azt szokták mondani, hogy mi nem félünk ezektől a vizsgálatoktól, mi sem félünk ezektől a vizsgálatoktól. Azért fontos, hogy mindenkire vonatkozzon, mert ha valaki az elmúlt időszakban a politikusi szakmája előtti világból egyébként kiderül, hogy a jövedelmével nem összeegyeztethető életmódot élt, az azt jelenti, hogy megkárosította a magyar államot. Tehát közpénzt lopott el a magyar államtól, mert nem befizette a jogosan járó NAV illetékes számlaszámra, illetékszámlára, ÁFA számlára, bármelyik NAV-nak járó számlára, hanem megtartotta magának vagy a cégének. Én azért gondolom, hogy mindannyiunkra kell, hogy vonatkozzon egy ilyen vizsgálat, mert az a közbizalmat veszélyezteti önöknél is, akik lehet, hogy nem politikai pozícióból, feltéve de nem megengedve, követtek el ilyesmit, de akkor is a közbizalmat ez befolyásolja. Én azért kérem azt, hogy rakják bele az európai parlamenti képviselőket, én ezt a módosítót benyújtom, és vonatkoztassák mindenkire, most is itt ebben a házban, mert abban szerintem nekünk igazunk van, hogyha kiderül valakiről egy ilyen vizsgálat, NAV vizsgálat során, hogy az elmúlt egy évbe, két évbe, három évbe 5 millió forint fölötti adókülönbözet jön be, tehát 5 millió forintot nem fizetett be a magyar államnak, aminek be kellett volna fizetnie, akkor ott nyilvánvalóan hiába azt nem politikusként tette, hanem vállalkozóként, ott következményekkel kell, hogy járjon ez a dolog. Egyrészt büntetőjogi következmény, és van ez a jelenlegi BTK szerint is büntető tényállás, de politikai következményekre is kell, hogy járjon egy ilyen ügy. Ezért nem értem azt a módosítást, hogy ez csak, azt a javaslatot, hogy ez csak két év múlva lép majd hatályba az új képviselőknél. Miért? Ha ők követtek el adócsalást, ha 8 hónappal ezelőtt, akkor az nem adócsalás. Ha ők követtek el közpénzlopást, akkor az nem közpénzlopás. Nevezzük nevén azt, ami, és vonatkoztassuk mindenkire, legyen hiteles, legyen átlátható, és legyen egységes egy ilyen ellenőrzés. Kés majd valakinek ekkor lép hatályba, meg akkor, és így tovább, és így tovább. Ez egy kicsit ilyen sufni-tuning, toldozott-foldozott rendszer, ami a végén, a sufni-tuning végén úgy jön ki, hogy pont csak az ellenzéki képviselőkre igaz. Szerintem, aki azt mondja, hogy teljes szívvel, nyitottsággal áll egy ilyen vizsgálat elé, az tudja támogatni ezeket a módosítókat, aki meg nem, hát az nem, de ez majd kiderül a végén. Én csak azt mondom, hogy legyünk ebben korrektek, egymás felé legyünk ebben nyíltak, átláthatóak, és még egyszer hitelesek. Én nekem ez a javaslatom. Köszönöm szépen.
6: Most 2 perces hozzászólásra adom meg a szót Palóc Andrénak, a Fidesz képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
10: Köszönöm a szót, elnök úr. Ha jól értem, itt két síkon folyik a vita. Az egyik részével szerintem mindannyian egyet tudunk érteni. Fontos az átláthatóság, és magam, mint aki korábban itt a házban el is hangzott a mai nap folyamán, a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgoztam, úgyhogy meg tudom erősíteni, és szerintem azóta nem történt akkora változás a NAV keretein belül. A NAV személyi állománya felkészült szakemberekkel dolgozik, szerintem maximálisan megbízhatunk bennük, ebben nekem nincs kételyem. Amiben kételyem van, és csatlakozom viszont Panyi képviselőtársamhoz, az érintettek köre. Ugyanis, hogy egy életszerű példát mondjuk, a főváros idén elfogadott költségvetési főösszeg 532 milliárd forint. Az szerintem sok pénz. Tehát aki e fölött dönt, az mondhatjuk azt, hogy például komoly dolgok fölött dönt. Úgyhogy érdekes, hogy akkor a főváros vezetőire, akár a főpolgármester, akár a közgyűlés tagjaira miképpen vonatkozik, vagy nem. Tehát az általános kérdésem, csak azért hoztam ezt a konkrét példát, hogy akkor beszéljünk valamiről konkrétan, hogy mi alapján került ki választásra, illetve mi alapján hagyták ki akár a főváros vezető politikusait, akár pedig, ahogy korábban itt a vitában elhangzott, az európai parlamenti képviselőket. Köszönöm szépen, elnök úr!
6: Tisztelt országgyűlés, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével? Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, államtitkár úr jelzi, 30 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon, államtitkár úr.
2: Köszönöm szépen. Szerintem jó pár felmerülő kérdésre itt a vita közben is igyekeztem reagálni. Most azért mégis megpróbálnám valamilyen szinten összefoglalni, és jelezni, hogy hol van egyetértés, hol nincs egyetértés, meg szerintem van talán jó hír is. Ugye az alanyi kör, szerintem ezt így elég sokat körbejártuk. Nyilván felmerülhet, hogy terjesztjük ki az összes polgármesterre, vidéki képviselőtestületi tagra. Nem fog működni a gyakorlatban, ugye ez már így is néhány ezer embert érint. Mi azt gondoljuk, hogy ugye ez egy új dolog, ez a kormány a közpénz védelmében most tesz valamit, önök nem tettek semmit, mi most teszünk egy első lépést, elindulunk ezzel az alanyi körrel, elindulunk ezzel a kockázatelemzési eljárással, és bízunk benne, hogy eredménye lesz. Szerintem olyan tekintetben, hogy a miniszterelnökre vagy néhány jól definiálható képviselőre kiterjeszteni, ezt át lehet gondolni. Azt, hogy itt a polgármesterekre, meg az állami cégek vezetőire, meg az ő FB tagjaikra, meg igazgatóságaikra értem az igényt, szerintem annak nincsen realitása. Az, hogy kire vonatkozik és kire nem vonatkozik, szerintem ezt így helyre kéne rakni. De hát ez ugye vonatkozik minden a teremben ülő képviselőre is, akár Tiszás képviselő. A két évet azt említettem, hogy legalább legyen egy bevallás, de lehet, hogy nem két év, mert hogyha megszűnik a megbízatása, akkor azonnal. Tehát szerintem ez a szabály, ugye, ami benne van a törvényben, hogyha megszűnik a megbízatása, akkor azonnal. Biztos lesz olyan képviselő, akinek meg fog szűnni a megbízatása, valamilyen oknál fogva, akkor rá vonatkozni fog. De hát az a fajta mondás, hogy ez csak a múltbeli képviselőkre vonatkozik, és a jelenbeliekre nem. Ez egyszerűen nem így van, ez egyszerűen nem igaz. Ugye többször Apáti képviselő úrtól is elhangzott, meg Nacsa képviselő úrtól is elhangzott az a kérdés, és szerintem ez egy nagyon jogos kérdés, hogy a politikusi lét előtti gazdagodással mi a helyzet. Ez ebben benne van. Tehát a kockázatelemzési eljárás, amit az adóhatóság végez, és majd külön kitérek, itt Tuzson képviselő úr eltávozott, de majd válaszolok neki is, hogy de hát a kockázatelemzési eljárás tekintetében a politikus lét előtti időszakot is tud vizsgálni az adóhatóság. Ez ennek az eljárásnak a módszertana keretében van, de hát azok, akik most képviselők, nem csak a képviselői mandátum óta megszerzett vagyongyarapodás lesz ezen eljárás keretében vizsgálva, hanem adott esetben az ezt megelőző is, ugye itt van egy adójogi elévülés, ahol van egy 5 éves szabály, de ez a kockázatelemzési eljárásra nem vonatkozik, ez az adójogi megállapításra vonatkozik, illetve hogyha bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor ugye meg a BTK szerinti elévülés, ami egy teljesen más szabályrendszer. De hát szerintem ebben a tekintetben tudunk jó hírekkel szolgálni, hogy ez nem csak a politikus lét alatti gazdagodásra vonatkozik. A jogdogmatikai vitát, hogy ez egy végleges határozat, vagy egy jogerős határozat, azt szerintem nem itt fogjuk lefolytatni. Az pedig, hogy a NAV-nak az az eljárása, amivel ő a döntés meg az ellenőrzésre kiválasztás tekintetében az nem egy olyan eljárás, amit kiteszünk a nyilvánosság elé, hogy ő milyen adatokat, milyen algoritmus mentén hogyan elemez, az mindig is így volt Magyarországon, más nyomozó szerveknél is így van, ezt nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy előremutató javaslat, egy nagyon határozott lépés a Tisza kormány részéről, hogy átláthatóbbá tegye a közpénzek felhasználását és a közpénzügyeket. Lehet az alanyi kört a végtelenségig bővíteni. A politikusnak nincsen definíciója, mi definiáltunk egy alanyi kört, csak ismételném, hogy itt a praktikus megfontolások is, hogy hány embert lehet ilyen eljárásnak egyidejűleg alávetni, az egy fontos szempont. Úgyhogy ezen keretek között kérném szépen a tisztelt házat, hogy támogassa ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.
6: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, most pedig soron következik a pénzmosás megelőzését és egyes zárt körű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 816-os számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Emlékeztetem Önöket, hogy a törvényjavaslatot sürgős eljárás keretében tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót Budai Nikoletta asszonynak, a pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár asszony!
11: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A kormány következetesen törekszik a gazdaság fehérítésére, és elkötelezett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés mellett. A most önök előtt lévő törvényjavaslat több területen erősíti meg a hazai szabályozást, növeli a pénzügyi folyamatok és a tulajdonosi viszonyok átláthatóságát, és egyben eleget tesz a nemzetközi elköteleződéseknek is. A gazdaság átláthatóságának elsődleges akadálya, hogy a végső haszonhúzók, a vállalkozásokat ténylegesen irányító személyek nem azonosíthatóak be, összetett céghálók vagy a tulajdonosi viszonyok elrejtését jelentősen megkönnyítő struktúrák közbeiktatása miatt. Jól jelzik a kormány elköteleződését a közpénzek felhasználásának átláthatóvá tétele mellett azok a kiemelt intézkedések, amelyekről már az elmúlt pár hónapban született döntés, mint a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozása, a vagyonbevallási rendszer jelentős megszorítása, vagy a tőkealapok átláthatóságát biztosító új jogszabályok bevezetése. Ezen intézkedéseket egészíti ki a most önök előtt lévő törvényjavaslat, amely a pénzmosás elleni szabályozás hagyományos eszköztárának kibővítését és megerősítését szolgálja. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságának érdekében több jelentős módosítást is tartalmaz. A tulajdonosok rejtve maradásához járult hozzá, hogy a befektetők adatai nem jutottak el a hatóságokhoz, méghozzá az értékpapír titokra való hivatkozással. Ezt a helyzetet orvosolja az a javaslat, amely a már érvényben lévő mentesítési esetekhez hasonlóan feloldja az értékpapír titkot a tényleges tulajdonosi adatok hatósági rögzítéséhez szükséges folyamatokban. Ez a módosítás elsősorban a magántőke alapok esetében fennálló, tisztázatlan tulajdonosi helyzetek rendezése irányába tesz jelentős lépést. A különféle vagyonkezelési módok, mint a bizalmi vagyonkezelés vagy a vagyonkezelő alapítványok szintén alkalmasak a tényleges tulajdonosok elfedésére. Ezért az e téren megtett intézkedések folytatásaként a tervezet kötelezi a bizalmi vagyonkezelőket, hogy üzleti kapcsolataik során, például banszámlanyítás alkalmával jelezzék a szolgáltatók felé, hogy vagyonkezelői szerepben járnak el. A törvényjavaslat azokat az egyértelmű részletszabályokat is megteremti, amelyek tekintettel vannak a vagyonkezelő alapítványok kettős természetére. Ezen túlmenően a vagyonkezelő alapítványok tényleges tulajdonosainak meghatározásánál mind az alapítványi, mind a vagyonkezelői struktúrákból adódó tényleges tulajdonosi típusukat figyelembe kell venni. Így a javasolt szabályozás egyértelművé teszi, hogy az alapítványi működtetéssel létrejövő tartós vagyonkezelési jogviszonyok haszonhúzóinak és irányítóinak adatait is fel kell tüntetni a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban. Tisztelt ház! Az átláthatóság hiánya egyike volt azon okoknak, amelyek miatt Magyarország nem vehette igénybe az Európai Unió által biztosított fejlesztési és támogatási forrásokat. Az előző kormány éveken át tudatosan áldozta fel a magyar embereket megillető forrásokat annak oltárán, hogy saját politikai és gazdasági céljai érdekében átláthatatlan és ellenőrizhetetlen rendszereket tarthasson fenn. A Tisza kormány határozott intézkedéseinek köszönhetően a források ismét elérhetővé váltak, és egyértelmű önkormányzati cél, hogy azok felhasználása hatékonyan és korrupciómentesen valósulhasson meg. Ezt a törekvés szolgálja, hogy a tervezet szerint a tényleges tulajdonosi nyilvántartási adatokat a jelenlegi jogosultak mellett minden minisztérium megismerheti a jövőben. A javaslat szerinti közvetlen adathozzáférés révén biztosítható, hogy a kormányzati közreműködéssel megvalósuló uniós projektek résztvevői és kedvezményezettjei bizonyosan átlátható szervezetek legyenek. Tisztelt képviselők! A törvényjavaslat több olyan jogalkotási rendelkezést is tartalmaz, amely támogatja Magyarország pénzmosás elleni rendszereinek folyamatban lévő nemzetközi átvilágítását. Ahogy az uniós források feloldásának esetében, így itt is igaz. A nemzetközi átláthatósági elvárások és a magyar emberek érdekei egybeesnek. A szükséges intézkedések meghozatala egyszerre javítja az országvizsgálat eredményeit és szorítja vissza a korrupciót a közjavaink védelmében. Mindkét célt szolgálja a tervezetben megjelenő a politikusi érintettségű korrupciós jelenségek elleni fellépést megerősítő intézkedés. A javasolt módosítás nyomán fokozott figyelemmel kell eljárniuk a szolgáltatóknak, abban az esetben, ha ügyfelük vagy annak valamely releváns képviselője egy fennálló üzleti kapcsolat során kap kiemelt közszereplői státuszt. Több módosítás is a pénzmosással kapcsolatos kockázatok alaposabb feltárását célozza. Stratégiai, hatósági szinten a törvénytervezet javaslatot tesz arra, hogy a nemzeti kockázatértékelés a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatokon túl kötelezően térjen ki a tömegpusztító fegyverek jogellenes elterjedésének finanszírozásához kapcsolódó kockázatokra is. A változások szintjén a tervezet egyértelműen előírja, hogy új termék, új üzleti gyakorlatok vagy új technológiák bevezetése előtt el kell végezni ezek pénzmosás elleni kockázati vizsgálatát, és meg kell tenni az e vizsgálatból következő kockázatkezelő intézkedéseket. Tisztelt képviselők! A benyújtott törvényjavaslat jelentős mértékben hozzájárul Magyarország pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni rendszere hatékonyságának, áttekinthetőségének és működőképességének növeléséhez és pozitív megítéléséhez. Ezért kérném szépen a tisztelt országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a törvényjavaslatban megfogalmazott szabályozási szándékot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmet.
6: Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Ennek keretében megadom a szót dr. Koncz Áronnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
12: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A most tárgyalt 816-os számú törvényjavaslat látszólag pusztán pénzügyi, technikai kérdésekről szól. Pénzmosás elleni szabályokról, a tényleges tulajdonosok nyilvántartásáról, a magántőke alapokról és a vagyonkezelésről. Ez nincsen mégsem egészen úgy, semmi sincsen egészen úgy, felelem én, írta Füst Milán. Valójában itt is sokkal többről beszélünk, arról, hogy világos legyen, ki rendelkezik a pénzzel, honnan származik a vagyon, ki hozza a döntéseket, és kinek a javát szolgálják a pénzügyi tranzakciók. Arról, hogy az állam átlátható legyen, a közpénzek útja követhető maradjon, az uniós források Magyarország fejlődését szolgálják. Ez nem csak uniós, hanem magyar társadalmi elvárás is, amely április 12-én történelmi erővel jutott kifejezésre. Az embereknek joguk van tudni, mi történik az adóforintjaikkal, kik és milyen feltételekkel kapnak uniós támogatást. És joguk van elvárni azt is, hogy az állam a közérdeket szolgálja, ne néhány kiváltságos magánérdeket. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt évek gyakorlata sajnos szembe ment ezekkel az alapelvekkel. Az állami pénz egyre gyakrabban elveszítette közpénz jellegét. Ez olyan szemléletet fejezett ki, amelyben a közvagyon nehezen ellenőrizhető

kedvezményezettjei láthatatlanná váljanak. Szakmai háttéranyagok szerint 2023 végén mintegy 160 magántőke alap működött hazánkban. Körülbelül 2400 milliárd forint kezelt vagyonnal, az akkori GDP mintegy 3%-ával. 2400 milliárd forintról beszélünk. Ez nem lehet a pénzügyi szakemberek belügye. Számos alap mögött kormányközeli szereplők álltak, érdekeltségekkel az ingatlanpiacon, a turizmusban, a bankszektorban, az iparban és az infrastruktúrában. Ide tartozik az autópálya koncesszió, számos szálloda, értékes ingatlanok és stratégiai vállalkozások. A Covid-járvány idején indított állami tőkeprogramokban pedig mintegy plusz 400 milliárd forint közpénzt fektettek be ezekbe a magántőke alapokba. Éppen ezért lett volna különösen fontos az ellenőrizhetőség. Ehelyett 2023-ban a magántőke alapok tényleges tulajdonosi adatai kikerültek a hazai nyilvántartásból. Az Európai Bizottság 2023-as jogállamisági jelentése figyelmeztetett a korrupciós kockázatokra. 2024. júliusában pedig kötelezettségszegési eljárás is indult Magyarországgal szemben. Tisztelt Országgyűlés! Ennek a korszaknak véget kell vetnünk. A közpénz útja legyen követhető, a közvagyon kezelése ellenőrizhető, felhasználásáért pedig vállalni kell a felelősséget. Az uniós fejlesztési források nem elkótyavetélhető ajándékok. Európai, köztük magyar adófizetők pénzéből származnak. Jobb utakat, korszerűbb közlekedést, egészségügyet, versenyképesebb vállalkozásokat és élhetőbb településeket kell szolgálniuk. A javaslat egy fontos lépés ezen az úton. Követnie kell azonban hatékony intézményi működésnek, független ellenőrzésnek és következetes jogalkalmazásnak. De a jogszabályi feltételeket most kell megteremtenünk. Tisztelt képviselőtársaim! Ez a javaslat 5 területen hoz változást. Először erősíti a magántőke alapok és más zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosíthatóságát. Az értékpapírtitok nem akadályozhatja a pénzmosás elleni jogszabályok szerinti tulajdonosi adatszolgáltatást. Másodszor átláthatóbbá teszi a vagyonkezelő alapítványokat és a bizalmi vagyonkezelést. Nem elég egy szervezet nevét feltüntetni. Azonosítani kell azokat a természetes személyeket is, akik a vagyont rendelkezésre bocsátják, kezelik, ellenőrzik, vagy annak kedvezményezettjei. Harmadszor. Bővíti a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hatósági, illetve minisztériumi hozzáférést. Valamennyi uniós források felhasználásában közreműködő minisztérium megismerheti a feladatához szükséges jelenlegi és korábbi tulajdonosok adatait. Negyedszer. Szigorítja a kiemelt közszereplőköz kapcsolódó pénzmosási kockázatok kezelését. Vezetői jóvágyás akkor is kell, ha az ügyfél érintett képviselője vagy tényleges tulajdonosa az üzleti kapcsolat során válik kiemelt közszereplővé. Ötödször. Korszerűsíti a megelőzést. A pénzügyi szolgáltatóknak új termékek, szolgáltatások és technológiák bevezetése előtt dokumentált kockázatértékelést kell végezniük. Emellett új bejelentési rendszer létesül a Magyarország és más uniós tagállamok közötti legalább 10 000 eurós készpénzmozgásokra a nemzetközi követelményekkel összhangban. Tisztelt Ház! A három törvényt érintő módosítás összehangolja az azonosítás, az adatszolgáltatás, a nyilvántartás és az adathozzáférés szabályait, hazai tapasztalatokra és nemzetközi követelményekre építve. Kevesebb legyen a homályos tulajdonosi kapcsolat és a rejtett haszonhúzó, és az állam hatékonyabban léphessen fel a pénzmosással, a korrupciós kockázatokkal és a jogellenes pénzmozgásokkal szemben. Ez nem a tisztességes vállalkozások, a befektetők vagy a magántőke elleni fellépés. Éppen ellenkezőleg. A tisztességes verseny érdeke, hogy ne jelentsen előnyt a rejtett tulajdonosi háttér, az ellenőrizhetetlen állami támogatás vagy a

0: politikai kapcsolatrendszer. A javaslat nem old meg mindent, de fontos lépés a felelős közpénzgazdálkodás és az állami intézmények iránti bizalom helyreállításához. Mert a bizalom alapja nem a titkolózás, hanem az ellenőrizhetőség. Mi olyan Magyarországot akarunk, ahol a közpénz nem tűnhet el átláthatatlan konstrukciók útvesztőjében. Mert a közpénz nem magánvagyon. A közbizalom nem korlátlan felhatalmazás. Az átláthatóság pedig nem lehet politikai alkutárgya. Éppen ezért támogatom ezt a törvényjavaslatot, és kérem, hogy szavazatukkal tegyenek majd önök is így. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Most Palóca Andrea, Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka következik felszólalásra 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A TPR 816. számú törvényjavaslat három olyan törvényt módosít, amelyek a korábbi Fidesz kormányok idején fogadott el az országgyűlés. A kollektív befektetési formákról szóló 2014-es szabályozás, a 2017-es pénzmosás elleni törvény és a 2021-ben létrehozott tényleges tulajdonosi nyilvántartás együtt teremtette meg azt a jogi és intézményi alapot, amelyre a mostani módosítás is épül. Ezt azért fontos rögzíteni, mert a pénzmosás elleni magyar rendszer nem most ezzel a javaslattal születik meg. A Tisza kormány működő szabályozást és működő intézményrendszert vett át. Magyarországon 2025-ben kezdődött meg a Manival 6. körös ország vizsgálata. Itt fontos megjegyezni, hogy a vizsgált 30 ország közül hazánk a felső harmadban foglalt helyet, tehát kifejezetten jó helyen szerepelt. A pénzügyi kockázatok közben természetesen folyamatosan változnak, ezért a szabályokat is rendszeresen frissíteni kell. Indokolt, hogy a nemzeti kockázatértékelés különösen a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozására is lényegesen kiterjedjen. Az is helyes, hogy a szolgáltatók új termék, üzleti gyakorlat vagy technológia bevezetése előtt egészítsék ki a saját kockázatértékelésüket. Ez a megelőzés logikáját viszi tovább. A legalább 10.000 euró összegű készpénz és a bemutatóra szóló értékpapírok uniós belső határokon történő mozgatására kialakítandó eljárás szintén fontos, lényegi elem. És különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen határozottan fel kell lépni, de a jogkövető polgár számára az eljárásnak előre megismerhetőnek és arányosnak kell lennie. Éppen ezért a Fidesz frakció a törvényjavaslatot támogatja. Támogatjuk, mert a pénzügyi rendszer átláthatósága, valamint még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, a terrorizmus elleni küzdelem, így annak a finanszírozás elleni fellépés kiemelten fontos mindannyiunk számára. A korábban létrehozott rendszer továbbfejlesztését támogatjuk, a működését pedig ellenőrizni fogjuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Most Nacsa Lőrincnek adom meg a szót, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim, sok minden elhangzott már. Egy technikainak tűnő, de fontos törvényjavaslat számos szakmai módosítást tartalmaz, korábbi években megkezdett nemzetközi vállalások további lépéseit rögzíti, tovább erősíti Magyarországot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben. Általános célja a törvényjavaslatnak a pénzügyi eszközök tulajdonosi viszonyainak hatékonyabb feltárása. Ez egy rendkívül fontos cél, rendszeres törvénymódosítási munkákkal jár. Nem először tárgyal országgyűlés előző ciklusokban és azelőtti ciklusokban is rendszeresen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni törvényjavaslatokat összhangban elfogadott nemzetközi irányelvekkel és hazai szabályozással. Itt rendszeresen szükség van nemzetközi egyeztetésekre, nemzetközi együttműködésre, rengeteg szakmai munkára és a vállalások törvényben rögzítésére, valamint miután törvényben rögzítettük a vállalásokat, azután ezeknek a gyakorlatba ültetése és végrehajtására is. Törvényjavaslat továbbá szigorítja a pénzmosás ellenes és tulajdonosi átláthatósági szabályokat. Tovább bővíti a tényleges tulajdonosi adatszolgáltatást, valamint olyan módosításokat vezet be, amelyek az FATF ajánlásoknak való megfelelést szolgálják. Az Európai Unió belső határait átlépő legalább 10.000 eurót elérő összegű készpénzforgalom tekintetében bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettségre vonatkozó eljárás kialakítása a szomszédos uniós tagállamokkal fentálló úgynevezett belső határokon Magyarország területére belépő vagy Magyarország területét elhagyó készpénz és bemutatóra szóló értékpapír ellenőrzésére. Az a helyzet, hogy ez egy komoly szabályozás, még ha sokan találkoztunk már a reptereken ilyen felszólításra, hogy van-e így nálunk 10 000 euró, és akkor mindannyian mosolyogtunk, hogy hát nincsen nálunk 10 000 euró, mitől lenne, de ettől még sokan vannak, akik így próbálnak például valamiféle piszkos, fekete ügyletből származó bevételeket, csempészügylet, drogügylet és így tovább, számos olyan ügylet, amely a hatóságokra tartozik, így fontos, hogy ezek a lépések is szigorítva legyenek, és ezek a bevallások is komolyan legyenek véve. A törvényjavaslat továbbá a pénzügyi és tulajdonlási viszonyok transzparenciájának biztosítása érdekében az átláthatóságot növelő intézkedések körét erősíti meg. Szakmai javaslatokról van szó, nemzetközi egyeztetések körében megszületett döntések átültetéséről. Természetesen, ahogy eddig is, ezek mindig azt a célt szolgálják, és azért kerül ide, még ebben a ciklusban is fogunk pénzmosás elleni törvényjavaslatokat tárgyalni, hiszen újabb és újabb nemzetközi ajánlásokat fogalmaznak meg, újabb és újabb döntések vannak, ezek mindig támogathatóak, és mindig azt a célt szolgálják, hogy ezeknek a szigorú és egyre szigorodó, helyesen szigorodó nemzetközi elvárásoknak Magyarország és a magyar jogalkotás is meg tudjon felelni, úgyhogy ennek szellemében támogatjuk. Köszönöm szépen.
1: Most Dózs Dávidnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Jó hír, hogy nem fogom kihasználni ezt a 15 percet, és azt gondolom, hogy már az előttem szóló ellenzéki képviselők elmondták, hogy természetesen a kormány által beterjesztett törvényjavaslat támogatható, így mi is ehhez a körhöz csatlakoznánk, hiszen valóban nagyon fontos, hogy a törvényjavaslat célja megvalósuljon, és a pénzmosás elleni fellépést azt erősíteni kell hazánkban, valamint a befektetési alapok és vagyonkezelési konstrukciók és a magántőke alapok átláthatósága, azt gondolom, hogy talán az elmúlt történések okán, amelyek történtek akár a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban, és arra adnak okot, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak ezek a dolgok. Viszont fontos, hogy a hatósági és állami hozzáférés bővítése mellett a nyilvánosság nem lesz jobban bevonva. Lehet, hogy ezt az átláthatóságot a nyilvánosság felé is növelni lenne szükséges. Valamint, amit érdemes még megjegyezni, hogy a 10 000 eurós értékű készpénz bejelentésnél ez milyen plusz adminisztratív terheket fog jelenteni annak, aki mondjuk ennél nagyobb összeget szeretne mondjuk üzleti célból az országba behozni, vagy innen kivinni, hiszen a mai világban azért ez az összeg egy üzleti célú tárgyalásnál vagy vásárlásnál tudjuk, hogy nem egy jelentős összeg, tehát ezt is szükséges megvizsgálni, és azt gondoljuk, hogy ez a 3 napos hatályba lépés, ez differenciáltan kell, hogy megtörténjen, ugyanis a technikai rendelkezéseknél a gyors alkalmazás kedvéért azt gondolom a 3 nap az elfogadható, viszont az adminisztratív kötelezettségeknél megfelelő felkészülési időt kéne biztosítani, úgyhogy differenciáltan kéne szerintünk ennek a törvényjavaslatnak ezt rendeznie. Önmagában úgy gondoljuk, hogy támogatható, ezért támogatni is fogjuk, és reméljük, hogy ez a törvényjavaslat eléri a célját. Köszönöm szépen a szót!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Borsós Gabriellának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselőasszony!
5: Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, tisztelt Országház, Országgyűlés! A pénzmosás elleni küzdelem egyik alapvető követelménye, hogy tudjuk, ki áll a pénzügyi ügylet egy befektetés vagy egy vagyonelem mögött. Ki a tényleges tulajdonos, ki rendelkezik a vagyonnal, és ki húz belőle hasznot. A most előttünk fekvő törvényjavaslat célja, hogy ezek a viszonyok átláthatóbbá váljanak, erősödjön a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés, valamint hatékonyabb legyen a tényleges tulajdonosi adatok ellenőrzése. A javaslat egyik fontos eleme a zárt körű befektetési alapok, köztük a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok átláthatóságának az erősítése. Az értékpapír titok és az adatvédelem fontos garanciák, de nem akadályozhatják meg, hogy az arra jogosult hatóságok és szolgáltatók megismerjék a tényleges tulajdonos személyét. A cél tehát nem az, hogy minden befektetési adat nyilvánossá váljon, hanem az, hogy a szükséges információk rendelkezésére álljanak a pénzügyi kockázatok megfelelő felismeréséhez. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványi konstrukciók esetében is pontosítja a tényleges tulajdonosi szabályokat. Fontos, hogy a szolgáltatók egyértelműen megismerhessék az ügyletek jogi és gazdasági szerepét, valamint azokat a személyeket, akik a vagyon felett rendelkeznek, annak kezelésében részt vesznek, vagy abból ténylegesen részesülnek. Egy bonyolult jogi konstrukció nem szolgálhat arra, hogy a valódi tulajdonos vagy haszonhúzó rejtve maradjon. A javaslat emellett erősíti a kiemelt közszereplőkkel az úgynevezett PEP-ekkel kapcsolatos ellenőrzést is. Ha egy üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél vagy annak tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplővé válik, a szolgáltatónak erre megfelelően reagálnia kell. Ugyanez a kockázat alapú megközelítés érvényesül az új termékek, szolgáltatások és technológiák bevezetésekor is. A pénzmosási kockázatokat már a bevezetés előtt fel kell mérni. Ez különösen fontos a gyorsan változó pénzügyi és technológiai környezetben. Tisztelt Országgyűlés! A szabályozás a nemzetközi elvárásoknak való megfelelést is szolgálja. A nemzeti kockázatértékeléseknek a jövőben a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozásával kapcsolatos kockázatokra is ki kell terjednie. Emellett a javaslat kiterjeszti a készpénzforgalom ellenőrzését az Európai Unión belüli határátlépésekre is. A Magyarország és más uniós tagállam közötti határátlépésekor a 10.000 eurót elérő vagy meghaladó készpénzforgalmat be kell jelenteni. Ennek nem a jogszerű készpénzhasználat korlátozása a célja, hanem az, hogy a hatóságok megfelelő információval rendelkezzenek a jelentős összegű határokon átnyúló készpénzmozgásokról. Különösen fontosnak tartom a tényleges tulajdonosi nyilvántartás kiterjesztését is. A vagyonkezelő alapítványokra és a különböző vagyonkezelési jogviszonyokra vonatkozó adatok pontosabb kezelése segítheti annak feltárását, hogy kik állnak egy-egy szervezet vagy kedvezményezet mögött. Ez az Európai Uniós források felhasználásánál is kiemelt jelentőségű. Az ellenőrzéshez szükséges adatokhoz hozzáférő minisztériumok könnyebben vizsgálhatják, kik a támogatások kedvezményezettjeinek tényleges tulajdonosai és végső haszonhúzói. Tisztelt képviselőtársaim, a pénzmosás elleni szabályozás eredményességét nem az mutatja meg, hogy milyen hosszú a törvény, hanem az, hogy a gyakorlatban mennyire képes feltárni a pénz és a vagyon valódi útját. A mostani törvényjavaslat ebben az irányban tesz fontos lépéseket, erősíti a befektetések átláthatóságát, pontosítja a tényleges tulajdonosi szabályokat, szigorítja a kockázatok ellenőrzését és hozzájárul a közpénzek, valamint az Európai Uniós források védelméhez. A tisztességes vállalkozásoknak és az adófizetőknek egyaránt az az érdeke, hogy ne kerülhessenek előnybe azok, akik elrejtik tulajdonosi viszonyaikat vagy pénzügyi tevékenységük valódi hátterét. A szabályozás feladata, hogy védje a jogszerű gazdasági tevékenységet, ugyanakkor megnehezítse a pénzügyi rendszer pénzmosásra, korrupcióra és más jogellenes célokra történő felhasználását. Mindezek alapján a törvényjavaslatot szükségesnek és indokoltnak tartom, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy támogassa annak elfogadását. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. További felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Boda Nikolett államtitkár asszonyt illeti a szó 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár asszony!
6: Köszönöm a szót, elnök úr! Én is ígérem, hogy nem töltöm ki a 30 percet, már csak azért sem, mert elég ritka olyan alkalmaknak vagyunk a szemtanúi, amikor minden ellenzéki párt támogatja a javaslatunkat, úgyhogy én most erre nagyon büszke vagyok, és köszönöm szépen a támogatást. És egy-két észrevételre szeretnék reagálni, amit felmerült. Kezdeném akkor Palóc André képviselőtársammal, akinek szintén köszönöm, hogy támogatja, elég ritkaság öntől ilyet hallani, de szuper, szuper érzés. És említette, hogy 2025-ben a hatodik körös vizsgálata volt a Manivolnak, ami lezárult, és Magyarország viszonylag jó minősítést kapott. Hát ez még nem zárult le, ez jelenleg is tart, tehát az országvizsgálat az most folyik, és pontosan az előző alkalommal feltárt hiányosságoknak a megoldásán dolgozunk most, hogy az országvizsgálat lezárultával ezek a hiányosságok már ne álljanak fönn, úgyhogy ezek a törvényjavaslatok éppen ezeket a hiátusokat próbálják megoldani. Egyébként 2027. júliusában lesz vége ennek az országvizsgálatnak, akkor lesz meg az eredménye. És itt említeném, hogy ebben teljesen igaza van, hogy a Fidesz időszaka alatt jöttek létre ezek a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megakadályozásáról szóló különböző jogszabályrendszerek, illetve jogszabályok. Viszont azt azért megemlíteném, hogy a legutolsó ilyen manivolos értékelés során, országvizsgálat során Magyarország nem teljesített túl jól, akkor szürke listára kerültünk, és utána egy évünk volt, hogy ezt kijavítsuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy volt mit javítani, volt mire megoldást találni, létrejött egy rendszer, ami most itt az ideje, hogy újabb finomításokon essen keresztül, pont azért, hogy még átláthatóbbá és még transzparensebbé tudjuk tenni a rendszereinket, illetve a szervezeteket, amikkel együtt dolgozunk, illetve amikkel a szolgáltatók dolgoznak, a bankok és a pénzügyi szolgáltatók. Nacsa Lőrinc úrnak igazándiból köszönöm, hogy támogat minket. Én olyan különösebb észrevételt nem tapasztaltam, amire most reagálnom kellene, ha jól értem. És Dodzs Dávid úrnak pedig szintén köszönöm a támogatást. Itt volt egy olyan felvetés, hogy átláthatóság mennyire lesz összhangban a nyilvánossággal. Hát én azt gondolom, hogy adatvédelmi szempontból nem feltétlenül célszerű, hogyha a tényleges tulajdonosi nyilatkozatok szerinti adatok nyilvánosságra kerülnek. Éppen ezért van az, hogy jelen pillanatban a hatóság, tehát a NAV fér hozzá ezekhez az adatokhoz, illetve eddig egy kijelölt minisztérium, most pedig kiterjesztjük ennek a körét, tehát az EU-s források felhasználását ellenőrző, illetve a felhasználásban résztvevő összes minisztérium ehhez hozzá fog férni. Ez a korlátozott kör azt gondolom, hogy elégséges ahhoz, hogy a megfelelő adathozzáférést biztosítsuk, nem biztos, hogy a szervezetek örülnének annak, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket a tényleges tulajdonosi adatokat. Volt még egy kérdés, a 10 000 euró fölötti készpénzt átívelő vagy készpénzt átvívő határ átlépés esetén milyen részletszabályok fognak kialakulni. Itt annyit tudok önnek elmondani, hogy egy bejelentési kötelezettség van jelen pillanatban is, amit ez a jelen jogszabálytervezet is rögzít, ami szerint a készpénzt behozó vagy a határt átlépő kivívő személynek a teljes nevére, az azonosító okmányára, a készpénz pénznemére, értékére, eredetére és a szállítás céljára vonatkozóan kell megadni adatokat, illetve ebben a törvénytervezetben a kormány felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje azt az ellenőrző hatóságot, aki a jövőben ezt szúrópróbaszerűen fogja ellenőrizni, továbbá részletszabályokat fog kidolgozni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm szépen az észrevételeket, és köszönöm a támogatásukat.
1: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most pedig soron következik az egyes törvényeknek december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Kalászdi Kerekes Kinga, Molnár Zoltán és dr. Hantosi István a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés Téper 714-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Hantosi Istvánnak, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
7: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt honfitársaim. A karácsony mindenki, a karácsony minden magyaré, a karácsony minden magyar számára ünnep. A családosoké, egyedülállóké, fiataloké, időseké, és mind a Tisza, mind a Fidesz, a KDNP, vagy a Mi Hazánk szavazói, és ugyanúgy azoké is, akik nem követik a politikát, nem politizálnak. Tehát bízok benne, hogy egy olyan törvényjavaslat általános vitája kezdődik most meg, ami az előzőekben tárgyaltakhoz képest kevésbé fogja a kedélyeket borzolni, és nagyobb egységbe kovácsolja a Magyarországgyűlést és egész Magyarországot. Ugye a törvényjavaslat preambulumában is kimondjuk, hogy minden keresztény magyar számára ünnep a karácsony, és természetesen nem csak a keresztény, nem csak számunkra keresztények számára, hanem mindenki számára, ugye ez az év egyik legfontosabb ünnepe, ahol a családok találkoznak és közösen tudnak ünnepelni. Fontos tehát, hogy ezt a napot megfelelően munkaszüneti nappá tudja nyilvánítani a Magyar Országgyűlés, annak érdekében, hogy mindenki a szerettei körében tudja ezt a napot tölteni. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim! A Szenteste az a karácsony ünnepére való készülődésnek a napja, de nem csak a Szenteste, hanem egész december, ugye az advent időszaka. Az advent neve az az Adventus Domini, az Úr eljövetelének a latin kifejezéséből származik, ami ahogy közeledik a karácsony, egy karácsonyi készületet jelent. Jelent ez lélekben való készületet, jelent ez a szeretteinkkel való készületet, jelent ez az ünnepi asztalra, az ünnepi találkozásokra való készületet. És ugye ez a készület, ez nem csak december 24-e napján zajlik, amit a törvényjavaslatunk munkaszüneti nappá nyilvánít, és mindenki számára lehetőséget biztosít annak arra, hogy az ünnepet meg tudja élni, hanem arra is, hogy a korábbi gyakorlat szerint ugye ezt a napot, amennyiben ugye munkanapra esett, akkor áthelyezték, vagy kicserélték egy korábbi decemberi hétvégének jellemzően egy szombatjával, azért, hogyha ugye össze lehessen vonni egy hosszabb hétvégébe például. Igen ám, de hogy az ünnepre való készület az egész decembert érinti, gyakorlatilag ez még zsúfoltabbá tette az ünnepi készülődést. Négy gyermekes családapaként én is el tudom mondani, hogy az összes ilyen szombati munkanapot, vagy szombatra átcsúsztatott munkanapot, hogy diplomatikusan fogalmazzak, a fenébe kívántam, és valószínűleg egy magyar honfitársunk sincs úgy vele, hogy szívesen ment be december valamelyik szombatján dolgozni. Ha egyáltalán bement, mert hogy jellemzően ez mondjuk az iskolás gyerekekkel, vagy az óvodás gyerekekkel élő szülők számára újabb kihívást jelent azzal, hogy az iskolában vagy nincs tanítás, vagy esetleg egy rövidebb tanítási nap, valami olyan plusz programmal, amikor a gyermekeket hamarabb, vagy később kell iskolába vinni, hamarabb kell elhozni. Tehát ilyen értelemben ez a gyakorlat, ami kialakult az elmúlt években, tisztelt ház, nem igazán volt családbarát. Semmiképp nem családbarát. Az előző ciklusokban is többször fölmerült már, hogy december 24-e egy teljes értékű munkaszüneti nappal legyen nyilvánítva. Ezt kezdeményezték vallási közösségek, kezdeményezték különböző érdekképviseleti szervezetek, itt az országgyűlésben több oldalról frakciók, képviselők, azonban ez a kérés sem a hívő kérése, sem pedig a nem hívő kérése nem került végül is meghallgattatásra. Itt el szoktuk mondani ebben a házban, hogy a Tisza több olyan vállalást teljesít, amire évtizedek óta vár az egész ország, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan pont, szimbolikus, hiszen elébe mentve annak, hogy valószínűleg majd a Nacsa képviselő úr megemlíti, hogy ez saját kezdeményezésre, a KDNP is kezdeményezte, itt azon a történelmi ponton vagyunk, hogy bízok abban, hogy ez egység lesz az egész házban, hogy mindannyiunk számára egységet jelent az, hogy december 24-e legyen munkaszüneti nap. de hát a Tisza megígérte és ezt a fontos vállalását teljesíti, a karácsony teljes értékű munkaszüneti nap lesz, nem kell helyette ledolgozni egy másik decemberi hétvégén. Mivel fog járni ez a munkaszüneti nap? Tulajdonképpen egy olyan általános üzletzárást indítványoz a törvényjavaslatunk, amely a többi hasonló munkaszüneti napon is van, tehát nyilván egy nagyon szűk köre fog csak kinyitni az üzleteknek, a legtöbb üzlet zárva marad, és hogy ez mit jelent az embereknek, azt, hogy az utolsó bevásárlást, az utolsó kapkodást nem aznap délelőtt, nem 24-e délelőtt kell majd elintézniük. Szerintem mindannyian vagyunk úgy családapák, akinek eszébe jutott már az még 24-én reggel, hogy mi hiányzik a beiglihez, vagy mi hiányzik, akkor azt majd előző nap intézzük el. Ennyivel talán egy kicsit nyugodtabb tud lenni az ünnep. Szólnom kell ugyanakkor arról is, hogy a legtöbb magyar számára az kevesebb rohanást, kevesebb idegeskedést fog eredményezni a munkaszüneti nap, de nagyon sokan lesznek, akik ezen az ünnepi napon is szolgálatban lesznek azért, hogy biztosítsák a közbiztonságot, az egészségügynek a fennakadás nélküli működését, a közlekedést, vagy éppen az energiaellátást. Valamint vannak olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások, amiket ezen a napon is biztosítani kell. Én szeretnék itt ezen a ponton is köszönetet mondani mindazoknak a honfitársainknak, akik ezekben az ágazatokban dolgoznak, és helytállva biztosítják azt, hogy minden magyar számára a munkaszüneti napok, amik ugye ünnepnapok, különösen a karácsony, valóban egy zökkenésmentes és egy kényelmes, egy kellemes ünnep tudjon lenni. A kivételi körben természetesen benne vannak cukrászdák, éttermek, virágédességüzletek, üzemanyagtoltó állomások. Mondhatjuk akkor azt is még az előző képbe összefoglalva, hogy hazafele menet, vagy ha az ember elmegy sétálni 24-én, akkor még az ünnepre a sütemény és a virágcsokor az asztalra kerülhessen. Lehet, hogy ezek apróságok, de az ünnepi asztalt még szebbé teszik, úgyhogy én ezeknek a magyar honfitársaknak is szeretnék köszönetet mondani, akik akár virágüzletben dolgoznak, és szebbé teszik sok család, akár egyedülálló személyeknek a hétköznapjait, ünnepnapjait. És akkor hogyan foglaljam össze, hogyan összegezzem ezt a törvényjavaslatot? Talán azzal a képpel, hogy van egy pont, van egy pillanat, amikor szenteste meggyullad a gyertya, vagy az asztalon, vagy pedig a karácsonyfán az égősor, és mindenki elcsendesedik, mindenki magába száll, mindenki ünnepel. Törvényt arra nem lehet alkotni, hogy ez a pillanat létrejöjjön, de arra, hogy időt nyerjünk ehhez a pillanathoz, és hogy meg tudjunk érkezni egy kicsit kevésbé rohanva, békében és szeretetben a családunkhoz, szeretteinkhez, erre szolgál ez a törvényjavaslat. Kérem, hogy a tisztelt ház támogassa ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm.
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Igen. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, miniszter úr!
8: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! December 24-e. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása már körülbelül 15-ször került a parlament elé társadalmi vagy éppen politikai indítványra, de sajnos az előző kormányzatoktól még nem talált meghallgatásra, mint ahogy ezt Hantosi képviselőtársam is elmondta. A keresztény kultúrkör egyik legszebb ünnepe, mely a magyar kultúra részévé is vált. Ilyenkor a családok megélik az összetartozást, megélik a meghittséget, a szeretetet. Ez a munkanap egyes családokat sajnos azonban kizárt abból, hogy ezt a meghittséget közösen meg tudják élni. Körülbelül 1.500.000-1.700.000 ember dolgozik december 24-én. Amennyiben ezt a napot munkaszüneti nappá nyilvánítjuk, úgy ezen emberek családjai jelentős részének megkönnyítjük az ünnep megélését. A pénzügyminisztérium számításai szerint a költségvetésre gyakorolt hatása csekély, ugyanakkor a társadalmi jólétre gyakorolt hatása kiemelkedő. Azonban nagyon rövid idő van hátra a karácsonyig, alig 2 hónap, és úgy gondoljuk, hogy A törvényjavaslathoz néhány módosító indítvány benyújtása szükséges, hiszen van egy miniszteri rendelet, amely december 24-e ledolgozását áttette december 12-ére. Ezt a munkanapot rendezni kell. Azon kívül rendezni kell a folyamatban lévő munkaidőkereteket, illetve az elszámolásokat. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Kalázdi Kerekes Kingának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 percben. Parancsoljon, képviselőasszony!
9: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Van egy nap az évben, amelyhez talán mindannyiunkra kötődik egy emléke, egy illat, egy dallam, egy ölelés. Egy nap, amelyre gyerekként izgatottan vártunk, és amelynek a hangulatát felnőttként is szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Ez a nap december 24-e, a Szenteste napja. Számomra ez a nap különösen kedves, nem csak azért, mert a karácsony nekem is a szeretet, az összetartozás és a család ünnepe, hanem azért is, mert a középső fiam ezen a napon született 20 évvel ezelőtt. Így december 24-e egyszerre jelenti a karácsony csodáját és a középső gyermekem érkezésének felejthetetlen örömét. Négy gyermek édesanyjaként talán még erősebben érzem, milyen gyorsan múlik az idő. Milyen hamar lesz a kisgyermekből iskolás, az iskolásból felnőtt, és milyen kevés időnk van arra, hogy igazán jelen legyünk azoknak az életében, akiknek mi jelentjük a biztonságot, az otthont, a világ közepét. Ezért is gondolom, hogy december 24-e nem lehet egyszerűen csak egy újabb munkanap az évben. Ez az a nap, amikor szeretnék egy kicsit megállítani az időt. Amikor jó lenne, ha nem a határidők, a munkahelyi feladatok és a mindennapi rohanás diktálnák a tempót, hanem azok, akik a legfontosabbak számunkra. A gyermekeink, a szüleink, a nagyszüleink, a családunk. Ma egy olyan törvényjavaslatról beszélünk, amelynek célja egyszerű és világos. December 24-e már idén decembertől kezdődően minden évben munkaszüneti nap legyen Magyarországon. Ezt vállaltuk a választási programunkban is. De szeretném hangsúlyozni, számomra ez a javaslat nem csupán egy jogszabály módosításáról szól, hanem arról, hogy mit tartunk igazán fontosnak. Arról, hogy adunk-e időt az embereknek arra, hogy megéljék életük legfontosabb pillanatait. Tisztelt képviselőtársaim! Gondoljunk bele, hogyan telik ma sok magyar családban a december 24-e. Egy édesanyja reggel még munkába indul, miközben otthon a gyermekei már izgatottan várják a karácsonyt. Egy édesapa még az utolsó vásárlókat szolgálja ki, árut pakol, kasszán elül, vagy éppen a következő feladatait végzi. A gyerekek pedig talán már reggel azt kérdezik, mikor díszítjük fel a fát, mikor jön a Jézuska, mikor leszünk végre együtt. És a szülő, aki szeretne ott lenni, aki nem akar lemaradni ezekről a pillanatokról, még dolgozik. Amikor pedig végre hazaér, még ott várja a sok elintézni való, az ünnepi vacsora, a készülődés, az utolsó simítások. Pedig a gyerekek nem arra fognak emlékezni, hogy hányféle sütemény volt az asztalon. Nem arra, hogy minden tökéletesen sikerült-e. Hanem arra, hogy anya ott volt a mellettük. Hogy apa segítette feldíszíteni a fát. Hogy együtt nevettek-e, volt-e idő egy mesére, egy beszélgetésre, egy ölelésre. Nekünk felnőtteknek sokszor a teendők jutnak eszünkbe a karácsonyról. A gyermekeknek viszont maga a karácsony, az együttlét, az igazi ajándék. A gyermekeinknek nem tökéletes karácsonyra van szükségük, hanem ránk. Arra, hogy ott legyünk mellettük, és ne csak testben, hanem lélekben is jelen legyünk. Édesanyaként tudom, milyen nehéz sokszor egyensúlyoznunk a munka, a kötelességek és a család között. És azt is tudom, hogy vannak pillanatok, amelyeket nem lehet későbbre halasztani. Az ikreim még óvodások abban a korban vannak, amikor a karácsony még valódi varázslat. Amikor a várakozás legalább olyan fontos, mint maga az ünnep. Amikor egy közösen felakasztott dísz, egy együtt készített sütemény, egy izgatott kérdés vagy egy esti mese is életre szóló emlékké válhat. És miközben nézem őket, gyakran eszembe jut, milyen gyorsan elrepülnek az évek. Saját életük lesz, saját családjuk, saját karácsonyuk, mert ez az életrendje. És nekünk akkor már csak az emlékeink maradnak ezekből a pillanatokból. Ezért szeretném, ha minél több szülőnek megadatna, hogy ne a munkaidő végét várja december 24-én, hanem együtt élhesse meg a készülődés örömét a gyermekeivel. Mert ezeket a pillanatokat nem lehet bepótolni, nem lehet őket átütemezni, és nem lehet őket évekkel később visszaadni. Tisztelt ház! December 24-e a magyar családok életében régóta az ünnep szerves része. A keresztény emberek számára különleges vallási jelentőséggel bír, amelyet tiszteletben tartunk. de a Szenteste azok számára is fontos, akik nem vallásosak. Mert a szeretet, a béke, az egymás iránti figyelem és a családi összetartozás nem világnézeti kérdés. Ezek olyan emberi értékek, amelyek összekötnek bennünket. Lehetünk különbözőek, gondolkodhatunk másként a világról, képviselhetünk eltérő politikai nézeteket. De abban talán egyetérthetünk, hogy mindannyian szeretnénk, ha a gyermekeink biztonságban, szeretetben nőnének fel, és ha a családunkkal töltött idő nem a mindennapok maradék ideje lenne. Ha valóban fontosnak tartjuk a családot, akkor ezt nem elég ünnepi beszédekben kimondanunk. Olyan döntéseket is kell hoznunk, amelyek segítenek a családoknak a mindennapokban. Lehetőséget kell biztosítanunk nekik arra, hogy együtt lehessenek, hogy a szülők ne kényszerüljenek olyan helyzetbe, amelyben a megélhetésükért végzett munka és a gyermekeikkel megélt fontos pillanatok között kell választaniuk, ha ez a választás elkerülhető. Ez a törvényjavaslat erről szól. Arról, hogyan gondolkodunk a munka és a magánélet egyensúlyáról. Arról, hogy mennyire becsüljük meg a dolgozó emberek idejét. És arról, hogy elismerjük-e, az ember élete nem csak a munkából áll. Külön szeretnék szólni azokról, akiknek a munkája nélkül a karácsonyi készülődésünk sem lenne ilyen egyszerű. A kereskedelemben dolgozókról, akik az adventi időszakban gyakran rendkívüli terhelés mellett végzik a munkájukat, akik feltöltik a polcokat, kiszolgálják a vásárlókat, gondoskodnak arról, hogy mindent megvehessünk az ünnepekre. Ők is szülők, ők is gyermekek, ők is társak, testvérek, nagyszülők. Nekik is vannak szeretteik, és őket is várják haza. Az ő gyermekeik is szeretnék, ha anya vagy apa ott lenne velük a karácsonyfa mellett. Az ő családjuknak is jár az együtt töltött idő. A jelenlegi szabályozás főszabály szerint december 24-én 14 óráig lehetővé teszi az üzletek nyitatartását. A mi javaslatunk ezen változtat. Azt szeretnénk, hogy az üzletek többsége ezen a napon egész nap zárva tarthasson. Természetesen a törvényjavaslat meghatározza a szükséges kivételeket, többek között a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, az üzemanyagtöltőállomások és egyéb más üzletek esetében. És természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy vannak olyan hivatások, amelyekben az ünnepek alatt is helyt kell állni, ahogy a hatósági képviselőtársam is elmondta előttem. Az egészségügyi dolgozók, a mentők, a rendőrök, a közlekedésben és a nélkülözhetetlen közszolgáltatásokban dolgozók ilyenkor is végzik a munkájukat. Az ő helytállásuk pótolhatatlan, és különösen fontos, hogy az ünnepek idején is megbecsüljük őket. A javaslat fenntartja a folyamatos működéshez szükséges szabályokat, és a munkaszüneti napi munkavégzésre vonatkozó díjazási és pótlékszabályok is alkalmazandók az érintett dolgozókra. A cél tehát nem az, hogy az ország működése megálljon, hanem az, hogy ahol erre lehetőség van, ott az emberek valóban megkapják az esélyt arra, hogy december 24-ét a családjukkal töltsék. Ennek érdekében módosítjuk a munkatörvénykönyvét, a kereskedelemről szóló törvényt, valamint az érintett közszolgálati, kormányzati és egyéb foglalkoztatási jogszabályokat is. Tisztelt Ház! Amikor a családról beszélünk, gyakran a nagy dolgokra gondolunk. Arra, hogyan teremtsük biztonságot, hogyan adjunk jobb lehetőséget a gyermekeinknek, hogyan segítsük a szüleinket. De néha a legfontosabb dolgok egészen egyszerűek. Hogy legyen időnk meghallgatni a gyermekünket, amikor mesélni szeretne. Hogy ne kelljen sietve elköszönnünk a szüleinktől. Hogy legyen egy közös vacsora, egy hosszabb beszélgetés. Egy olyan este, amikor nem az órát nézzük, és nem azon gondolkodunk, mi mindent kell még elintéznünk. Édesanyaként pontosan tudom, hogy a családi élet nem mindig képes lapra élő. Sokszor fáradtak vagyunk, sok a feladatunk, és nem sikerül minden úgy, ahogyan elterveztük. De azt is tudom, hogy a gyermekeink számára nem a hibátlanul megszervezett ünnep fontos, hanem mi magunk, a jelenlétünk, a figyelmünk, az, hogy érezzék, most van rájuk időnk. És talán egyszer sok év múlva, amikor a gyermekeink már felnőttek lesznek, nem is arra emlékeznek majd, milyen ajándékot kaptak egy adott karácsonyon, hanem arra, hogy milyen érzés volt otthon lenni. Együtt volt a család, mert a legszebb ajándék, amit a szeretteinknek adhatunk, sokszor nem az, amit becsomagolunk, hanem az, hogy ott vagyunk nekik, hogy időt adunk magunkból, hogy együtt lehetünk. Tegyük lehetővé, december 24-e valóban a családok élhessen. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet.
1: Most Szent Királyi Alexandra Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka következik felszólalásra 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
10: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A karácsonyt megelőző hetek, az advent hagyományosan minden család számára a készülődés időszaka. De valóban milyen készülődés tud az lenni, amelynek az utolsó napja is rohanással, távol a családtól, munkával telik? Azt hiszem, nem túl ünnepi. holott december 24-e a magyar családok életében is egy különleges nap. A keresztény hagyomány szerint a karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, a remény, a szeretet és a békesség üzenetének időszaka. Szenteste ennek az ünnepnek az egyik legfontosabb pillanata az együttléti, a családi hagyományok ápolásáé és az egymásra való odafigyelésé. Meggyőződésünk az, hogy ezek az értékek nem csupán a magánéletünkben fontosak. Közösségként is van felelősségünk abban, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek között a magyar emberek valóban meg tudják élni ezt az ünnepet nyugalomban és szeretetben. Tudjuk azt is, hogy mekkora áldozatot kell hozni azoknak, akik december 24-én is munkába indulnak. Sokan már a kora reggeli órákban elhagyják az otthonukat, miközben a család többi tagja az ünnepi készülődés utolsó feladatait végzi. Mások a munkaidő letelte után sietnek haza, hogy még bevásároljanak, előkészítsék az ünnepi vacsorát, karácsonyfát díszítsenek, vagy éppen útra keljenek, hogy meglátogassák a szeretteiket. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a munkavállalók tehermentesítését. Különösen azokét, akik a karácsony előtti időszakban fokozott munkaterhelésnek vannak kitéve. A kereskedelemben, a szolgáltatóiparban és számos más szektorban dolgozók ilyenkor nem feltétlenül a közelgő ünnep nyugalmát tapasztalják meg, hanem a megnövekedett forgalom, a szoros határidők és a meghosszabbított munkaidővel terhes időkkel szembesülnek. Politikai közösségünk mérlegelte a javaslat minden vetületét, és engedjék meg, hogy világossá tegyem, támogatással tekintünk erre a kezdeményezésre, és fontosnak tartjuk, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. Egy plusz munkaszüneti napról szóló döntés egy vastag, akár több 10 milliárdos tolvonás is lehet, ezért ez egy komoly kérdés. Ha visszatekintünk az elmúlt ciklusokra, láthatjuk, hogy amikor felmerült ez a javaslat, akkor az ellenérvek akkor sem elvi jellegűek voltak. Kizárólag azért nem döntöttünk december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, mert ennek a gazdasági időszerűsége bizonytalan volt. A gazdasági kiesés, a termelékenység átmeneti csökkenése, valamint az ellátási láncok komplexitása olyan tényezők, amelyeket egy felelős törvényhozó nem hagyhat figyelmen kívül. Emlékezzünk vissza, a magyar kormány 2017-ben pontosan ugyanezen az elvi és keresztény alapon már munkaszüneti nappá nyilvánította a nagypénteket. Ennek alapvetése is a keresztény hagyományok mentén, a családok és a munkavállalók mellett született. Ám pontosan a gazdasági rendszer érzékenységére tekintettel gondoljuk úgy, hogy újabb szabadnapok bevezetésére csak kellő körültekintéssel és megfontolt ütemezéssel kerülhet sor. Álláspontunk szerint 2017 óta eltelt már annyi idő, hogy a nagypénteki munkaszüneti naphoz alkalmazkodni tudott a magyar gazdaság, ezért megérett a kérdés arra, hogy újra nyissuk. Egyetértünk azzal, hogy Szenteste napja ne egy átlagos munkanap legyen. Ez a nap legyen csendes, vagy épp hangos, ahány ház annyi szokás, meghitt várakozás, a közös családi készülődés és a karácsony ünnepére való lelki ráhangolódás ideje. Nem helyes, hogy a magyar családok ezrei és százezrei az utolsó pillanatig a munkahelyi kötelezettségek, a rohanás és a stressz szorításában töltsék a nap első felét. Minden család megérdemli, hogy a szülők, a nagyszülők, a gyermekek együtt békésen készülhessenek az ünnepre. Politikai közösségünk elkötelezett a cél mellett, egyben szeretném felhívni a figyelmet a folyamat történetére is. Ez a mostani javaslat lényegét tekintve teljesen megegyezik azzal a kezdeményezéssel, amit a KDNP országgyűlési képviselői már idén augusztusban benyújtottak a tisztelt ház elé. Az eredeti javaslatot a KDNP indította útjára, azt a javaslatot, amelyet sajnálatos módon a Tisza akkor nem vett társsorozatba. A mi álláspontunk konzekvens. Az értékek és a családok védelme nem pártpolitikai, taktikai kérdés. Ezt azért tartom fontosnak felidézni, mert világossá teszi, hogy a közösségünk nem utólag csatlakozik egy olyan célhoz, amelyet korábban mások képviseltek. A december 24-i munkaszüneti nap kezdeményezése a mi politikai közösségünk részéről is következetesen képvisel törekvés. A mostani támogatásunk tehát abból a meggyőződésből fakad, hogy a családok, a munkavállalók és a keresztény hagyományok tisztelete hosszú távon is fontos, annak gazdasági hatását is mérlegelve persze. Meggyőződésünk, hogy az ünnep nem csupán egyéni ügy, és nem is kizárólag gazdasági kérdés. Közös társadalmi felelősségünk, hogy a magyar emberek számára lehetővé tegyük a családi együttlétet, a lelki felkészülést és a pihenést. Ennek a felelősségnek a felismerése nem áll ellentétben a gazdasági racionalitással. Azt kívánja meg, hogy a kettőt együtt kezeljük. A december 24-i munkaszüneti nap bevezetésével egy olyan irányba tehetünk lépést, amelyben a munka mellett az emberi kapcsolatok, a család és az ünnep is kellő súlyt kap. Tisztelt képviselőtársaim! Egy munkaszüneti nap önmagában természetesen nem old meg családi vagy munkahelyi nehézségeket. Mégis kézzelfogható segítséget adhat. Közös időt, amiből egyre kevesebb jut a családoknak, és lehetőséget, hogy a készülődés ne a munka utáni kapkodásról, hanem a közös élményekről szóljon. A törvényjavaslat tárgyalása egyúttal méltó alkalmat ad arra is, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik számára a munkaszüneti napok az elengedhetetlen ellátási és felelősségvállalási kötelezettségeik miatt továbbra is munkanapot jelentenek. Hiszen függetlenül attól, hogy december 24-e hivatalosan munkaszüneti lap lesz-e vagy sem, az ünnep alatt is fáradhatatlanul helytállnak az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi szervek munkatársai, a gyermekvédelmi és szociális intézmények dolgozói, valamint a közösségi közlekedésben és más kiemelt szektorokban feladatot teljesítők. Az ő hivatás tudatuk és szolgálatuk biztosítja mindannyiunk számára a nyugodt és biztonságos ünnepet. Tisztelt képviselőtársaim, a Fidesz az elhangzottak tükrében tehát támogatja a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket.
1: Most megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportjának, vezérszónokának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr,
3: köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselőtársaim. Miután már többen Hantosi képviselő is megelőlegezte, mit fogok mondani, most el is mondom a saját gondolataimat és részeimet erről a törvényjavaslatról, amelyet mi is benyújtottunk augusztus 14-én. Mi másfél hónap alatt is előtt benyújtottuk augusztus 14-én. Sajnálom, hogy a bizottság másfél hónapig nem gondolta úgy, hogy ezt társaságba kell vennie, de mondjuk azt, hogy a cél a fontos. Miniszterelnök úr számtalan alkalommal a konstruktív ellenzékiségre és a jó javaslatokra való felhívás fogalmazott meg felénk. Számos ilyet tettünk, ez is egy ilyen volt. Azt gondolom, hogy fontos, és képviselőtársaim, Tiszás és Fideszes képviselőtársaim is elmondták, hogy miért fontos. Miniszter úrral egyetértek abban, hogy itt még módosításra szorul a már meghirdetett december 12-i cserenap miatt, és van egy-két olyan technikai szempont, ami miatt módosítani kell, illetve szerintem a törvényjavaslat, ezt meg kell nézetni a pénzügyminisztérium jogászaival, a nyitvatartó üzletek közül a karácsonyfárusokra nem terjed ki, mert kereskedelemről van szó, kereskedelmi tevékenység, mind a zárt térben, mind a közterületen karácsonyfát árulók, azok kereskedelmi egységeknek bizonyulnak, nem vendéglátónak, nem szálláshelynek, nem édességboltnak, nem repülőtérnek és nem üzemanyagtöltőállomásnak. Tehát szerintem itt még érdemes természetesen a teremben nem lévő utolsó pillanatos favásárlók érdekében fellépni. Soha senki nem csinált még ilyet nyilvánvalóan, de azért mégiscsak lehet, hogy fontos lenne gondolni azokra is, akik esetleg, mivel december 23-án, meg 22-én, meg előtte is dolgoznak, ezért 24-én reggel szerzik be az ünnepléshez elmaradhatatlan karácsonyfát. Azt is szeretném képviselőtársaimnak mondani, hogy igen, a kereszténység itt az alap. Én értem az indoklást is, és képviselőtársaim felszólását is, hogy itt nyilvánvalóan egy fontos családi ünnepről van szó, de ez azért lett fontos családi ünnep, mert ez egy keresztény ünnep. Jézus Krisztus születésnapját ünnepeljük december 24-én, és a keresztény kultúra és a magyar hagyományok alakították ki azt a két és fél-háromnapos ünnepkört, amelyet ma karácsonynak hívunk. Ne feledjük a lényeget. Kalázdi Kerekes képviselő is mondta a leterhelt kereskedelmi dolgozókat. Lehet, hogy nem is kellene annyit vásárolnunk, mint amennyit vásárolunk a karácsony előtti hetekben, és önmérsékletre is biztathat bennünket egy ilyen törvényjavaslat, és lehet, hogy nem plázákba kellene járni a karácsonyra való felkészülés jegyében, hanem mondjuk Rorátéra, vagy az erdőbe kirándulni, vagy más helyszínekre, és akkor rögtön más lesz az odaérkezés december 24-ére, mert hogy nem csak december 24-éről van szó, és ha már kicsit emelkedettebb hangulatban karácsonyt próbáltunk ide varázsolni az ülésterembe, akkor azért ejtsünk erről is szót, hogy itt nem csak december 24-éről van szó, itt 23-ára, 22-ére, az összes előző napról. Hogy oda esünk-e, és az ünnep lényegét nem látjuk, mert hogy a szabad nap az fontos és jó dolog. De mi van az előtte lévő napokban? Hogy előtte lévő napokban dugóban való káromkodás van, családi veszekedés, a szétrepett beiglivel való összemordulás, vagy békekészülődés, csend, kicsit rákészülés a világi teendőknek a lezárása, munkahelyeken, hivatásokkal kapcsolatos teendők lezárása. Tehát erre is felhívhat bennünket egy ilyen törvényjavaslat, nem csak arra, hogy december 24-én mit kell vagy mit nem kell csinálni, hanem hogy az előtte lévő napokban és hetekben mi történik, én ezt is fontosnak tartom. És igen, a gazdaság szempontjait is ide kell hozni minden szabad nap kapcsán. Nekem számos szabad nap ötletem volt az elmúlt években, friss házasok kapjanak a házasság évfordulójukra az első évben egy szabad napot. Nagyon sokféle ilyen ötlet, gazdasági megfontolások is vannak. Új modern gazdasági struktúrák és a digitalizáció miatt azt mondják kutatások, én ezt nem értek, csak olvasom őket, hogy körülbelül 10-15 évente lehetőség nyílik egy új szabadnapnak a bevezetésére. 9 éve történt a nagypéntek, a mi kormányzásunkat szerintem az is egy helyes döntés volt a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan, és 9 év eltelt, kb. Mondjuk azt, hogy 10, majdnem 10, lehetőség nyílik a december 24-ére, szerintem ez helyes. Nem lehet rohamtempóban 1-2 év alatt 3-4-5-6-8 plusz új szabadnapot bevezetni, mert azt a gazdaság nem tudja ilyen módon elbírni, de meghatározott időközönként új szabadnap bevezetése az azt gondolom, hogy helyes és támogatható. Ugye azt látjuk, hogy európai kultúrkörben is van ennek nagy hagyománya, számos európai uniós országban december 24-én már most szabadnap, vannak olyanok, ahol még nem, és azért azt is látjuk, hogy sok hazai vállalat már most kollektív szerződésben vagy fizetett szabadság kiadásával előre már biztosítja ezt, tehát ők már így kvázi erre készülnek, hogy december 24-én ők nem termelnek, nem dolgoznak kollektíve céges szinten, tehát az elmúlt időszakban, elmúlt években erre ment ebbe az irányba ment a gazdaság is. És azt gondolom, hogy van értelme ilyen módon is talán edukálni egymást, a társadalmat, hogy érdemes megélni az ünnepeket családi körben, vagy baráti körben, vagy aki ahogy gondolja eltölteni az ilyen ünnepeket. Szerintem ezeket az adminisztratív kérdéseket, mint a fenyőfárusok, meg a december 12 már kihirdetett munkanapot ezt rendezni kell. Főleg úgy, hogy például december 12-ére iskolák is készülnek már programokkal, múzeumot foglalnak, mert hogy kötelező tanításnak ne nevezzük ezt a szombatot, de hogy iskolai foglalkozás keretében múzeum, pályorientációs nap, sportnap, adventi koszorúkészítés és stb. Számtalan program van, hogy ott se okozzon ez zavart, ezeket mi hamarabb, ezeket azt gondolom, hogy kezelni kell. Hogy mondjam, örülök, hogy mi nyújthattuk be először, nem verseny, csak tény. Annak is örülök, hogy most megvalósul, annak is örülök, hogy így is meg tud valósulni. Én csak ebből a példából adódóan kérem azt önöktől, hogy nem biztos, hogy ördögtől való az, hogy egy ellenzéki képviselő benyújt egy törvényjavaslatot, az biztos, hogy rossz. Mert például most majdnem szó szerint ugyanaz szerepel benne, mint Hantosi képviselőnek javaslatába, tehát azért, mert egy ellenzéki képviselő nyújtja az be, az nem biztos, hogy az a törvényjavaslat nem válik a magyar nemzet, a magyar társadalom hasznára. Így, mivel mi is ezt szerettük volna, ez a célunk, ezért természetes módon, ezért küzdünk most már régóta, ezért természetesen kérdés nélkül mi is támogatni fogjuk ezt a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Most megadom a szót Dócs Dávidnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház! Engedjék meg, hogy kicsit érzelgősebben kezdjem akkor az én felszólalásomat, hiszen bearanyozza a szívem, hogy a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslat már most elhozta a békességet ide a házfalai közé a megszokott politikai csatározások helyett. És én azt gondolom, ez egy sikerszéria, hiszen már a második törvényjavaslatot támogatjuk, és a második törvényjavaslat vitáját folytatjuk le úgy, hogy kollektív konszenzus van. Én kívánom, hogy ez a jövőben is egyre gyakrabban honosuljon meg itt a ház falai között. És hát azt gondolom, ez egy nagyon fontos törvényjavaslat, annál is inkább, mivel valóban nem verseny, és én örülök, hogy az új kormány most beterjesztette ezt a törvényjavaslatot, így nagy eséllyel el is fogjuk fogadni itt az országgyűlésben. És valóban a KDNP másfél hónappal megelőzte a kormánypártot, én viszont akkor mégis hagyhozzam ide, hogy mi körülbelül másfél évtizeddel előztük meg a KDNP-t is, hiszen a politikai előtt pártunk már a 2010-es évek elején benyújtott ezt a törvényjavaslatot, sajnos eddig nem került támogatásra, így a keresztény gyökerekre való hivatkozás egy kicsit megfakult, de

0: Ha megnézzük, ott a karácsony ünnepkör részét képezi, a Szenteste is, így kiemelten jó ötlet, hogy mi is csatlakozunk végre ezeknek az országoknak a sorához, és hát ugye Lengyelország volt az, amely legutoljára bevezette a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánítását, felismerve a keresztény hagyományaikat és a családi békesség megőrzésének a fontosságát és társadalmi jelentőségét. Hál' Istennek most mi is csatlakozunk a sorban hozzájuk, és nem utolsó sorban fontos szót ejteni a munkavállalói jólétről és a munka magánélet egyensúlyáról is, hiszen mindannyian tudjuk szerintem saját tapasztalatból, hogy sajnos 24. általában nem az ünnepre való felkészülés meghittségéről szól, hanem az utolsó nagy rohamról és az utolsó nagy rohanásról. Remélhetőleg így, hogy minél kevesebb kereskedelmi egység lesz nyitva, így nem erről fog szólni ez a nap. Én megmondom őszintén, hogy nekem teljes heróton van ettől a rohanástól és attól, hogy nem tudunk átszellemülni, attól, hogy valóban még a legtöbben, sokszor sajnos én is az utolsó pillanatokban szerezzük be az ajándékainkat mondjuk a gyermekeinknek vagy a hozzátartozóinknak. Remélhetőleg ez egy sokkal jobb időszakot fog elhozni az ünnep kapcsán. És hát vannak, akiket viszont nem tudunk tehermentesíteni, hiszen a kereskedelemben dolgozók közül nagyon sokat fogunk tudni így tehermentesíteni, de vannak olyan hivatások, vannak olyan munkakörök, amelyeket nem lehet sajnos mellőzni ezen a napon sem. Nekik köszönjük szépen az eddig is elvégzett munkájukat, és arra kérjük őket, hogy a hivatásukat továbbra is ilyen áldozatos, sáhítatos módon végezzék, és köszönjük szépen nekik előre is, hogy őrzik a nyugalmunkat és a békénket ezen a napon. És hát úgy gondolom, hogy ha már keresztény gyökerekre tekint vissza az országunk, és ez a kultúrkörhöz tartozunk, akkor ez egy méltó javaslat lesz, amit itt a ház el tud fogadni. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a konstruktív hozzáállást, ami az Ámozgalom természetesen támogatja ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a szót!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Meg is adom a szót Molnár Zoltánnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr, önnél a szó.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés képviselőtársaim. Az előttem felszólaló vezérszónokunk és frakciótársam pontosan és megindítóan vázolták fel a törvényjavaslat lényegét. Vezérszónokunk rámutatott a törvény gyakorlati és politikai jelentőségére. Arra, hogy felülírjuk a családokat és az iskolákat megterhelő szombati munkanapok rossz rendszerét, és a Tisza teljesíti egy újabb, a magyar embereknek tett választási ígéretét. Frakciótársam pedig a 4 gyermekes édesanyja szemszögéből világította meg azt az igazságot, amit mindannyian érzünk. A gyermekeinknek nem tökéletes ajándékokra, hanem jelenlévő szülőkre van szükségük. De engedjék meg, hogy mindezek mellett megnevezzem e nap igazi, mély értelmét. Tisztelt képviselőtársaim! Szenteste nem a vásárlási láz véghajrája, és nem is egyszerűen egy naptári pihenőnap. December 24-e a karácsony vigiliája, Jézus Krisztus születésének ünnepe. A keresztény kultúrkörben és a hívő ember szívében ez a nap az emberiség történetének egyik legcsodálatosabb eseményére emlékeztet. Arra, hogy a sötétségben fénygyúlt, hogy a megváltó megszületett egy jászolban, elhozva a békét, a reményt és a feltétel nélküli szeretetet. Ez az alapvető gondolat, amely több mint 1000 éve formálja európai és magyar identitásunkat. És ez a csoda, amelynek megéléséhez csöndre, elcsendesedésre és belső jelenlétre van szükség. A Szenteste méltóságát nem lehet rohanás közben megélni. Mégis hogyan várhatnánk el a magyar emberektől, hogy átszellemülten békében ünnepeljék Jézus születését, ha még december 24-e délután is az áruházi polcok között a pénztárgépek csilingelése közepette, vagy az utolsó feladatok hajszájában kell helytállniuk. Tisztelt ház! Tudjuk jól, hogy ez a javaslat nem új keletű ebben a házban. A volt kormánypárti többség a múltban már több alkalommal utasította el a december 24-i munkaszüneti napra vonatkozó kezdeményezéseket. Lesöpörték a családok, a hívők, a kereskedelmi dolgozók és az érdekképviseletek határozott kérését. Minden alkalommal győztek a száraz, rideg, gazdasági számítások, a GDP kiesésre tett technokrata utalások és a bürokratikus

0: kifogások. De tegyük fel a kérdést. Valóban a gazdasági mutatón kell mérnünk a Szenteste békéjét? Amikor egy parlament munkaszüneti napot határoz meg, nem pusztán munkajogi paragrafusokról dönt. A munkaszüneti napok kijelölése a legtisztább értékválasztás. Ezzel mondja ki egy nemzet képviselete, hogy mi a közös érték, amiért egy pillanatra érdemes megállítani a mindennapi hajszát, leállítani a gépeket, bezárni a boltok kapuit. Azzal, hogy a Tisza december 24-ét állandó törvényben garantált munkaszüneti nappá teszi, azt üzenjük a magyar társadalomnak. Tiszteljük a keresztény hitüket, elismerjük a munkájukat, becsüljük a teljesítményüket, de kimondjuk, hogy az ember élete nem pusztán a termelésről és a fogyasztásról szól. Természetesen én is mély tisztelettel gondolok azokra a szakemberekre, orvosokra, ápolókra, katonákra, rendőrökre, tűzoltókra és közlekedési dolgozókra, akik ezen a napon is őrzik az ország biztonságát. Az ő áldozatos munkájuk és szolgálatuk teszi lehetővé a többség nyugalmát, ezért a törvény garantálja számukra a méltó megbecsülést. Tisztelt képviselőtársaim! A karácsony minden magyaré. Ahogy a törvényjavaslat preambuluma is kimondja, tiszteletben tartjuk a karácsony keresztény gyökereit és hívő honfitársaink mély vallási élményét. Ugyanakkor felkaroljuk azokat is, akik számára ez a nap a szeretet és a családi összetartozás egyetemes ünnepe. Lépjünk túl a múltbeli elutasításokon, javítsuk ki a korábbi hibákat, és tegyük végre méltóvá, emberivé és kiszámíthatóvá a Szentestét. Kérem a tisztelt házat, hogy pártállástól függetlenül a magyar családok és a dolgozó emberek érdekében egyhangúan támogassák e törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével? Igen. Németh Balázs Lajos képviselő urat illeti a szó 2 perces időtartamban.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Nem szeretnék, meg nem is fogok belerondítani a nagy karácsonyi egyetértésünkbe. Inkább csak egy javaslat, vagy felvetés, vagy amin itt gondolkoztam közben. Azért, hogy ne bosszúság legyen valóban sokak számára, a legelső olyan Szenteste, amelynek a napja munkaszüneti nap, lehet, hogy érdemes a miniszter úrnak, esetleg Hantosi képviselő úrnak előterjesztőként valami ilyesmin elgondolkoznia, hogy erre mégiscsak edukálni kell a magyar lakosságot. Úgy, ahogy fölírta azt is, hogy karácsonyfárus, ugyanígy nagyon sokan lesznek szerintem ebben az évben biztosan, aztán nyilván évről évre kopik majd azoknak a száma, akik úgy indulnak neki a december 24-ének, mint hogyha nem történt volna még változás. Tehát pont a minél is használták önök a kormányzati hirdetéseket? Az iskola kezdési támogatásnál lehetett látni kormányzati hirdetéseket buszon, híven, itt, ott, ott. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez alatt a kicsit több mint 2 hónap alatt nem fog tudatosodni minden magyar emberben és minden magyar családban, hogy 24-én az elmúlt években, évtizedekben bevált rutin, az nem lesz alkalmazható. És még egyszer annak érdekében, hogy ne bosszúságot okozzon az, hogy kopogtat valaki a zárva lévő boltnak az ajtaján, mint ahogy mindig utolsó nap mentünk el sokan vásárolni, hogy itt szó is esett róla. Lehet, hogy valamiféle tájékoztatási kampányt érdemes javasolni a piac szereplőinek, vagy akár azt is, hogy a 22-i, 23-ai nyitvatartás az hosszabb legyen a szokásosnál, hogy ne okozzon problémát az első 24-i pirosbetűs ünnepnap. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt országgyűlés, kérdezem ismételten, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Igen, megadom a szót Hantosi képviselő úrnak 30 perces időkeretben.
3: Ígérem, hogy nem fog 30 percig tartani. Mondhatnám azt is, hogy ez a törvény lesz az országgyűlés közös karácsonyi ajándéka az országnak, ha az emelkedett szavaknál tartunk, és nagyon szépen köszönöm minden frakcióból felszólaló képviselőtársamnak azt a konstruktív hozzáállást, amivel a törvényjavaslathoz viszonyult, és valóban mindegyik elhangzott javaslatot, amellyel pontosítani lehet a törvény javaslatunkat, és még ki lehet egészíteni, illetve szükséges kiegészíteni ahhoz, hogy valóban ettől az évtől kezdve, tehát már ezen a 2006-os évnek a december 24-én is teljes körülön meg tudjon ugye valósulni az ünnepi hangulatra való készülési jegyében a munkaszüneti nap. Azzal kapcsolatban, hogy ki volt, ki kezdte hamarabb, vagy kinek jutott hamarabb eszébe, nekem Ady Endre jutott az eszembe, és tessék, nála nem hamarabb, van az a híres verse, mindannyian ismerjük szerintem, ez a Karácsony című verse, hogy három részből áll, és a középső úgy kezdődik, hogy bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. És hogyha nagyon adná magát, hogy zárszóként az ember boldog karácsony kívánjon, ennél a törvényjavaslatnál ott még nem tartunk, úgyhogy ebből a versből szeretném azzal az allegóriával, hogy a rege, mint indítvány, vagy valami írásos mű, vagy elhangzott történet, ha ez a szép rege valósággá válna, igazi boldogság szállna a világra. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a rege, ez a törvényjavaslat, ez az előterjesztés, ez elfogadásra kerül, és valóban igaz boldogságot fog hozni minden magyar honfitársunknak. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Horváth Nándor Zsolt, a Tisza képviselője, október 6. megemlékezés címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 percben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A Nemzeti Gyásznap alkalmából emelkedtem felszólalásra, emlékezve az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban résztvevő, majd meghurcolt áldozatokra, köztük az Aradon kivégzett 13 honvédtisztre és a mártír halált halt első felelős magyar kormány miniszterelnökére, gróf Batthyány Lajosra. Délvas megyei képviselőként azért is fontos számomra a Batthyány kultusz ápolása, mivel a mártír halált halt miniszterelnök számára a mai választókerületünkben található Ikervár jelentette az otthont. Az ikervári birtok volt az a hely, ahol a fiatal, kalandos ifjúkorát maga mögött hagyó gróf gazdálkodni tanult. Innen indult a megyei közéletbe, innen a felsőházba, és 1848-ban erről a vidékről küldték az első népképviseleti országgyűlésbe. Ikerváron a reformkor egyik legmodernebb mintagazdaságát építette fel, ahol cukorgyárat alapított, ahol a Rábán át hidat építetett, ahol a település központjában álló kastély pedig mai napig emlékül szolgál az örökségének, amely jelenlegi állapotában mielőbb felújításra szorul. Ő volt az, aki miniszterelnökként 1848 őszén a végsőkig kereste a megegyezést a bécsi udvarral, ő volt az, aki lemondott, amikor már nem tudta a törvényes utat járni. Mégis halálra ítélték kuholt vádak alapján egy olyan perben, amelynek egyetlen célja volt a példastatuálás. Tisztelt Országgyűlés! Múlt és jelen között nem az évszázadok távolsága a mérték, hanem az eszmék folytonossága. Mert a magyar virtust, a magyar népszellemet, a magyar nemzeti összefogást mi sem mutatta meg jobban, mint az, hogy a polgárosodásnak éppen az a politikai elit, az a liberális nemesség volt a kezdeményezője, amelynek élen kellett járni a társadalmi felelősségvállalásban szemben az európai tendenciákkal. Batthyány Lajosban megtestesült a reformkori politikai elit társadalmi felelősségvállalása. Arisztokrataként nem a nemesség kiváltságait képviselte a nemzettel szemben, hanem a kiváltságait feladva az önzetlen szolgálatát ajánlotta fel a nemzetnek. Kiállt a nemesi adómentesség eltörlése mellett, és vállalta a közteherviselést. Vállalta a jobbágy felszabadítás terhét, amely a robot és a kilenced eltörlésével a földesurak jövedelmének elvesztését jelentette. Szembeszállt a Habsburg udvarral, és végül mindezért a saját életével fizetett. Ez a pálya a reformkor és a forradalom egész szellemét sűríti. A kiváltság feladásától, az anyagi érdek háttérbe szorításán és az udvarral való szembeszegülésen át, az élet feláldozásáig. Így tett az a 13 honvédtiszt is, akik maguk is meghozták áldozatukat, és az életükkel fizettek a magyar szabadság eszméjéért. Az aradi 13-ból 9 honvédtisztet a vártól délre septében összetákolt bitófájra akasztottak fel, miután hajnalban 4 társukat a vár és északi sáncában agyonlőttek. A kivégzések Európa szerte megbotránkozást keltettek. Ezért a gyűlölt Hajnaut a kegyetlen eseményeket követően 1850 nyarán Bécs félreállította. Tetteit azonban határainkon kívül sem felejtették el. Londonban például elkergették a sörfőzde munkatársai, és több más európai országban hasonló fogadtatásban részesült. A bécsi udvar tehát katonai és politikai győzelmet aratott, de súlyos erkölcsi vereséget szenvedett, és ezt a világ közvéleménye azonnal megértette. Tisztelt országgyűlés! Sem az elbukott szabadságharc, sem a kényszersorozások, sem a kivégző osztagok nem tudták megtörni ezt a nemzetet. Történelmi törvényszerűség, hogy egy népet sem karddal, sem bebörtönzésekkel, sem pedig kivégzésekkel nem lehet legyőzni. Mindez különösen igaz a magyar nemzetre, a magyar néplélekre és a magyar emberekre. Egy népet csak akkor lehet legyőzni, ha elveszti nyelvét, kultúráját, önazonosságát és a képességét arra, hogy emlékezzen, kik a valódi hősei. Közös felelősségünk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a jövő generációja honját lejje egy gyönyörű hazában, hiszen amíg megőrizzük a névtelen meghurcoltak, a 13 aradi vértanú és Batthyány Lajos miniszterelnök emlékét, addig a múltunk tanulságai irányt mutatnak, a nemzeti összetartozásunk pedig erőt ad ahhoz, hogy magyarként a jövőben is megmaradjunk. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Köszönöm, hogy meghallgattak!
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm munkájukat. Az országgyűlés holnap reggel 9 órakor folytatja ülését, akkor találkozunk, folytatjuk munkánkat. Köszönöm az együttműködésüket, a mai ülésnapot bezárom.

雨披露。